0: Box FM. Összeköt.
1: De neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy kicsit el.

0: FM.
1: Paks FM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Gyenge kezek, görnyedt testtartás és homályos látás? A tudomány mai állása telefontest szindrómaként titulálja mindezt. Ezzel biztosan fogunk következő tudományos magazinunkban foglalkozni, mint ahogy a nyár meleggel is. Vajon 500 vagy 1000 évvel ezelőtt hogyan fejezték ki az emberek azt, hogy mennyire van meleg? És egyáltalán mikor találták fel a Celsius skálát? Erről is szó lesz. Ki az, akinek eszébe jutott már akár idén nyáron, akár az elmúlt években, hogy nyaranta északra kéne utazni? Egy francia biológus minden nyarát az északi sarkvidéken tölti. Nem véletlenül. És ki az, aki szereti nézegetni a manapság nagyon divatos miniház megoldásokat? Nos, úgy tűnik, hogy leselejtezett szélturbinákból épülhet nem csak miniház, de egy egész úszó falu a jövőben, nem is egy. 24 óra alatt 500 évnyi munkát végezel egy új szuperszámítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Erről is szó lesz, és a futball VB okoslabdájáról is. Bebizonyította a futballlabdába épített szenzor, hogy mit tud, hiszen eldöntötte, hogy Horvátország helyett Portugália jut tovább a VB-n. Hogy is történt az eset tudományos szempontból? Ezt is megnézzük majd. Remélem találkozunk. Én Strasser Andi vagyok.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: Paks FM. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Tudsz-e mondani biztatót itt a térségbeli polgármestereknek, illetve a térségbeli szervezeteknek, hogy van-e arra törekvés benned, hogy visszahozzál ezekből a pénzekből, és a paksi atomerőmű kapjon arra jogosultságot, hogy önállóan nagyobb összegről mondjuk dönthessen, mint amennyiről az MVM jelenleg dönt?
2: Hát ha egy szóval kell válaszolni, akkor igen, csak nem feltétlenül ugyanaz a világ fog visszajönni. Ez egy nagyon messzire mutató szakmai kérdés, hogy az MVM hova adja vissza, visszaadja el le alsóbb szintre a döntést.
1: Neked nem az lenne a szereped és a feladatod országgyűlési képviselőként, hogy pontosan azt az egyébként korábban kedvező helyzetet, amit kialakítottak még nagyon-nagyon régen, a fideszes kétharmadok előtt, hogy azokat visszahozd a térségbe?
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után, szerda délután közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, írja az MTI. Magyar Péter megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A bejegyzés végén közölte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Kedden délelőtt átadásra került a munkaterület a paksi Kurcsatov, Babics Mihály, Gagarin és Barátság utcák által határolt tömbelső felújításának kivitelezéséhez. A részletekről Szelecki József műszaki ellenőr beszélt rádiónknak.
2: A Kurcsatov tömbelső rekonstrukciójának a harmadik üteme fog megvalósulni, ez az utolsó ütem. Ez a terület a Kurcsatov utca, Barátság utca, Gagarin utca és Babics utca által határolt terület. Ezen a terület belül fognak megújulni a útburkolatok, egyéb járda térburkolatok. A föld alatt a közművek közül a vizes közművek, a ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz házi bekötések döntően lesznek cserélve, valamint új közvilágítás fog készülni ezen a területen belül. A felszíne növényzet is meg fog újulni. Ennek keretében lesznek kivágandó fák, egyéb növényfajták, de hótolva lesznek, és helyette újak fognak majd telepítésre kerülni.
1: A tömbelső föld felett és a föld alatt is megújításra kerül, valamivel több mint egy hektár területen. Többek között térkőburkolat, aszfaltút, parkoló, kerékpártámaszt, gyalogos korlát, közvilágítási hálózat, új víziközművek, öntözőrendszer, cserjék, fák, hulladékgyűjtő és padok lesznek telepítve. A beruházás 6 hónap alatt mintegy bruttó 315 millió forintból valósul meg. Rozinka Attila, paksi polgármesteri hivatal műszaki osztályának osztályvezetője rádiónknak elmondta, a lakosság tájékoztatva lett a beruházás indulásáról és annak részleteiről. Arra kérik őket, türelemmel viseljék az ezzel járó kellemetlenségeket. A tervek szerint körülbelül 10 nap múlva kezdenek hozzá a munkákhoz.
3: Elhangzott itt a munkaterület átadásának kivitelező részéről. Van még egy bontási szakasza a Gesztony és utcai parkoló kivitelezésének. Ez egy 10 napon belül megtörténik, és azt követően fogják átcsoportosítani az energiájukat a munka folyamatát. 2-3 héten belül realizálódik itt egy bontási folyamat. A tervei szerint a munkaterületet kisebb ütemekre szétbontva, kisebb felületeket egységként kezelve kezdi meg a bontási és az építési munkákat, igyekezve az itt lakók minél kisebb zavarása mellett végezni az építési kivitelezést. Sávos ütemtervet fog készíteni a munkák elvégzésének előrehaladásáról. Erről majd a lakók is a kivitelező által tájékoztatást fognak kapni lépcsőházakban, illetve azokban az időpontokban, amikor parkolókat is érint a kivitelezési munka, akkor előzetesen az ott parkoló autókat, illetve a környéket előzetesen tájékoztatja a parkolás megszűnéséről, annak az átépítés időpontjáról. Minden olyan információ, ami a kivitelezés kapcsán a lakókat érintheti, azt a kivitelező időben igyekszik a lakóközösség tájékoztatására adni.
1: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának. A tárcavezető ezt közösségi oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót Mátrai Károlyt. A gazdasági és energetikai miniszter július 7-én felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Cepek Gábort, az igazgatóság elnökét. Kapitány István ezután a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt írta, a Nemzeti Energetikai Holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja majd el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A portfólió értesülései szerint Pavlik Lívia, Bencédi Balázs és Barlai Róbert is távozik az MVM igazgatóságából. Július 11-én szombaton rendezik meg a 20. Birítói napot a Birítói Közösségi Háznál. A rendezvény reggel a 6. gulyás bajnoksággal indul, a főző csapatok jelentkezését 7 órától várják a helyszínen. A gasztronómiai verseny zsűri elnöke Bede Róbert mesterszakács lesz. Délután 14 és 18 óra között gyermekprogramokat szerveznek, köztük bábelőadást, kézműves foglalkozást és arcfestést. A zenei programok délután 4 órakor kezdődnek a Velorex GTI fellépésével, majd este a Gesarol és a Cartago együttes ad koncertet. A rendezvényt a Veracruz zenekar fellépése zárja. A programokról további információt kérni és a főzőversenyre jelentkezni a 0620 346 86 30-as telefonszámon lehet.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Újabb edzőmeccset játszott tegnap a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat Telkiben az izraeli Maccabi Haifa együttesével csapott össze. A Paks 60 perc után teljes sorcserét hajtott végre, lehetőséget adva minden játékosának. A találkozó végül 3-3-as döntetlennel zárult. A PFC még egy edzőmeccset játszik itthon július 11-én a Kozár Mislen ellen, majd július 12-én a csapat elutazik ausztriai edzőtáborába, ahol további edzések és meccsek várnak a játékosokra. Az ausztriai edzőtáborból július 19-én tér majd haza a paksi alakulat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
5: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ismét gyorsult a vendéglátóüzletek számának csökkenése, míg 2023 és 2024 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb, addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 üzlet zárt be, közölte a Magyar Vendéglátókipar Testülete szerdán a vendéglátásról készített statisztikai helyzetjelentés alapján. Az MTI-nek elküldött összefoglaló szerint a hazai vendéglátóhelyek száma 41.900 volt tavaly évvégén, az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-esnél pedig 9500-zal kevesebb. A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 1400-zal, a munkahelyi vendéglátóhelyeké 278-al csökkent a 2024 végi helyzethez képest. Az üzletbezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és zenés-táncos szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és gyorséttermeket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákat. Tavaly 10.000 lakosra 44 vendéglátóhely jutott, 9-el kevesebb, mint 2019-ben. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának. A tárcavezető ezt közösségi oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót Mátrai Károlyt. A gazdasági és energetikai miniszter július 7-én felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Cepek Gábort, az igazgatóság elnökét. Kapitány István ezután a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt írta, a Nemzeti Energetikai Holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja majd el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A portfólió értesülései szerint Pavlik Lívia, Bencédi Balázs és Barlai Róbert is távozik az MVM igazgatóságából. Összefogás indult el a Györkönyi Tehenészet javára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete arra kéri a gazdálkodókat, hogy aki teheti, ajánljon fel egy-egy bála szénát a tehenészet számára, amely a vasárnapi tűzeset kapcsán 1500 bálát veszítette el. A tűz belobbanását a szakemberek a forró nyári napoknak tulajdonítják, mondta a rádiónknak az eset kapcsán Köves Péter, a Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője.
2: Kaptak egy riasztást, itt 3000 körben égett az előzetes információk szerint vasárnap hajnalban, egy Kossuth utcai szarvasmarhatelepen, és hát nem kevés 9 vízsugár, valamint 2000 számok segítségével sikerült felszámolni ezt a káresetet. Itt most ebben az ügyben nem indult tűzvizsgálat hivatalosan, én egyelőre még nem tudok róla. Természetesen erre van lehetőség egy helyszíni szemlét követően, hogyha éppen akkor az a kárérték, ami ezt így indokolná. Hát itt a nagy hőség, a szárazság az, ami egyszer problémát okozhat. Amivel viszont számolni kell a bálák tárolásánál, az pedig az öngyulladás, amit talán itt sokan nem tudnak. Itt, hogyha esetleg valamilyen szinten nedvességet kap, vagy nedvesség tartalom éri, eső éri, esetleg ezeket a bálákat, illetve így lesznek betárolva, hogy nedvesen lesz betakarítva, akkor van olyan sajnos lehetőség, hogy képes itt oxidáció megindulni.
1: Köves Péter arról is beszélt, hogy a nyári hónapokban nagyon sok olyan szituáció van, amelyek kapcsán szabadtéri tűz lobbanhat fel.
2: Tehát gyakorlatilag annyi lehetőség van, ami egy nagy kiterjedésű tűzhöz vezethet, hogy felsorolni is nehéz. Tehát benne van az emberi tényező is, akár egy eldobott cigarettacsik, ilyenek is megfigyelhetők, hogy egy földúton, akár egy utcában, végig sétában, végig biciklizve, végig autózva sajnos még mindig előfordul olyan, hogy valaki kihajít egy csikket, ami ilyenkor pillanatok alatt begyújtja a környezetét, tehát nem csak magunknak, hanem itt a szomszédoknak is bizony komoly problémákat tudunk okozni, vagy éppen a gazdáknak is. De természetesen vannak még olyan tényezők, amelyekkel nem lehet előre számolni. Egy-egy transformátorállomás akár, ahonnan bizony generálódhat olyan hő, például akkor egy mezőgazdasági munkát, egy beavatást végző munkagéppen egy szoruló csapágy megint csak termelhet például hőt, vagy onnan egy lecsöpögő forró olaj megint meg tud gyújtani a környezetben valamit. Itt vannak például a különböző vasútvonalak, azok mentén is fel lehető ilyen-olyan tűzesetek, ott pedig egy-egy beragadó fékberendezés az, ami megint csak például szikkát vethet, vagy olyan hőt termelhet, ami begyújthat bizony nagyobb területeket is.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő.

0: Élesztő.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. Július 9-én csütörtökön reggel. Remélem jól aludtatok, és ha már úton vagytok, akkor jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok. Annak pedig, aki már vagy még a munkában van, annak jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig. Annak, aki pedig készülődik, annak jó készülődést. Tartsatok velem ma reggel is, megkezdjük Élesztő című adásunkat, és ma is nagyon érdekes és jó közérdekű témákat hozok nektek. Egyébként odakint meglehetősen hűvös reggelre ébredtünk, 18 fokot mutat a stúdió hőmérő, és bevallom őszintén, hogy nekem, én legalábbis elálltam a kis kardigánomat most reggel még, és majd mindjárt beszélünk róla, hogy a mai napon és a holnapi napon milyen idő várható. Nos, azok, akik egy kicsit fázosabbak, azok szerintem tegyenek maguknak a táskájukba egy kardigánt, akkor is, hogyha később indulnak el, mert hogy szerintem ma nem lesz azért olyan nagyon-nagyon meleg, mindjárt erről részletesen is beszélek. Előtte annyit azért elmondok azok számára, akik szeretik a paksi témákat, hogy megjelent a Paksi Tükör júniusi száma, amiben olyan témákról lesz szó, vagy van szó, mint például a megemlékezés a repülős emlékműnél, aztán a Pákolic Istvánra is emlékeztek nem régiben, illetve életműdíjat kapott Juhász Sándor, és például a Dédapám kulcsa című részlet egy készülő falurajzból, Gutai István tollából. Szóval nagyon sok paksi témát ölel fel a Paksi Tükör. Tudjátok, ez egy kiadvány, ami mindig megjelenik időről időre, és hát paksiak írnak benne paksi témákról. Erről ennyit, és akkor nézzük azt, hogy milyen idő várható, ahogy azt ígértem. Nos, az az igazság, hogy a mai napon egy kicsit tényleg a nyárhoz képest hűvöset ígér az időkép előrejelzése, ugyan sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, és csapadék sem várható a térségben, ugyanakkor az északnyugati szél sokfelé élénk erős lesz, és hajnalra lehűl a hőmérséklet 13 fokig, amint azt mondtam, itt Pakson 18 fokot mutat a stúdió hőmérő, délután pedig 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, tehát a megszokotthoz képest egy picivel hűvösebb lesz, bár én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor reggel már ekkora a különbség az időkép előrejelzése és a mi stúdió hőmérőnk között, akkor valószínűleg a délutáni hőmérsékletben is lesz különbség, tehát a 25 az lehet, hogy közelebb lesz már a 30-hoz, és inkább ilyen 28-30 fokot fogunk mérni. De ezt majd meglátjuk, minden esetre azért ne arra nagyon nagy kánikulára készüljetek a mai napon, és holnap pedig sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék szintén nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki. Az északkeleti határnál többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, hajnalban 9-17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Ez tehát az időjárása, előrejelzése az időképnek a mai és a holnapi napra. És akkor, ha megyünk tovább, akkor pedig nézzük, hogy kikre számíthatok ma reggel. Nagyon mozgalmas reggelem lesz ismételten. 7:30-kor ugyanis Csillag Balázzsal, a Holdfény mozi szervezőjével beszélgetek, akik Faddomboriban most július 11-én, és Pakson pedig július 24-én szerveznek ilyen kertmozi jellegű pikniket, de ha jól tudom, akkor nem csak ezen a két településen, hanem Szekszárdon már volt is ilyen, Szálkán is lesz, de majd Balázst ki fogom faggatni erről. És akkor 8 órára érkezik a második Rákóczi Ferenc Általános Iskola új igazgatónője, Pincési Ágnes, akit nemrég neveztek ki az igazgatói pozícióra, vele is fogok beszélgetni, és 8:30-re pedig Gévai Zsolt érkezik a Paksi FC-től, aki az NB3-as csapat új vezetőedzője, korábban egyébként az NB1-es csapat másodedzője volt Zsolt, és azt megelőzően pedig, aki még emlékszik rá, a Paksi FC-nek a hátvédjeként rúgta a bőrt a Paksi csapatban. Szóval, ők érkeznek ma reggel, ezen felül zenei és kulturális érdekességeket is hozok nektek, és szó lesz arról, hogy szabad-e a madarakat például etetni nyáron. Úgyhogy nagyon sok izgalmas téma lesz, emellett pedig sok-sok jó zene, amiért érdemes velünk maradni. Most például Biolax-től játszom a Bocsánat című dalt, és azt követően pedig majd még jövök vissza, és sok-sok érdekes információt hozok nektek. Tartsatok velem ma reggel is, és kavargassátok a reggeli kávét a Paks FM zenéire. Jó készülődést kívánok mindenkinek!

11-én lesz itt Pakson, viszont július 11-én Faddomboriban is lesz egy ilyen kertmozi piknikszerű vetítés, úgyhogy érdemes lesz majd hallgatni minket, ha tudni akarjátok, hogy Tolna megyében még melyik másik településeken is többek között milyen filmet fognak vetíteni. És ha már film és vetítés, és ráadásul kertmozi, akkor bizony augusztus 18-án a Csengely Dénes Kulturális Központ is szervez majd egy mozipikniket az Ürgemezei Pihenőparkban, tudjátok, pont ugyanúgy, mint tavaly, amikor a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet vetítették ugyanezen a helyszínen, nagyon nagy sikerrel, és tényleg szenzációs hangulata volt az egésznek, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ismét ezt is napirendre tűzi a Csengely Dénes Kulturális Központ, de most zajlik egy szavazás az oldalukon, a közösségi oldalukon, a Facebookon, méghozzá arról szól ez a szavazás, hogy melyik filmet vetítsék majd ezen a bizonyos augusztus 18-ai kedden a Szent István napok keretében, 20 óra 30 perckor. Nos, 4 filmre lehet szavazni, az A a Szenvedélyes Nők, a B a Legény Búcsú, a C a Michael, és a D pedig a Her. Július 17-én délig lehet kommentben szavazni a választott filmnek a betűjelével, és a legtöbb szavazatot kapó filmet vetítjük. Egyébként én úgy látom, hogy egyelőre a Michael vezet, úgyhogy ha valaki mást szeretne esetleg megnézni, akkor érdemes felmennie a Csengely Dénes Kulturális Központ Facebook oldalára, és érdemes ott szavazni az általa kedvelt és az általa preferált filmre. Ennyit tehát a mozi piknikről, amit a Paksi Csengely Dénes Kulturális Központ szervez augusztus 18-án, szavazzatok, és természetesen bármelyik film is kerül ki győztesen, akkor gyertek ki, nagyon jó hangulata van egy ilyen kertmozi jellegű dolognak, és hát egyáltalán nagyon jó kis közösségi élmény, szerintem érdemes kilátogatni. És akkor a további témáink pedig, ugye Pincési Ágnes, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola újonnan kinevezett igazgatója is érkezik majd hozzánk 8 óra után, és 8:30-ra pedig Gévai Zsolt, a Paksi FC MB3-as csapatának új vezetőedzője is érkezik hozzám. Szóval mozgalmas reggelem lesz, de akkor nézzük még, hogy miről lesz szó a mai napon. Többek között arról is beszélni fogok a következőkben majd, hogy lehet-e etetni a madarakat ilyenkor nyáron, vagy esetlegesen ez egy tilos tevékenység. Nem tudom, hogy ti tudjátok-e, de hogyha nem, és kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok továbbra is velem. Most egy kis zene következik, és a zene után majd Robi hozza a híreket, én pedig a hírek után a programajánlóval térek vissza. Hogyha tudni akarjátok, hogy milyen programok várnak ránk itt a térségben a következő napokban, illetve hetekben, akkor tartsatok velem továbbra is.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, a munkálatok jövő héten véget érhetnek, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követő szerdai sajtótájékoztatón Budapesten az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára. Molnár János István közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, ám a szárazságnak köszönhető az is, hogy az aratás rendben halad, nincsenek fenn akadások. A hétvégi jelentések alapján az őszi búza aratása körülbelül 60%-on állt a csak nem 1 millió hektáros termőterületen. Térségenként a hozamok között jelentős az eltérés, az országos átlag megközelítőleg 4 tonna, kivitelre idén is fog jutni. Őszi árpa 355 ezer hektáron termett, aratása majdnem teljesen befejeződött, az idei termés 1,5 millió tonna körül alakulhat. Őszi káposzta repcét 154 ezer hektáron arathatnak idén, a munkálatok készültsége 75% körüli. A többi szántóföldi növény mindegyikének 100 ezer hektár alatti a területe, aratásuk is többnyire alacsonyabb szinten, 20-30% körül áll, írja az MTI. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának. A tárcavezető ezt közösségi oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót Mátrai Károlyt. A gazdasági és energetikai miniszter július 7-én felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Cepek Gábort, az igazgatóság elnökét. Kapitány István ezután a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt írta, a Nemzeti Energetikai Holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja majd el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A portfólió értesülései szerint Pavlik Lívia, Bencédi Balázs és Barlai Róbert is távozik az MVM igazgatóságából. Ittason okozott sérüléses balesetet egy bölcskei fiatal, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség közleménye szerint egy 22 éves bölcskei sofőr közlekedett július 7-én kedden az éjszakai órákban a 6-os számú főúton Dunaföldvár térségében, amikor nem az út és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg sebességét, melynek következtében elvesztette uralmát járműve felett. Előbb lesodródott az útról, majd az út melletti árokba csapódott, ahol egy betonoszlop állította meg. A balesetben a sofőr súlyosan, szintén 22 éves utasa pedig könnyebben sérült meg. Az autót vezető férfival szemben a baleset okozása miatt szabálysértési feljelentést tettek, és mivel kiderült, hogy az incidens előtt alkoholt is fogyasztott, ezért ittas járművezetésért is felelnie kell.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Újabb edzőmeccset játszott tegnap a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat Telkiben az izraeli Maccabi Haifa együttesével csapott össze. A Paks 60 perc után teljes sorcserét hajtott végre, lehetőséget adva minden játékosának. A találkozó végül 3-3-as döntetlennel zárult. A PFC még egy edzőmeccset játszik itthon július 11-én a Kozár Mislen ellen, majd július 12-én a csapat elutazik ausztriai edzőtáborába, ahol további edzések és meccsek várnak a játékosokra. Az ausztriai edzőtáborból július 19-én tér majd haza a paksi alakulat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Az élesztő folytatásában akkor most a program ajánló következik, ahogy azt már ígértem nektek. Nagyon jó kis programok várnak ránk a következő napokban. Többek között 9-én Tolnára érkezik egy utazó planetárium, ahol a látogatók egy 360 fokos teljes kupolás vetítés és szakképzett csillagászok segítségével nyerhetnek betekintést a folyamatosan változó égbolt és az univerzum titkaiba. Az előadáson szórakoztató és mesés formában ismerhetik meg a csillagok, az űr, a naprendszer és a bolygók távoli világát, és felfedezhetjük a világegyetem csodáit, anélkül, hogy elhagynánk a várost. Szóval, aki szereti az eget kémlelni és szereti a csillagokat, annak Tolnán a helye július 9-én, azaz ma. Ma jut eszembe, ez ma van. Igen, és 22-én úgy szintén, tehát ha valaki ma esetleg nem tudna elmenni, akkor bizony 22-én is van rá lehetőség. Egyébként 17 órakor kezdődik mind a két dátumon ez a program, és az előadások 7-12 éves gyerekeknek szólnak, tehát itt főleg a kisgyerekes családok azok, akik meg vannak célozva, és a részvétel ez előzetes regisztrációhoz kötött, tehát hogyha szeretnétek menni, akkor a 06 39 60 87 72-es telefonszámon, avagy a kultúra@tolna.hu-n, vagy esetleg a Tolnai Művelődési Központnak a Facebook oldalán tudtok regisztrálni. Mindenhova, vagy bárhova érkezik be a regisztráció, azt el fogják fogadni. Ezen kívül július 10-én jön a várva várt Cotton Club Singers koncert a Paksi Dunaparton a Gesztenyefa soron 20 órai kezdettel. Hofi 90 Swing Up, ez a koncert címe, és aki szerette vagy ismeri Hofi Gézát, az biztos, hogy nem fog csalódni, ugyanis Hofi Géza maga is idézőjelben jelen lesz ezen a koncerten, de minden esetre az ő dalai fognak elhangozni swingesített formában, illetve ahogy László Boldizsár elmondta nekünk, tulajdonképpen olyan nagyon swingesíteni sem kellett a dalait Hofinak, mert a legtöbb dalát ilyen swinges formában énekelte, viszont a humor is jelen lesz, és a humort pedig Hofi Géza fogja szolgáltatni, és ha szeretnétek menni, és biztosra akartok menni, akkor a Csengely-Dénes Kulturális Központba telefonáljatok be, vagy írjatok nekik egy e-mailt, mert hogy muszáj lefoglalni akkor a jegyet, hiszen véges a beengedhető létszám oda a Dunapartra, és ha valaki esetleg jegy nélkül érkezik, akkor az is lehet, hogy kiszorul. Úgyhogy, ha biztosra akartok menni, akkor érdemes lefoglalni a jegyeket, és tovább menve, akkor nézzük, hogy mi vár még ránk a következő hetekben. Július 23-án pont parti lesz Kalocsán. Ez szerintem azoknak szól, akik éppen most felvételiztek valamilyen egyetemre, hiszen július 23-án fognak kiderülni a ponthatárok. A Kalocsai Kulturális Központ ezen felbuzdulva egy pont partit szervez a fiataloknak. Aztán július 11-én, ahogy azt ma már említettem, és hamarosan fogok is beszélgetni a szervezővel, Holdfény mozi lesz Fad Domboriban, ahol a szenvedélyes nőket fogják majd vetíteni, és a Facebookon megtalálható az esemény, ahol egyébként jelezni tudjátok, hogy szeretnétek rajta részt venni. A szenvedélyes nők egy nagyon jó kis magyar film, amiben többek között Básti Júli is játszik, és szenzációsat alakít, egy nagyon jó karaktert játszik benne, egy anyukát, aki igencsak vagány, és hát, hogy is mondjam, két kanállal falja az életet, és ezen kívül pedig július 23-án és 25-én Gerjeni Dunarok motoros találkozó lesz itt a térségben, ahol a rockzene szerelmeseit várják, hiszen olyan zenekarok fognak fellépni, mint például a Csíp zenekar, a Romeo Vérzik, az Akela, aztán a Mobilmania, az ABCD, de többek között fellép az Antipasztát is, akik pedig a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválon tűntek fel, és az Electric Soul, ha már Paksnál tartunk, hiszen a paksi Kovács Aliz az énekesük, és egyébként egy tolnai bandáról beszélünk, nagyon jó kis zenét játszanak, érdemes tehát kilátogatni a gerjeni Dunarok motoros találkozóra is, hogyha szeretitek a rockzenét. Aztán ugrunk egy kicsit augusztus 1-ére, amikor is Kalocsán Nagy Ervin és Borbé Alexandra, egy színész házaspár, illetve hát Nagy Ervinről most már azt is tudjuk, hogy politikai pályára lépett, de augusztus 1-én 20 óra 30 perckor egy stand-up, életrajzi stand-up estet tartanak Kalocsán a Kalocsai Szabadtéri színpadon. Augusztus 8-án szintén Kalocsán Udvari Riffek élőben címmel a Művelődési Központ udvarán egy ilyen kicsit szintén rockosabb nap lesz, meg countrysabb, ugyanis a Dunarok Akusztik, a Country Road és a New Generation fognak fellépni. Augusztus 8-án pedig Szekszárdon Bencsik János Divina Komédia sorozata nyílik meg a Művészetek Házában, ami egy kiállítás, szóval, hogyha valaki esetleg inkább a képzőművészetek iránt fogékony, akkor Szekszárdon a helye. És végül, de nem utolsó sorban, még egy augusztus 11-i programot osztok meg azokkal, akik szeretik a Táncszínházat, és mondjuk Pakson lemaradtak a Fitos Dezső társulatnak a múltkori előadásáról, ugyanis Jövünk a Hagyomány címmel érkeznek majd augusztus 11-én 6 órára Bölcskére a Rákóczi Filmszínházba, úgyhogy meg lehet őket tekinteni ott is. Ennyit a programokról, még több programért keressétek fel a paksfm.hu per programajánló menüpontot, és onnan szemezgessetek kedvetekre.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Élesztő.
1: Ez volt az AD stúdiótól a nyári első 6 óra 49 perckor. Na ez az, amire nem nagyon kell számítani a következő napokban, ugyanis az időkép előrejelzése szerint a mai napon is sok napsütés várható, és csak rövid időre zavarhatják meg gomoly felhők. Mondhatom, hogy sajnos, mert hogy nagyon-nagyon nagy szükség lenne tényleg a csapadékra, de egyelőre kilátástalannak tűnik, óriási asszály lesz megint, úgy néz ki. És egyébként odakint, ha még nem indultatok el, akkor most olyan 19,5 fokot mutat a stúdió hőmérő. Nincs olyan meleg, mint amilyen meleg volt itt az elmúlt hetekben és az előző napokban is. Szóval, ha valaki fázósabb típus, akkor egy nagyon vékony kis kardigánt ajánlok magával vinni. Hát ha olyan a hőmérséklet, amit ő egyébként hűvösnek érzékel, de délutánra egészen biztos, hogy nem lesz rá szükség, úgyhogy egy táska is legyen nálatok, hogy el tudjátok tenni. És egyébként a holnapi napon is hasonló idő várható, bár holnap már 25-31 fokig melegszik a levegő, ma még 25 fokot jelez előre az időkép előrejelzése, de mivel már melegebb van most is, mint amit egyébként reggelre prognosztizáltak, ezért én azt gondolom, hogy egy kicsit ma is melegebb lesz az itt látható előrejelzetnél. Ennyit az időjárásról, most ismét a zene következik, egy Pink szám még hozzá, és utána pedig majd hozom a közlekedési híreket, utána pedig átadom a szót Robinak, és ő hozza majd nektek a

0: közlekedj velünk!
1: Mielőtt Robinak átadom a szót, előtte azért ránézünk arra, hogy mi a helyzet az utakon. Nos, az Útinform információi szerint az 51-es főúton Dunavarsány térségében egy személyautó és egy lovas kocsi ütközött. A 26-os kilométernél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes útzárat vezettek be. Ha esetleg valaki az 51-es főúton erre felé tart, akkor esetlegesen számoljon ezzel, bár lehet, hogy mire odaér, addigra már felszámolják. De minden esetre közlekedjen óvatosan, és legyen arra tekintettel, hogy hát ha ebben a térségben még tart a helyszínelés. Ezen kívül balesetről nem tudunk, ami esetlegesen a vételkörzetet érintheti, viszont vannak természetesen szokásos módon útépítések, többek között az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon, Szekszárd és Bátaszék térségek között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. A főváros felé Bátaszék térségében is aszfaltoznak, a 163-as és a 165-ös kilométer között a belső sávot zárták le, és a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között a belső sávot szintén lezárták híd és áterez javítás miatt, úgyhogy az M6-os autópályán jó, hogyha itt a térségben és a vételkörzetben figyeltek és óvatosan közlekedtek, meg hát természetesen mindenhol máshol is, nem csak az M6-os autópályán, de most kivételesen erre az autópályára gondoltam és erről beszéltem. De nézzük akkor a 6-os főutat, ahol a 187-es kilométernél Hirt határában ugye csomópontot építenek, akik rendszeresen hallgatnak minket, azok ezt már tudják. Itt is mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani, úgyhogy óvatosan vezessetek. Ha pedig Pécsre tartanátok mondjuk Paksról, akkor a Zsolnai Vilmos úton a 194-es és a Nedvik Andor úton a 200-as kilométernél csatornáznak. Az érintett szakaszon sávzárás nehezíti a haladást. Ezen kívül a túlparton, a Duna túlpartján, Dusnok térségében híd és áterezt karbantartást végeznek, ezért a 135-ös kilométer és a 136-os kilométer közötti szakaszon félpályás korlátozásra kell készülni, Baján pedig a 161-es és a 163-as kilométer között optikai hálózatfejlesztéshez kábeleket telepítenek, itt is útszűkület lesz, az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták, az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött szintén az 52-es főúton, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Ennyit az Útinformról, vezessetek óvatosan, és vigyázzatok magatokra és másokra is.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Most magánvéleményt mondok, tehát én az MVM-et azt egy vízfejnek tartom, tehát nagyon sok mindenkit eltartunk egyébként, nem csak mi, nem csak a Paksi Atomerőmű, hanem az összes magyar energetikai vállalat, miközben egyébként a kockázatot minden üzemnél azok vállalják az üzemnek a működéséért, és nem csak az üzemnek a működéséért, hanem hogyha Paksi Atomerőművet veszem, az azért egy annyira veszélyes üzem, hogy akár a következményeiért egy esetleges üzemzavarnak is, akik itt élnek a térségben, és szerintem nem volt korrekt és jogos az, hogy az MVM-et nem csak az, hogy létrehozták, de ha még létrehozták volna, de a pénzeket, hogy elvitték innen. Na, azt szerintem abszolút nem jogos, mert itt lokálpatrióta emberek ülnek zömében a vállalatvezetésekben, Paks 1-nél is, Paks 2-nél is. Ők át tudták érezni azt, hogy mi a fontos, mi az, ami nem fontos, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy az ő kezükben sokkal jobb helyen volt az a pénz, amiről döntöttek, mint az, hogy ők csak egy ilyen fogaskerék a rendszerben, és tovább tolják valakinek, aki Budapesten egyébként a budapesti kis életét éli, és majd onnan döntöget arról, hogy nem tudom én, melyik egyesület kap-e pénzt mondjuk Pakson.
2: Igazad van. Tehát, hogy ha ez...
1: Akkor most vége a műsornak.
3: Majd én lehűtelek, ne
2: aggódjál. Tehát, hogyha nevezzük ezt egy restaurációnak, hogyha ez a folyamat megtörténik, én annak nagyon fogok örülni. Nem titok, küzdök is érte, mert ez a jelzés szinte az országgyűlési képviselői karrieremnek a legelején befutott.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után, szerda délután közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, írja az MTI. Magyar Péter megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A bejegyzés végén közölte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Összefogás indult el a Györkönyi Tehenészet javára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete arra kéri a gazdálkodókat, hogy aki teheti, ajánljon fel egy-egy bála szénát a tehenészet számára, amely a vasárnapi tűzeset kapcsán 1500 bálát veszítette el. A tűz belobbanását a szakemberek a forró nyári napoknak tulajdonítják, mondta a rádiónknak az eset kapcsán Köves Péter, a Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője.
6: Kaptak egy riasztást itt 3000 körben, égett az előzetes információk szerint vasárnap hajnalban, egy Kossuth utcai szarvasmarhatelepen, és hát nem kevés 9 vízsugár, valamint 2000 számok segítségével sikerült felszámolni ezt a káresetet. Itt most ebben az ügyben nem indult tűzvizsgálat hivatalosan, én egyelőre még nem tudok róla. Természetesen erre van lehetőség egy helyszíni szemlét követően, hogyha éppen akkor az a kárérték, ami ezt így indokolná. Tehát itt a nagy hőség, a szárazság az, ami egyszer problémát okozhat. Amivel viszont számolni kell a bárák tárolásánál, az pedig az öngyulladás, amit talán így sokan nem tudnak. Itt, hogyha esetleg valamilyen szinten nedvességet kap, vagy nedvesség tartalom éri, eső éri, esetleg ezeket a bárákat, illetve így lesznek betárolva, hogy nedvesen lesz betakarítva, akkor van olyan rasan is lehetőség, hogy képes itt oxidáció megindulni.
5: Köves Péter arról is beszélt, hogy a nyári hónapokban nagyon sok olyan szituáció van, amelyek kapcsán szabadtéri tűz lobbanhat fel.
6: Tehát gyakorlatilag annyi lehetőség van, ami egy nagy kiterjedésű tűzhöz vezethet, hogy felsorolni is nehéz. Tehát benne van az emberi tényező is, akár egy eldobott cigarettacsik, ilyenek is megfigyelhetők, hogy egy földúton, akár egy utcában, végig sétálva, végig biciklizve, végig autózva sajnos még mindig előfordul olyan, hogy valaki kihajít egy csikket, ami ilyenkor pillanatok alatt begyújtja a környezetét, tehát nem csak magunknak, hanem itt a szomszédoknak is bizony komoly problémákat tudunk okozni, vagy éppen a gazdáknak is. De természetesen vannak még olyan tényezők, amelyekkel nem lehet előre számolni. Egy-egy transformátorállomás akár, ahonnan bizony generálódhat olyan hő. Például akkor egy mezőgazdasági munkát, egy javatást végző munkagépen egy szoruló csapágy megint csak termelhet például hőt, vagy onnan egy lecsöpögő forró olaj megint meg tud gyújtani a környezetben valamit. Itt vannak például a különböző vasútvonalak, azok mentén is felelhető ilyen olyan tűzesetek, ott pedig egy-egy beragadó fékberendezés az, ami megint csak például szikrát vethet, vagy olyan hőt termelhet, ami begyújthat bizony nagyobb területeket is.
5: Július 11-én szombaton rendezik meg a 20. Birítói napot a Birítói Közösségi Háznál. A rendezvény reggel a 6. gulyás bajnoksággal indul, a főző csapatok jelentkezését 7 órától várják a helyszínen. A gasztronómiai verseny zsűri elnöke Bede Róbert mesterszakács lesz. Délután 14 és 18 óra között gyermekprogramokat szerveznek, köztük bábelőadást, kézműves foglalkozást és arcfestést. A zenei programok délután 4 órakor kezdődnek a Velorex GTI fellépésével, majd este a Gesarol és a Cartago együttes ad koncertet. A rendezvényt a Veracruz zenekar fellépése zárja. A programokról további információt kérni és a főzőversenyre jelentkezni a 0620 346 8630-as telefonszámon lehet.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Újabb edzőmeccset játszott tegnap a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat Telkiben az izraeli Maccabi Haifa együttesével csapott össze. A Paks 60 perc után teljes sorcserét hajtott végre, lehetőséget adva minden játékosának. A találkozó végül 3-3-as döntetlennel zárult. A PFC még egy edzőmeccset játszik itthon július 11-én a Kozár Mislen ellen, majd július 12-én a csapat elutazik ausztriai edzőtáborába, ahol további edzések és meccsek várnak a játékosokra. Az ausztriai edzőtáborból július 19-én tér majd haza a paksi alakulat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Élesztő.
1: Ez volt Daddy Swims-től a Bad Dreams 2024-ből itt a Paks FM élesztőben. Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, azoknak is, akik esetlegesen most kapcsolódtak be a Paks FM élesztő műsorába. Július 9-e csütörtök reggel van, Lukrécia és Marina névnap. Ha van ilyen nevű ismerősötök, ne felejtsétek el felköszönteni, és természetesen ne feledkezzetek meg a születésnaposokról sem, vagy esetleg, ha valamilyen évfordulótok van, arról se. És a folytatásban pedig, ahogy ezt ígértem, szó lesz arról, hogy lehet-e a madarakat nyáron etetni, mert hogy sokan azt hiszik, hogy jót tesznek azzal, hogy nyáron is etetik a madarakat, azonban ez korán sincs így, és erről Sáfrány Szilvia, az Ökocsiga Egyesület alapítója mesélt nemrég rádiónknak. A természetjáró szakember részletesen elmagyarázta, hogy miért nem szabad nyáron a költési időszakban etetni a madarakat, és arra is kitért, hogy miért fontos viszont itatni őket, úgyhogy a következő percekben Sáfrány Szilvit hallhatjátok.
2: Mert nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy ilyenkor ebben az időszakban nem szabad etetni. Ugye az etetési időszak az a fagyok tartós hidegbe köszöntével kezdődik, és hát a fagyok elmúltáig, tavaszig tart. Fontos az, hogy ha valaki elkezdi, akkor kitartóan rendesen kell ezt folytatni, hiszen a madarak megszokják és számítanak rá. Azonban amikor elmúlik a hideg időszak, akkor találnak egyrészt maguknak rovartáplálékot, aztán beköszönt a tavasz, aztán jönnek a hernyók és mindenféle csúszómászok, és amiért ez nagyon fontos, az, hogy a fióka nevelésnél a fiókák nem tudják a magokat megemészteni, tehát tilos etetni költési időszakba, hiszen nem tudja megemészteni a fióka, és feltorlódik a gyomrába, a nyelőcsövébe, és a pusztulásukhoz vezet. Tehát bármennyire is úgy gondolja az ember, hogy ő ezzel most segít, pont az ellenkezőjét teszi árt, hiszen elpusztítja a fészek aljat. És ezért szoktuk kérni azt, hogy semmi esetre se etessenek már a nyári időszakba, a fióka nevelési időszakba. Hogyha megszoktuk azt, hogy jönnek mennek a kertünkbe a madarak, és szeretjük ezt figyelni, mert hát ki ne szeretné, akkor váltsunk vízre. Vagyis hát folytassuk az itatást, mert télen-nyáron kell itatni, csak ugye nyáron már nem fog befagyni, úgyhogy sokkal kevesebb törődést igényel egy madáritatónak a gondozása. És igaziból itt nem kell túl nagy dologra gondolni, nekünk van egy kis kerti tavunk az udvarba, amit úgy alakítottunk, hogy van egy keskenyebb, egy sekélyebb része, ahol nagyon nagy forgalommal, mert folyamatosan jönnek a verebek, a galambok, a rigók, és ott fürdenek, illetve isznak. De hogyha nem, természetesen nincs mindenkinek tó a kertjébe, de ugyanígy megteszi egy régi virágcserép alátét, ez az fontos, hogy lapos legyen, és hogyha ebbe teszünk még mondjuk kavicsokat is, akkor nem csak a madarakat fogja vonzani, hanem a beporzókat is, aminek ugye ugyanolyan nagy szerepe van a kertbe, fontos szerepe van a kertbe, mint a madaraknak.
1: Sáfrány Szilvit, az Ökocsiga Egyesület alapítóját hallhattátok, aki nagy természetjáró, és a lényeg, hogy ne tessétek nyáron a madarakat, arra kérünk benneteket, hogy fogadjátok meg Szilvi tanácsát, ellenben itassátok őket, és ahogy hallhattátok, igazából egy kis lapos a virágcserép alátét is tökéletes, ha abba kitesztek vizet, mondjuk egy árnyékosabb helyre, ott meg fogják találni, és talán nem melegszik olyan nagyon gyorsan fel a víz sem, és nem csak inni tudnak belőle, hanem még fürödni is, illetve, hogyha beletesztek egy-egy kavicsot, az azt jelenti, hogy még az ízelt lábúak, bogarak, rovarok, mindenféle lepkék is tudnak majd inni a kis itatótokból, úgyhogy most egy picit alább hagyott a meleg, de jönnek még vissza a melegek, hiszen bőven benne vagyunk a nyárban, úgyhogy ha megfogadjátok ezt a tanácsot, akkor azzal jót tehettek jó néhány élőlénynek. Most egy jó kis azaria szám következik, és tartsatok továbbra is velem, hiszen 7:30 után Csillag Balást fogom kapcsolni, aki a Holdfény mozinak a szervezője, és arról fogunk beszélgetni, hogy Pakson és Faddomborin kívül mikor és hol lesznek még hasonló szabadtéri mozi vetítések, és ne feledkezzetek el arról, hogy a Csengely Dénes Kulturális Központ éppen egy szavazást tart, kertmozi piknik témakörben, hogy melyik filmet vetítsék majd augusztus 18-án a Zürgemezei Szabadidő Parkban, úgyhogy ha szeretnétek, hogy az a film legyen, amit ti is szívesen megnéznétek, akkor menjetek fel a Csengely Dénes Kulturális Központ oldalára a Facebookon, és ott

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Az élesztő folytatásában egy különleges görög szigetről lesz szó, ahol mintha lassabban telne az idő, mint máshol, és az emberek nem csak hosszabb, hanem egészségesebb életet is élnek, ahol a hagyományok, a természet közelsége és a nyugodt mindennapok évszázadok óta meghatározzák a helyiek életét. Ez a varázslatos sziget Ikária, amelyet ma a világ egyik legismertebb kék zónájaként tartanak számon, vagyis olyan területként, ahol az emberek feltűnően magas arányban érik meg a 100 éves kort. Több mint 500 évvel ezelőtt egy ortodox pap érkezett a szigetre, amely lenyűgözte, és lenyűgözték azok a beszámolók, amelyek az ikáriaiak rendkívül hosszú életéről szóltak. 6 hónapot töltött azzal, hogy megfejtse a helyiek titkát, vajon mi lehet az oka annak, hogy az itt élők jó egészségben, békében és vitalitással öregszenek meg? A választ azonban nem egyetlen különleges szokásban vagy

örökséggel és lenyűgöző kulturális hagyatékkal rendelkezik, az ókori görögök történetei, a római és az oszmán korszak nyomai, valamint a helyi hagyományok mind hozzájárulnak ahhoz a különleges atmoszférához, amely miatt az ide látogatók gyakran úgy érzik, hogy egy másik világba érkeztek. Ha kíváncsi vagy, mennyi érdekességet rejt ez a csodálatos hely, akkor menjél fel a Femme Café oldalára, és kattints a képgalériára. Tényleg csodálatos képek vannak fönt Ikáriáról, arról a szigetről, ahol nagyon sokan érik meg a 100 éves kort, és amint mondtam, az a világ egyik legismertebb kék zónájaként emlegetik. Érdekes, biztos gyönyörű, szép tényleg élőben is, hiszen a képeken csodálatos. Aki szeret utazni, annak ajánlom figyelmébe ezt az úti célt is, ha más nem azért, hogy egy kicsit inspirálódjon. Hát, ha itt is sikerül majd előbb-utóbb megérnünk ezt a csodálatos 100 éves kort, de természetesen egészségben, mert igazából az a lényeg, hogy az ember egészségesen éljen, és egészséges legyen lehetőleg az élete végéig. Most pedig egy kis zene következik, méghozzá a Kártágó együttestől játszom az Apáink útján című dalt. Hogyha szeretitek a Kártágót, akkor ne felejtsétek el, hogy ezen a hétvégén szombaton lesz a Biritói nap, ahol ők lesznek a sztár vendég, úgyhogy ezt a dalt élőben is meghallgathatjátok tőlük, és nem mellesleg küldöm ezt most Strasser Tamásnak, aki mindig ezzel példálózik, hogy ez a dal kellene, hogy legyen a magyar himnusz, mert hogy annyira rezonál ez a magyar valóságra és a magyar hétköznapokra. Úgyhogy a következő percekben tehát a Kártágót hallhatjátok, utána Robi hozza majd a híreket, én pedig majd Csillag Balázzsal, a Holdfény mozi szervezőjével térek vissza 7:30 után.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Tudod már, hogy lesznek változások a Paks 1, Paks 2 élén, vagy pedig csak feltételezésként hangzott ez el?
2: Én azt gondolom, hogy megint a józanei szava kell, hogy elsőként megszólaljon. A Paks 2 vállalkozás irányítása, vezetése az egy kudarc. Magánszférában ennyi kudarcot már nem szoktak elviselni. Itt a kiváló alkalom, hogy ebből a kudarcból akkor tanuljunk, levonjuk a konzekvenciákat, és akkor itt nagyon fontos, hogy ez én szerepem úgymond ennél nem terjeszkedhet tovább, hiszen ezt kapitány miniszter úr, az általa felkért szakértők és az ebben illetékes államtitkárnak van lehetőség ezt a döntést meghozni. Paks 1 ugye az MVM Trustnek a része, tehát ott kérdés majd, hogy merre tovább MVM. Annyit mindenképpen el lehet mondani, és azt gondolom, hogy ez cseppet sem titok, hogy az egész ország energetikai ellátása, ennek a helyzete, azok a víziók, amik mentén meg kell majd ezt valósítani, azok komoly vita tárgyát képezik, szakmai vitának a tárgyát, és ebben én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon benne van az, hogy az új víziókhoz, az új elképzelésekhez akkor új vezetőket kapcsolnak.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ismét gyorsult a vendéglátóüzletek számának csökkenése, míg 2023 és 2024 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb, addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 üzlet zárt be, közölte a Magyar Vendéglátókipar Testülete szerdán a vendéglátásról készített statisztikai helyzetjelentés alapján. Az MTI-nek elküldött összefoglaló szerint a hazai vendéglátóhelyek száma 41.900 volt tavaly évvégén, az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-esnél pedig 9500-zal kevesebb. A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 1400-zal, a munkahelyi vendéglátóhelyeké 278-al csökkent a 2024 végi helyzethez képest. Az üzletbezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és zenés-táncos szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és gyorséttermeket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákat. Tavaly 10.000 lakosra 44 vendéglátóhely jutott, 9-el kevesebb, mint 2019-ben. Kedden délelőtt átadásra került a munkaterület a paksi Kurcsatov, Babics Mihály, Gagarin és Barátság utcák által határolt tömbelső felújításának kivitelezéséhez. A részletekről Szelecki József műszaki ellenőr beszélt rádiónknak.
5: A Kurcsatov tömbbelső rekonstrukciójának a harmadik üteme fog megvalósulni, ez az utolsó ütem. Ez a terület a Kurcsatov utca, Barátság utca, Gagarin utca és Babics utca által határolt terület. Ezen a területen belül fognak megújulni a útburkolatok, egyéb járda térburkolatok. A föld alatt a közművek közül a vizes közművek, a ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz, házi bekötések döntően lesznek cserélve, valamint új közvilágítás fog készülni ezen a területen belül. A felszíne, a növényzet is meg fog újulni. Ennek keretében lesznek kivágandó fák, egyéb növényfajták, de hótolva lesznek, és helyette újak fognak majd telepítésre kerülni.
4: A tömbelső föld felett és a föld alatt is megújításra kerül, valamivel több mint 1 hektár területen. Többek között térkőburkolat, aszfaltút, parkoló, kerékpártámasz, gyalogos korlát, közvilágítási hálózat, új víziközművek, öntözőrendszer, cserjék, fák, hulladékgyűjtő és padok lesznek telepítve. A beruházás 6 hónap alatt mintegy bruttó 315 millió forintból valósul meg. Rozinka Attila, a Paksi Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának osztályvezetője rádiónknak elmondta, a lakosság tájékoztatva lett a beruházás indulásáról és annak részleteiről. Arra kérik őket, türelemmel viseljék az ezzel járó kellemetlenségeket. A tervek szerint körülbelül 10 nap múlva kezdenek hozzá a munkákhoz.
6: Elhangzott itt a munkaterület átadás során a kivitelező részéről. Van még egy bontási szakasza a Gesztenyés utcai parkoló kivitelezésének. Ez egy 10 napon belül megtörténik, és azt követően fogják átcsoportosítani az energiájukat a munka folyamatát. 2-3 héten belül realizálódik itt egy bontási folyamat. A tervei szerint a munkaterületet kisebb ütemekre szétbontva, kisebb felületeket egységként kezelve kezdi meg a bontási és az építési munkákat, igyekezve az itt lakók minél kisebb zavarása mellett végezni az építési kivitelezést. Sávos ütemtervet fog készíteni a munkák elvégzésének előrehaladásáról. Erről majd a lakók is a kivitelező által tájékoztatást fognak kapni lépcsőházakban, illetve azokban az időpontokban, amikor parkolókat is érint a kivitelezési munka, akkor előzetesen az ott parkoló autókat, illetve a környéket előzetesen tájékoztatja a parkolás megszűnéséről, annak az átépítés időpontjáról. Minden olyan információ, ami a kivitelezés kapcsán a lakókat érintheti, azt a kivitelező időben igyekszik a lakóközösség tájékoztatására adni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Újabb edzőmeccset játszott tegnap a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat Telkiben az izraeli Maccabi Haifa együttesével csapott össze. A Paks 60 perc után teljes sorcserét hajtott végre, lehetőséget adva minden játékosának. A találkozó végül 3-3-as döntetlennel zárult. A PFC még egy edzőmeccset játszik itthon július 11-én a Kozár Mislen ellen, majd július 12-én a csapat elutazik ausztriai edzőtáborába, ahol további edzések és meccsek várnak a játékosokra. Az ausztriai edzőtáborból július 19-én tér majd haza a paksi alakulat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Aksefem reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 38 perckor folytatódik az élesztő Sabrina Carpenter után, és itt van már velem a vonalban, ahogy azt én ígértem nektek, Csillag Balázs, a Holdfény mozi szervezője. Szia Balázs, jó reggelt!
2: Szia Gabi, jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Hát Pakson gyakorlatilag egy hét alatt beteltek a helyek a július 24-i vetítésre, ami az Erzsébet nagy szállodánál lesz, méghozzá Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmet fogjátok vetíteni, és július 11-én pedig Faddomboriban lesz szintén egy magyar filmet, ott pedig a Szenvedélyes nőket játszátok. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy honnan jött a Holdfény mozi ötlete.
2: Maga ez a kertmozi projekt ötlet, ez már egy nagyon régi, mondhatnám azt is, hogy szerelem projekt, ami a fiókban hevert, és az idei évben hál' Istennek sikerült életre hívni. Úgyhogy maga a rendezvény sorozat az, meg annak az ötlete az igazság szerint így saját igények alapján merült föl és indult, mert kollégáimmal régóta gondolkodtunk olyan programon, amin mi magunk is szívesen részt vennénk, és ez a nyáresti kertmozis téma és program, ez mindannyiunknak szimpatikus volt.
1: Igen, ez egy ilyen kicsit ilyen romantikus, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Tehát van egy ilyen romantikája egy ilyen kertmozi jellegű pikniknek, és ugye ezt először szervezitek, ha jól tudom.
2: Így van, maga a programsorozat az idén indul, illetve idén szervezzük először. Ugye azon túl, hogy színvonalas, lehetőség szerint a legszínvonalasabb programot szervezzük a megyében élők számára, vagy azok számára, akik az adott napon, hétvégén a környéken tartózkodnak. Azon túl azért fontos célunk volt az is, hogy megmutassuk azt a épített és természeti környezetet, ami minket körülvesz, és ezt úgy mutassuk meg, hogy egy picit az eredeti funkciójától eltérően, vagy egy picit más stílusban, hangulatban vigyük az emberek elé, és ezáltal is egy picit rámutassunk arra, hogy azon túl, hogy milyen szép helyen és környezetben élünk, milyen lehetőségeket tartogat, illetve milyen lehetőségek rejlenek még ezekben a vagy ebben a környezetben, ahol élünk.
1: Ha már ezt említetted, akkor osszuk meg a Paks FM hallgatóival azt is, hogy hány helyszínen és mikor lesznek vetítések.
2: Igen, ugye említetted a soron következő két vetítést. A programsorozat már júniusban elindult. Szekszárdon volt két vetítés, a Babics Emlékház udvarában, ami, hát hogy is mondjam, a hely szelleméből és hangulatából adódóan egy rendkívül érdekes, és a vendégek, nézők visszajelzése alapján egy igen jó helyszínnek bizonyult. A nyár folyamán, amit most már közzétettünk és hirdetünk, az 6 esemény lenne, de szeptemberre készülünk egy meglepetés helyszínnel is, aminek a részleteit még egyeztetjük, úgyhogy azt még nem tettük közzé. Tehát 7 rendezvényből áll a sorozat.
1: Oké, és akkor ugye, tehát akkor Szekszárd az biztos, Faddombori és Paks az biztos, és ez 3 helyszín.
2: Bocsánat, igen, a kérdés, így van a kérdésedre a válasz, tehát ugye Szekszárdon volt két helyszín júniusban, illetve július elején, Faddombori most szombaton július 11-én, július 24-én Paks Erzsébet szálló, augusztus 2-án, illetve augusztus 8-án a Szálkai tó partján, ami szintén egy nagyon szép helyszín, és ahogy mondtam, a szeptemberi időpont és helyszín az még egyeztetés alatt.
1: Azt lehet tudni, hogy Szálkán milyen filmeket fogtok vetíteni?
2: Így van, az interneten egyébként a közösségi felületen a Holdfény mozi névre rákeresve az események is megjelennek. Ugye Szálkán egyrészt az első alkalommal augusztus 2-án az Üvegtigris első részét vetítjük, a második alkalommal pedig egyetlen nem magyar filmként a Nagyfiúk című amerikai filmet fogjuk vetíteni.
1: Mi alapján választottátok ki a filmeket?
2: Ugye a magának a rendezvény sorozatnak a célja, a célközönsége, ha azt nézzük, akkor a lehető legtágabbra próbáltuk nyitni az ollót. Ugye olyan filmeket igyekeztünk vetíteni, amik egyrésztről nem korhatárosak, másrészt magához, a műfajhoz, a kertmozi, nyári esti, könnyed programhoz illeszkedő filmek, és olyan filmek, amik népszerűek, adott esetben az emberek egyébként már látták, akár többször is látták, de mégis egy olyan film, amit szívesen újra megnéznek, és hát nem utolsó sorban pedig igyekeztünk azért magyar filmeket választani, ugye a hét helyszínből egyetlen egy az, ami nem magyar.
1: Értem. És mi a tapasztalatotok? Ugye Szexárdon már volt két esemény, azt említetted, hogy fogékonyak az emberek, és szívesen jönnek ilyen típusú rendezvényre?
2: Hát, hogy is mondjam, minket is meglepett az érdeklődés, ami az események meghirdetését követően látszódott, hiszen ahogy te is említetted, a paksi esemény is, és a két első esemény Szexárdon az jóformán kevesebb, mint egy nap alatt megtelt. Ugye ezeken a helyszíneken a hely adottságaiból adódóan a befogadóképesség ugye korlátos, ezért ott regisztrációhoz kötöttük, de például most a szombati esemény és a szálkai eseményeknél ott ugye a strand, mindkét helyszínen a strandon lesz a vetítés, ott több száz ember is kényelmesen elfér, ott nincsen regisztráció. Tehát magából a regisztrációból is látszódik, hogy az ötlet jó, és az embereknek van igénye ilyen jellegű programokra, és az első két vetítés ott a helyszínen a film előtti és utáni beszélgetés során kiderült, hogy az emberek igenis vágynak és számítanak ilyen programokra a jövőben is.
1: Mert hogy a filmvetítés után beszélgettek is a filmekről?
2: Hát a filmekről magáról így konkrétan nincsen beszélgetés, inkább van egy, és ez is a hangulatához, a kertmozihoz hozzátartozik, azt gondolom, hogy a film megkezdése előtt már jócskán egy órával előtte van érkezés, az emberek jönnek, hozzák a kis plédet, leterítik, a büfében megveszik a kis ellátmányukat a filmre, és közben beszélgetnek, azon túl, hogy akikkel érkeznek, azzal a társasággal, de természetesen ismerősökkel, akikkel ott találkoznak, és persze, amikor a film véget ér, akkor azért ez ott egy ideig még folytatódik. Úgyhogy azt gondolom, hogy amit gondoltunk és szerettünk volna célt, azt abszolút hozza a rendezvény.
1: És az Erzsébet szállóhoz például a paksiak vigyenek magukkal pokrócot? Tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy ilyen pokrócon ülős filmnézés, vagy székeken ülnek majd az emberek?
2: Ez szintén a helyszín adottságaiból jön, hogy mit javaslunk. Ugye mindig egyébként az eseménynél egyrészt a kiírásban, aztán pedig a esemény közelettével a kommunikációban igyekszünk felhívni a figyelmet arra, hogy ki, hogyan, miként készüljön. Az Erzsébet szálló ilyen szempontból egy speciális helyszín. Ugye a belső udvar, gondolom a paksiak többsége ismeri a szálló adottságait és kialakítását. A belső udvarban a fák miatt nem tudtuk a vetítést, illetve a vásznat jól fölállítani, ezért az Erzsébet szállónak a mélygarázs felüli bejáratánál lesz a vetítés, ahol a szálló udvarán, ugye ott térkövezet nagy részt, ott sörpadok és ülőalkalmatosságok lesznek felállítva, tehát oda nem feltétlenül szükséges párnát, plédet hozni, de van egy kisebb füves terület egyébként, ahol szintén helyet lehet foglalni, ott szükséges a kempingszék és a pléd.
1: Aha, oké, na hát akkor, ha valakinek vannak ilyen alkalmatosságai, az vigye magával, mert tehát a sörpadok azok gondolom azért korlátosan lesznek elérhetőek, és ahhoz, hogy ne állva kelljen nézni, akkor a filmet ahhoz mindenképpen vigye magával. Egyébként nagyon sokan jelentkeztek a paksira, ha jól emlékszem, tehát azért a helyhez képest, vagy legalábbis ugye nyilván annyit engedtek be, amennyi ilyen beférnek, de hogy ilyen százas nagyságrendű jelentkező van, ugye?
2: jócskán túljelentkezés van, ugye a szexádi helyszínen is háromszoros túljelentkezés volt. A program szervezésekor, előkészítésekor, a helyszínek kiválasztásánál próbáltunk azért, mivel ez az első alkalom, és magát az ötletet is ugye teszteltük, próbáltunk olyan helyszíneket kiválasztani, ami viszonylag könnyen megtelhet, hogyha esetleg a fogadtatás nem olyan pozitív, mint amilyen egyébként látszódik, hogy az. Úgyhogy igen, ezeken a helyszíneken nagyon hamar betelt, de ahogy mondtam, Faddomboriban, Szálkán sokkal-sokkal több embert tudunk fogadni. Tehát vannak olyan, a hét helyszín közül van olyan, ami kicsit családiasabb hangulatú, és van, ami a több száz fős befogadó képesség miatt egy nagyobb közösségi élményt ad.
1: Oké, akkor beszéljünk még egy icipicit egy, hát, hogy is mondjam, közéleti jellegű hírről, ami, mint kiderült, ugye érint titeket is. Ugye korábban Hatházi Ákos megosztotta, hogy itt az NKA-s támogatásokban többek között ugye te is kaptál forrást, és ezek összefüggésben mondjuk úgy, hogy igazából megvádolt azzal, hogy egy ilyen fideszes pénzosztásnak a része voltál, és mintha te kaptad volna ezt az összeget, de akkor öntsünk itt tiszta vizet a pohárba, hogy mi történt valójában itt az NKA-s támogatások kapcsán?
2: Hát ugye ez az NKA támogatási rendszer, vagy egyáltalán maga a kulturális alap sajnos az utóbbi idő, én azt gondolom, eltúlzott politikai kommunikációja okán szinte már szitokszóvá vált, és hát ugye napjainkban a kommunikáció az rendkívül leegyszerűsödött, szinte már csak címszavakban történik, és gyakran nem megy ki kellő információ bizonyos dolgokról, és aztán ki a maga módján vagy érdeke szerint ezeket az információ lyukakat betömi így úgy. A lényeg az, hogy igen, ahogy sok száz, sőt ezres nagyságrendű támogatott van a Nemzeti Kulturális Alapnál, ugye ez a programsorozat is onnan kapott támogatást, de hogyha az említett hírt vagy szemét, meg aztán az onnan a megosztásokat, ha nézzük, ott semmilyen részlet nem derült ki a pályázatokról, miközben, hogyha valaki belenézett volna, és talán most a beszélgetésünkből is kiderül, ugye ennek a programsorozatnak semmi köze nincs a politikához, illetve az áprilisi választásokhoz. Ugye akkor azokat a vádakat fogalmazták meg, vagy fogalmazzák meg most is, és lehet, hogy van ilyen, én nem azt mondom, én most csak a saját programról tudok beszélni, hogy ezek a források pártfinanszírozásra mentek. Ugye, ahogy mondtam is, illetve a beszélgetésből kiderül, a programsorozat 2025-ben, amikor támogatást nyert, már akkor a részletes leírásban szerepelt, hogy ez 2026 nyári programsorozat, az első eseményünk ugye június végén volt, tehát forrásfelhasználás júliusig, e hónapig nem is történt. Úgyhogy, hát hogy is mondjam, nagyon sajnálatos dolog, hogy ez ide jutott és idáig fajult. Természetesen, hogyha ezekkel a pályázatokkal kapcsolatban bármilyen visszaélés történt, vagy történhetett, azt ki kell vizsgálni. Ha voltak olyan pályázatok, amik hogy is mondjam, jogtalanul kaptak támogatást, vagy nem szabályszerűen, akkor ott a szükséges lépéseket meg kell tenni, de azt hát finoman szólva sem tartom szerencsésnek, hogy ezzel az általánosítással és leegyszerűsített kommunikációval rengeteg olyan szervezetet hoztak kellemetlen helyzetbe, akik egyébként valóban programokkal készültek, a kultúrához kapcsolódó programokkal készültek, és korrekt módon felhasználják azt a forrást, amit azokra az adott programokra kaptak.
1: Köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad velünk. Egyébként Cseh Tamás, a mi körzetünknek az országgyűlési képviselője itt járt nálunk, és pontosan ugyanezt mondtuk el a szabad péntekben neki, és kifejezetten arra kértük, hogy ha már megosztotta azt, hogy az NK-os forrásokat kikapták a Tolna 3-as számú egyéni választókerületben, akkor illene azt is megosztani, hogy ezt mire kapták, mert hogy szerintem az adófizetőknek alapvetően nem az a lényeg, hogy kikapja a pénzt, hanem azt, hogy ránk költi telik el, és abból mondjuk profitálunk-e valamilyen módon, akár egy jó mozi élmény keretében. Köszönöm szépen, Balázs, hogy itt voltál velünk, akkor sok sikert kívánok ehhez a program sorozathoz nektek, és minél több látogatót és nézőt és jókedvű, utána boldog embereket.
2: Nagyon szépen köszönöm, és hát várunk mindenkit szeretettel most szombaton Faddomboriban, a 2. számú strandon.
1: Így van, július 11-én, tehát Faddombori, július 24-én pedig Paks Erzsébet nagyszálloda, Csillag Balázzsal, a Holdfény mozi szervezőjével beszélgettem, most pedig zenével folytatjuk.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban?
2: Játék?
1: Igen!
2: Tánc?
1: Igen!
2: Közös kaland a gyerekekkel?
1: Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, a munkálatok jövő héten véget érhetnek, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követő szerdai sajtótájékoztatón Budapesten az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára. Molnár János István közölte, a tavaszi fagy és a csapadékhiány nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, ám a szárazságnak köszönhető az is, hogy az aratás rendben halad, nincsenek fennakadások. A hétvégi jelentések alapján az őszi búza aratása körülbelül 60%-on állt a csak nem 1 millió hektáros termőterületen. Térségenként a hozamok között jelentős az eltérés, az országos átlag megközelítőleg 4 tonna, kivitelre idén is fog jutni. Őszi árpa 355 ezer hektáron termett, aratása majdnem teljesen befejeződött, az idei termés 1,5 millió tonna körül alakulhat. Őszi káposzta repcét 154 ezer hektáron arathatnak idén, a munkálatok készültsége 75% körüli. A többi szántóföldi növény mindegyikének 100 ezer hektár alatti a területe, aratásuk is többnyire alacsonyabb szinten, 20-30% körül áll, írja az MTI. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának. A tárcavezető ezt közösségi oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót Mátrai Károlyt. A gazdasági és energetikai miniszter július 7-én felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Cepek Gábort, az igazgatóság elnökét. Kapitány István ezután a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt írta, a Nemzeti Energetikai Holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja majd el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A portfólió értesülései szerint Pavlik Lívia, Bencédi Balázs és Barlai Róbert is távozik az MVM igazgatóságából. Ittason okozott sérüléses balesetet egy bölcskei fiatal, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség közleménye szerint egy 22 éves bölcskei sofőr közlekedett július 7-én kedden az éjszakai órákban a 6-os számú főúton Dunaföldvár térségében, amikor nem az út és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg sebességét, melynek következtében elvesztette uralmát járműve felett. Előbb lesodródott az útról, majd az út melletti árokba csapódott, ahol egy betonoszlop állította meg. A balesetben a sofőr súlyosan, szintén 22 éves utasa pedig könnyebben sérült meg. Az autót vezető férfival szemben a baleset okozása miatt szabálysértési feljelentést tettek, és mivel kiderült, hogy az incidens előtt alkoholt is fogyasztott, ezért ittas járművezetésért is felelnie kell.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Újabb edzőmeccset játszott tegnap a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat Telkiben az izraeli Maccabi Haifa együttesével csapott össze. A Paks 60 perc után teljes sorcserét hajtott végre, lehetőséget adva minden játékosának. A találkozó végül 3-3-as döntetlennel zárult. A PFC még egy edzőmeccset játszik itthon július 11-én a Kozár Mislen ellen, majd július 12-én a csapat elutazik ausztriai edzőtáborába, ahol további edzések és meccsek várnak a játékosokra. Az ausztriai edzőtáborból július 19-én tér majd haza a paksi alakulat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra, 8 perckor folytatódik az élesztő, még mindig a Zaporozsectől hallhatjátok a Lamour Toujours 2023-ból, és ahogy azt ígértem nektek, megérkezett következő vendégem, Pincési Ágnes, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola frissen kinevezett igazgatója. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
1: Augusztus 16-ával veszed át majd az iskola vezetését. Először is gratulálunk a kinevezéshez.
2: Köszönöm.
1: Mennyire érintett váratlanul, vagy hogy mondjam, tehát hogy mennyire gondoltad te azt, hogy te leszel az igazgatónak kiválasztva, és nem más?
2: Kétesélyes volt azért ez a döntés, úgyhogy izgatottan vártuk, a tantestületem is, én is, de nem voltam biztos benne az utolsó pillanatig.
1: És milyen érzések kavarogtak benned, amikor megtudtad, hogy te kaptad meg ezt a lehetőséget?
2: Mondok egy szokatlan dolgot, megkönnyebbülés.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Na, hát ezt fejtsd ki,
2: hogy
1: kérlek.
2: Vége van, hogy döntés született, hogy én leszek a felelős, és hogy amit megálmodtam, azt most megvalósíthatom.
1: És egyébként most tételezzük fel, hogyha nem te kaptad volna, akkor milyen szájízzel tudtál volna együtt dolgozni a későbbi igazgatóval?
2: Nehéz ügy, mert személyesen ismerjük egymást gyerekkorunk óta. Tanítottam mind a két gyerekét. Tehát vannak közös barátaink, úgyhogy olyan szempontból nehéz lett volna, hogy ő kívülről érkezik, míg én azért belülről, és belülről más lát az ember.
1: Aha, értem. Na, de hát nem így történt, mert végül is ugye te kaptad meg a bizalmat, és meddig is 2000, várj, most mi van? 5 évre, ugye?
2: Így
1: 5
2: van,
1: évre.
2: Szól
1: szóval jó sokáig még. Igen, akkor van idő arra, hogy megvalósítsd az elképzeléseidet, amiről mindjárt beszélni is fogunk, de előtte még egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mi vezetett téged a pedagógusi pályára.
2: Családi tradíció, aminek nagyon-nagyon-nagyon sokáig ellenálltam. Édesanyám, édesapám is pedagógus volt, ugyanebben az iskolában, mind a ketten innen mentek nyugdíjba. És egy darabig én ellenálltam, hogy minden leszek, csak tanár nem, és akkor ugye a gimnázium utolsó évében mégis fordult a kocka.
1: És ezt minek tulajdonítod? Tehát, hogy minek tulajdonítod magát az ellenállást, és minek tulajdonítod a változást?
2: Belülről látni ezt a szakmát, úgyhogy mind a két ősöd az, azért elég nehéz. Tehát én tudtam, hogy ez mekkora áldozat. Sokszor, tehát például édesanyám órákon keresztül írta elő a füzeteket a 7 pettyes katicákkal az elsősöknek. Apukám pedig régen úttörő vezető volt, és az egész megyére kiterjedő szervező feladatokkal járt, úgyhogy ez egy nagyon sok szabadidőt is igénylő pálya. És úgy éreztem, hogy nem vagyok biztos benne, hogy ezt akarom csinálni.
1: Aha, értem. És akkor a változás, a fordulópont, az volt valamilyen eseményhez köthető, vagy
2: nem,
1: csak
2: azt
1: úgy egyszerűen?
2: Eljött az a pillanat, hogy mi más lehetnék.
1: Aha, ja, értem, oké. Okay. Jó, és akkor az lettél, és mióta is tanítasz?
2: 1999 óta, tehát egy évezreddel ezelőtt kezdtem. úgyhogy elég régóta. És érdekes módon, amikor lekértük a szolgálati éveimet, ugye a pályázat beadásához, akkor kiderült, hogy én mindig is itt dolgoztam. Pedig helyileg Németkéren kezdtem, majd a Dunakömlődi Általános Iskolába folytattam, és az összevonások valahogy úgy érintették ezt a három intézményt, hogy ez végül egy.
1: Az, hogy intézményvezetőnek jelentkeztél, az saját ötlet és ambíció volt, vagy a kollégáid ambicionáltak, hogy jó lenne, ha jelentkeznél?
2: Az elődöm ambicionált. Én nagyon sokáig ennek ellenálltam, és mindig közöltem, hogy a legkényelmetlenebb szék ebben az iskolában az igazgatói. Míg egyszer pontosan emlékszem a pillanatra, amikor Antoni Edit mellém ült a tanáriban a számítógép mellé, és közölte, hogy én nem véletlenül küldök neked e-maileket a továbbképzésekről a vezetőképzőre. Te meg kidobod őket csak úgy a szemétbe, hanem Ági, nyugdíjba fogok menni, és kell valaki, aki olyan régóta van itt, olyan régóta látja, benne van a vezetőségbe, és ismeri annyira, és szereti kellőképpen ahhoz, hogy beálljon ebbe a feladatba. És akkor én hazamentem, megbeszéltem a férjemmel, hogy mi lenne, ha, és elkezdtem gondolkodni, és ott elvesztem. Mert beleszerettem abba a gondolatba, abba az álomba, amit elképzeltem, hogy milyen lenne az én iskolám. És onnantól vége volt ennek, onnantól már az összes energiámat erre fordítottam.
1: Na és milyen lenne a te iskolád, hogyha össze kellene foglalni?
2: A programomban ezt az életiskolájának neveztem el, ugyanis én mindig a fordítva gondolkodom, tehát a vég felől a kezdethez, és én azon gondolkodtam, hogy a mai világban mit tudnánk adni a gyerekeknek, ami tényleg hasznos. Ugyanis olyan gyorsan változik a világ, olyan gyorsan változik a technológia, olyan eltérő körülmények között kell helytállniuk ezeknek a gyerekeknek, hogy igazából maga a tananyag az kevés. Az lehet, hogy nem is annyira fontos.
1: Sőt, ezt akartam mondani, hogy egy része lehet, hogy ki is dobható.
2: Nem biztos, hogy kell tudni a hagyma minden egyes gyökérének a kis nüansznyi dolgait, nem biztos, hogy kell tudni, hogy mire gondolt a költő. Inkább azt kell elsajátítani, hogy nagyon gyorsan tudjunk alkalmazkodni a változó körülményekhez. Hogy úgymond reziliensek legyünk, hogyha fel is borul a rendszer, nagyon gyorsan helyreállítsuk a lelki nyugalmunkat, békénket, hogy megtanuljunk egymással élni, együttműködni, kreatívnak lenni, és legyőzni a mesterséges intelligenciát a természetessel, és ez nagyon fontos, és az egész programot arra építettem, hogy ennek megfeleljünk. Tehát, hogy a gyerek többet tanuljon, mint maga a tananyag. A tananyag az fontos, az egyfajta építőkő. Ez olyan, mint az izmok edzése, hogy saját testsúlyunk, vagy a súlyzó nélkül nem tudjuk edzeni. Tehát az agyunkat se tudjuk a tananyag nélkül, annak az elsajátítása nélkül edzeni. Szükség van rá, de hogy az éppen micsoda, az majdnem mindegy. Sokszor, főleg nyolcadikosoknál én magam megkérdezem, hogy melyik művet szeretnék olvasni, és bedobok 3 címet, és akkor ők választhatnak. Mert igazából mindegy, hogy Kosztolányi lesz-e, vagy éppen Juhász Gyula, mert mind a kettőből tanulhatnak.
1: Ez abszolút így van, és nagyon szimpatikus egyébként, amit most így megfogalmaztál filozófiaként, mert tényleg azt látja az ember, hogy nagyon sok olyan dolgot tanítanak az iskolában, ami jelenleg nem reflektál arra, ami a gyerekek igénye, ez pedig a gyakorlati tudás. Én úgy veszem észre, mert hogy otthon nem tanulják meg általában a gyerekek, és mondjuk, ami még 20-30 évvel ezelőtt igaz volt, hogy egy meglehetősen jó gyakorlatias tudást hoztak a gyerekek az otthonról, az ma már szerintem nem igaz, és ezért nagyon fontos, hogy bizonyos elméleti dolgokat, amik, hát hogy mondjam, tehát a definíció, tanulás, magolás, stb. Dolgokat, azt hagyjuk el, viszont hozzuk be a gyakorlati dolgokat, és egyébként akkor az elméletet is könnyebben meg fogja érteni.
2: Valójában pedagógiai kutatások bizonyítják, hogy az iskolai tananyagnak a 20%-a marad meg. Tehát gyakorlatilag 80%-a kukába kerül, viszont ha a gyerek megtanul tanulni, az már jó. Ha megtanul együttműködni a társaival, kifejteni a véleményét, kiállni a véleménye mellett, és azt képviselni, az már az egész életében szükséges lesz. Ehhez viszont tényleg el kell ezeket sajátítania. Úgyhogy ez rendkívül fontos az én megítélésem szerint.
1: És hogy tudod ezt összeegyeztetni a nemzeti alaptantervvel? Tehát ez a kettő dolog nem üti egymást?
2: Igazság szerint, hogy hogyan tanítunk meg valamit, az ránk tartozik. Azért abban a nemzeti alaptanterv is megengedő. Tehát a módszer az a tanártól függ, az a pedagógus dolga. És elődeim közül az egyik mondta, hogy egy értelmes gyereket egy értelmes tanár bármilyen módszerrel meg tud tanítani.
1: Ez mondjuk így van. Oké. Okay. Jó, hát ennek örülök. Akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy mik azok az értékek, amik az egész eddigi pályafutásodat végigkísérték, és amiket viszel tovább a vezetői létbe is.
2: Hát a legfontosabb, hogy a gyerek van azért a középpontban, de nagyon érdekes dolgot fogok mondani, nem a gyerek igényei, hanem a szükségletei. És ez a kettő nem ugyanaz. Mert lehet, hogy a gyerek azt igényli, hogy éjfélig mondjuk Xboxozzon, de a szükséglete az az alvás. Tehát gyakorlatilag én mindig arra figyelek, hogy az adott életkorban mi az, ami nekik fontos, és hogy azt valamilyen plusz formájában megadjam. Ha az a konfliktus kezelés, akkor az. Ha ő megtanuljon tanulni, akkor az. Nagyon szerettem felmérni például a tanulási preferenciáit a gyerekeknek, és ez nagyon informatív, ugyanis nem egyformán tanulunk. És ha én rátolom az enyémet, akkor nem biztos, hogy ő fogékony lesz arra. Én ugyanis vizuális típus vagyok, ez aki látás alapján tanul, de például az előző osztályom többsége az hallás alapján tanuló volt. Nekik változtatnom kellett az én tanítási stílusomat, többet kellett beszélnem és beszéltetni őket. A mostani osztályom igazi kihívás, mert ők meg mozgásos tanulással működnek, tehát őket meg kell mozgatni óra közben, ki kell vinni a zsibongóban, hagyni kell, hogy közben mászkáljon, sétáljon, vagy akár drámapedagógiai módszerekkel játszon egy jó nagyot, ők másképp tanulnak. És én azt mondom, hogy igen, ilyen szempontból a gyerek abszolút a középpontban van, mert neki kell komfortosan éreznie magát az iskolában. És amit minden eddigi osztályom megtanult szerintem, hogy nem tűröm el, hogy egymást bántsák. Uh-huh. Tehát, és ebben egyébként a szülők

0: könnyen fogják venni szerinted? Ez mert azt gondolom azért elvárás szintjén is meg fog fogalmazódni akkor.
1: Mivel munkaközösség vezető voltam, és az osztályfőnöki munkaközösséget vezettem, hát mondjuk úgy, hogy én ezt már lenyomtam a torkukon. Megcsináltuk egész év folyamokon ezeken a méréseket, és számukra is informatív volt, és aki erre fogékony volt, az meg is tette a változtatást, illetve közölték a szülőkkel, elmondták a gyereknek, mert másképp kell annak tanulnia. Sokszor a szülő is beleesik abba a hibába, hogy ő tanult, azt nyomja a gyereknek. De lehet, hogy a gyerek más típusba tartozik, tehát neki másképp kell.
0: Igen, ez egyébként teljesen így van szerintem is. Az intézménynek magának szerinted mi a legnagyobb erőssége, amire építeni tudsz?
1: A jéghátán is megélés szerintem.
0: Ez alatt mit értesz?
1: Én végig gondoltam, amikor elkezdtem írni ezt a pedagógiai hitvallást, illetve az igazgatói programomat, hogy mi az, ami ezt az intézményt a most már csak nem 50 évben a felszínen tartotta, és valahogy mindig az volt, hogy életre való gyerekeket nevelt. Tehát magukért kiálló, nem mondom azt, hogy törtető, de karakán, jópofa gyerekeket neveltünk eddig, és én erre építenék ezután is.
0: Meg egyébként nagyon színes közegből jönnek szerintem, ami még egy erősség tud lenni, hogyha ebből tud az ember, vagy tudnak a tanárok egy jól működő közösséget építeni. Tehát nincs szűrve, idézőjelben nincs az, hogy csak a leggazdagabb családok gyerekei érkeznek oda.
1: Nem elit iskola.
0: Így van.
1: Minden reprezentatív mérésnél benn vagyunk a kiválasztott intézmények között, ugyanis leképezzük a társadalom teljes spektrumát.
0: Abszolút, igen.
1: Tehát teljesen az elejétől a végéig, a legszegényebb közektől a leggazdagabbik, és lehet, hogy azok egy padban ülnek. Tehát aki tényleg életre akarja nevelni a gyereket, az jó közegre talál ebben az iskolában, mert minden van. És az együtt élést azt megtanulja a gyerek. Mindenféle közegből érkező társával. És ez fontos.
0: Abszolút, abszolút. És van olyan terület, aminek a fejlesztését kitűzted célul egyébként kifejezetten? Mert úgy érzed, hogy talán abban tudsz a legtöbbet megmutatni a vezetői képességeidből, hogy mondjuk egy adott területet, hogy mondjam, megújítasz, megreformálsz.
1: Talán a belső és külső kommunikáció lesz a legfontosabb. Hogy amit jól csinálunk, arról tudjon más is. Mert valamilyen rejtélyes fognál fogva a magyar társadalom mindig azzal foglalkozik, ami nem működik. És valahogy úgy van, hogy ami energiát kap, az elkezd virágozni. Tehát én nem szeretném, hogy az virágozna, ami nem működik. Tehát a fókuszt arra szeretném tenni, ami jó. És a kollégákat is rávenni arra, hogy az menjen kifelé, ami érték, amibe beleöltük az energiánkat, a tudásunkat, a teljes idegrendszerünket, az menjen ki, hogy ezt jól csináljuk. És nagyon sok jól képzett, több diplomás, elhivatott kollégám van, akire ebben lehet építeni.
0: Ugye a mai gyerekek azok egészen más kihívásokkal szembesülnek, talán lehet ezt mondani, mint korábban. Szerinted milyen szerepet tölthet be egy jól működő modern általános iskola a mai gyerekek életében?
1: Képessé teheti arra, hogy bármilyen közegben megtalálja a támogató közösségét. Hogy kapcsolódási pontokat keressen és találjon, és ez nagyon fontos, és ezt sokszor alábecsülik szülők és gyakran pedagógusok is. Úgy fogalmaztak egyébként, hogy a magányos gyerek az okos lehet, de intelligens nem, mert úgy fejlődünk, hogy egymáshoz csiszoljuk az agyunkat. Tehát szüksége van a társára, az egy tükör, az egy ütközési pont, egy ellenállási pont, egy meggyőzendő valaki, akivel közösen tudnak létrehozni valami igazán nagyszerű dolgot, és én erre kifejezetten törek.

0: igyekszem az óráimon, azokkal a projektekkel, amit az idén is megvalósítottunk, és imádom, amikor csinálják a gyerekek, és segítség nélkül. És most már elértem tényleg a saját osztályomban, akik egyébként hetedikesek voltak, tehát jövőre nyolcadikosok lesznek, hogy ha beviszek egy problémát, akkor ők nem meghátrálnak, vagy megijednek, vagy frusztráltak lesznek, vagy szoronganak, hanem összedugják a fejüket a társukkal, mint valami feladat köré csoportosulnak, és megoldják. És lehet, hogy az egy teljesen komfortzónán kívül eső valami, de ők mivel a társakban bízhatnak, hogy majd ő segíteni fog, vagy közösen ki fogjuk találni, ezért nincs az a stressz, hogy hú, teljesítenem kell, és ez a kreatív energiákat abszolút elszabadítja. És nagyon szeretem egyébként kívülről nézni ezt, amikor ők ezt csinálják, imádom. Egyszer egy továbbképzésen megkérdezték, hogy milyen tanárok szeretnénk lenni, és akkor be kellett mutatni, és a példát is, hogy az ember ezt hogy csinálja, hát én inspiráló tanár szeretnék lenni, azt hiszem vezetőként is inspiráló vezető szeretnék lenni, aki úgy szabadjára engedi ezeket a kreatív energiákat, és hagyja, hogy menjenek a saját útjukon.
1: Szerintem ennek nagyon örülnek a kollégáid is, és hát reméljük, hogy a rendszer is, tehát az oktatási irányítás is olyan lesz, ami ebben segít téged is, mert hogy azért nyilván sok meghatározottság van felülről is. És még egy utolsó kérdést engedj meg, sajnos elment az idő, pedig még nagyon sok mindent tudnék kérdezni itt a pedagógus és vezetői filozófia kapcsán, de ugye az igazgatói munka az viszonylag sok felelősséggel jár, és neked mi az, ami úgy gondolod, hogy segíteni fog megőrizni a munka és a magánélet között az egyensúlyt?
0: Szerintem az, hogy a férjem nem pedagógus. Ő ugyanis fontos. Az erőműben dolgozik anyagvizsgálóként, és egy biztos külső nézőpontot szokott biztosítani, közli, hogy na jól van, most aztán ne tovább. De egyszer megfogalmazta, amikor több mint egy délután gondolkodtunk egy kolléganővel egy olyan problémán, amit nem mi okoztunk, hogy ti rosszul vagytok húzalozva. Vegyétek tudomásul, hogy ez nem a ti gondotok, nem ti okoztátok, közöljétek egyszerűen a szülőkkel, hogy ez a helyzet állt elő, és majd ők döntenek. Mert mindent meg akar oldani a pedagógus, túl sokat vállal most már szerintem is, meg kéne húzni a határt, a férjem ebben a határhúzásban elég jó.
1: Na, jó van, akkor fő a támogató családi háttér, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor sok sikert kívánunk, és köszönöm, hogy tud megvalósítani a következő 5 évben akkor az iskolával kapcsolatos álmaidat, elképzeléseidet, és további szép napot kívánok.
0: Köszönöm
1: akkor neked.
0: Szépen, viszontállásra.
1: Pincési Ágnessel, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola frissen kinevezett igazgatójával beszélgettünk, most zene következik, a zene után pedig Gévai Zsolt, a Paksi FC MB3-as csapatának új vezetőedzője csatlakozik hozzám a stúdióba. Tartsatok továbbra is velem!
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Jason Derulótól szólt a Glad You Came, és nagyon örülök, hogy itt van következő vendégem, méghozzá Gévai Zsoltot, a Paksi FC MB3-as csapatának új vezetőedzőjét köszönhetem itt a stúdióban. Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát először is gratulálok a pozícióhoz és a kinevezésedhez. Milyen érzések kell vágsz bele ebbe a kis kalandba?
2: Köszönöm szépen. Nagyon pozitív érzésekkel vágok bele ebbe a kalandba. Úgy érzem, hogy egyezik az én elképzeléseim azzal a jelenlegi feladattal, hogy vezetőedző lehetek. Ez is volt a célom, amikor elkezdtem a futball után edzősködni, hogy nyilván bizonyos lépcsőfokokat megjárva saját feladatom lehessen, és most hál' Istennek ez adott.
1: És ugye másodedző voltál eddig az NB1-es csapat mellett. Ez mennyiben segíti a te NB3-as vezetőedzői pozíciódat, és mit tudsz magaddal vinni onnan, amit esetleg ott tanultál, onnan hozol, amit be tudsz építeni?
2: Nagyban segíti a jelenlegi helyzetemet. Azért fontos szerintem, amikor az embernek van egy ilyen átállási lehetősége a futball után, hogy ne egyből csapjon bele akár egy ilyen vezetőedzői pozícióba, persze minden út más. Nekem ebben a szempontból szerencsém volt, illetve a klubnak köszönhetően egyből, ahogy abba hagytam a futballt, csatlakozhattam a stábhoz. Ugye 4 évig voltam másodedző. Nyilván a másodedzői teendők azok azért nem ugyanazok, mint egy vezetőedzői feladat, de nyilván a másodedzőnek egyik legfőbb feladata a napi edzések mellett a meglátásait tolmácsolja az aktuális vezetőedzőnek, viszont a vezetőedző hozza mindig a döntést, a végső döntést, ő úgymond a felelősség, és nyilván ebben nekem nagy segítség volt ez a 4 éves tapasztalat, de azért már most látom, hogy nyilván, amit említettem, hogy a felelősség azért nagyobb, hogyha az ember vezetőedző, de én azt szeretném is, hogy legyen rajtam felelősség.
1: Szóval akkor sokkal komplexebb a feladatod, és ez téged motivál ezek szerint.
2: Abszolút, amit mondtam, ez a felelősségvállalás, ez, ha lehet így mondani, én mindig szerettem, hogyha van ilyen feladat. Ez a vezetőedzői poszt, ez meg is kívánja.
1: És ez az a plusz, ami miatt igent mondtál, nem tudom, hogy felkérés érkezett, vagy pedig, nem tudom, te ambicionáltad, és akkor egyszer csak jött ez a lehetőség.
2: Hát ilyen is helyzet alakult ki. Ugye az első csapathoz érkezett a Bognár Gyurinak a fia a másodedzői pozícióra. Mellette nyilván én is szerettem volna vezetőedzőként kipróbálni magamat, és ha már így alakult ez a helyzet, akkor én mindenképpen egy önálló feladatot szerettem volna kapni, amiben ilyen döntési jogaim lehetnek, illetve a közeljövőben a pályámat, ez úgy gondolom, hogy ez viszi előre, mert amikor elkezdünk edzősködni nyilván, akkor még nem biztos, hogy mindenkibe kialakul, hogy utánpótlásba szeretne dolgozni, felnőttekkel szeretne dolgozni, vezetőedző szeretne lenni, vagy esetleg a másodedzői poszttal hozzá közelebb. Én magamról azt gondolom, hogy vezetőedző szeretnék lenni.
1: Mi volt a benyomásod azokról a játékosokról, akit ismersz a keretedből? Tehát milyen volt az első találkozás velük?
2: A mostani vagy a régi?
1: A mostani.
2: Hát, nyilván az előző időszakban azért kész felnőtt játékosokkal dolgozik az aktuális stáb. Itt az NB3-ban olyan játékosok vannak, akik az ifjúsági bajnokságot már kinőtték, de még a felnőtt bajnokságra még nem biztos, hogy készen állnak, és ebbe kell nekik segítenünk, nem csak a fizikális, illetve szakmai oldalról, hanem ebben az átállásban is, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy ugrás az utánpótlásból egy felnőtt bajnokságban való átállás, és ez nem mindenkinél megy olyan zöggenőmentesen, úgyhogy nekünk erre is figyelni kell azért.
1: Miben látod a legnagyobb erősségüket?
2: Hát a pimassávuk, a szemtelenségük, a fiatal énjük, ugye rengeteget tudnak dolgozni, és abszolút vevők is rá, tehát a hétköznapokban ez abszolút érződik. Nem nagyon van olyan kérés vagy feladat, amit ne 100%-osan csinálnának, illetve nem úgy vetnék bele magukat. Úgyhogy ezt gondolom az egyik legnagyobb erőségüknek.
1: Milyen futballt szeretnél látni tőlük?
2: Olyan, ami a mai trendeknek megfelelő, tehát egy kezdeményező védekezésben is már az ellenfél tér felén agresszíven nyomás alá helyezni az ellenfeleket, labdákat szerezni, felvállalni akár az egy-egy játékot is, és azokból a labdaszerzésekből nyilván egy gyors ellentámadásokat vezetni, hát ez egy vágyálom, ez nem fog mindig így sikerülni, mert ez mindig a fontos, hogy az ellenfél, van egy ellenfél is, és hogyha ő más játékot alkalmaz, akkor nyilván te nem fogsz tudni ezt annyira rájuk erőszakolni. De mondom, a mai trendeknek megfelelően egy dinamikus, előrefele való gondolkodásban gondolkodnék én is, amiben szerintem a játékosok ebbe tudnak a legtöbbet fejlődni. Persze kell őket inspirálni, kell őket beállítani, de inkább azt mondom, hogy kezdeményezzenek, hogy bátran vállalják fel magukat, bátran játszanak, mert hogyha hibáznak is, tehát hogy felvállalják a hibát, akkor mennek vállalkozni. Hogyha kivárásra játszunk, vagy kivárásra játszanak, akkor nem biztos, hogy belül kerülnek olyan szituációba, amiből tanulhatni fognak.
1: Egyébként Bognár György is ugye ezt a szemléletet képvisel, ezt a támadó jellegű futballt. Te tőle tanultál-e tekintetben sokat, vagy pedig már a profi karriered során is téged is ez a szemlélet jellemzett?
2: Nem mondanám, hogy ez a szemlélet jellemzett. Nyilván az általa közösen elvégzett 4 év azért az emberben hagy nyomokat, tehát láttam, hogy lehet eredményt elérni, mert úgy érzem, hogy az elmúlt időszak az nagyon sikeres volt a klub életébe, és hát igen, ez a jövő szerintem. Hát látszik is, hogy a más bajnokságokban is azok a probléma szokott lenni az ellenfeleknek, hogyha valaki ilyen agresszíven játszik. Persze ezekben lehet némi finomításokat eszközölni, mindenkinek van egy saját elképzelése erről, de igen, nagyjából hasonló ebbe a gondolkodásunk.
1: Az öltözőben milyen értékeket szeretnél látni, meghonosítani?
2: Hát legfőképpen nekem nagyon fontos az őszinteség, a nyílt kommunikáció, szerintem az visz előre, meg hát egyfajta olyan alázat a munkád iránt, a sport, a futball iránt, ami szerintem elengedhetetlen a mai életben, de a sportban kimondottan. Nyilván az, hogy mit csinálsz a pályán, azért mi vagyunk a felelősek, vagy ott az öltözőben, amikor ott vagyunk együtt, de az, hogy előtte, utána azt próbálom a srácoknak átadni, hogy rengeteget kell azért tenni, dolgozni, hogy eljuthassanak arra a szintre, amilyen szintre szeretnének. Azért látszik, vannak pozitív példák, akár a magyar futballban is, hogy igenis kemény munkával, tudatosan készülve azért lehet eredményeket elérni.
1: Igen, és mi az, amiből nem engedsz? Mi az az érték, vagy mi az, amit nem szeretnél látni az öltözőbe semmiképpen?
2: Hát a lustaságot, meg a kicsit azt a visszafogottságot.
1: Aha. Az elődöttől veszel át valamit, amit úgy gondolsz, hogy nagyon jól csinált, és szeretnéd tovább vinni?
2: Nézd, azt gondolom, hogy most nyilván nem az én tisztem megítélni a mások munkáját, de azt mindenképpen megemlíteném, hogy az a fajta segítséget, amit a fiataloknak ő átadott felfelé áramoltatásba. Most statisztikát nem hoztam, illetve számokkal nem készültem, de rengeteg játékosnak segített abba, hogy egyről a kettőre, úgymond az NB3-as szinten az NB2-re, vagy esetleg az NB1-hez jusson. Számtalan ilyen játékos volt. Én örülnék, hogyha én is ehhez hozzá tudnék járulni.
1: Te hogyan jellemeznéd magadat vezetőként? Ugye másodedzőként azért már van némi tapasztalatod, tehát szigorúnak, motiválónak, következetesnek, nem tudom, bármi, ami eszedbe jut magaddal kapcsolatban, hogy hogyan jellemezd magad?
2: Következetes lenni, maradni. Nagyon nem biztos, hogy az olyan egyszerű. Ebbe szerintem segít az őszinteség. És nyilván az ember szeretné motiválni is. Tehát ezeket nagyon jó, hogy mondtad, mert ezek fontos dolgok. Jelen pillanatban azt látom magamon, hogy kicsit ilyen hangosabb vagyok, harsányabb vagyok, de szerintem ez azért is van, mert ugye rengeteg olyan dolog van, amit az ember, ha belekerül a szituációba, azt ott rögtön gyorsan tudja esetleg vagy megelőzni és segíteni abba, vagy éppen elemezni az adott szituációt. Itt nekünk lehetőség, ami nekem lehetőségem van arra, mert ugye itt azért mérkőzések közben is ugye hallják a hangomat, mert azért nincsenek annyian a mérkőzéseken, de hogyha most elképzeljük, hogyha sikerülne olyan pozícióba kerülni majd a későbbi jövőbe, akkor nem biztos, hogy hiába ordibászott a pálya szélén, nem biztos, hogy eljut a játékosokhoz az az instrukció. De itt ez most jelen pillanatban működik. Egyébként nem szeretnék hosszú távon ilyen joystickoló edző lenni, de most azt gondolom, hogy nyilván én is formálódok, tudom, hogy majd milyen szeretnék lenni, aztán majd meglátjuk nyilván, hogy ezt mennyire sikerül nyesegetni magamnak.
1: Hát figyelj, én úgy tudom, hogy Bognár György régebben sokkal vehemensebb volt a pályaszélén, most meg általában karba tett kézzel ül, úgyhogy igazából előtted van, nem? Egy ilyen fejlődési lehetőség.
2: Igen. Nyilván azért neki hatalmas tapasztalata van, amit ugye az évek alatt akár játékosként, akár edzőként összegyűjtött. Mondhatom, így nyilván neki azért így az kialakult, meg így könnyebb. Jelen pillanatban mondom, én most ilyen úton vagyok még, aztán majd remélem, hogy én is egy kicsit így nyugodtabban fogok tudni a meccseken a pályaszélén viselkedni. De most jelen pillanatban nem érzem azt, hogy ebbe változnom kellene, mert még egyszer mondom, így tudok legjobban segíteni. Én pályán is inkább a posztomból adódóan, meg az edzőknek a felén való kéréséből is kiindulva irányítottam, vagy szerettem kommunikálni a társakkal. Most még ugye az átállásban vagyok, hiába voltam ugye eddig másodedző, vagy ugye 4 évig másodedző, most vezetőedző. Mondom, még én is formálódok, de jelen pillanatban úgy érzem, hogy az most még kell a srácoknak.
1: Oké, milyen célokat fogalmaztál meg erre az évre, és mi az, amivel elégedett lennél a szezon végén?
2: Elsősorban itt a feladat a játékosoknak a fejlesztése, akár napi szinten, akár rövid távatokba gondolkodva, amit az előbb is említettem, hogy szeretném a játékosokat hozzásegíteni ahhoz, hogy ha nem is nyilván az NB3 és az NB1 között nagyon nagy a lépcsőfok, viszont vannak olyan lehetőségek, ugye a klubnak is vannak olyan kapcsolatai, hogy aki megérik az NB2-es megmérettetésre, azt ugye följebb tudják léptetni, és akkor utána meg, hogyha ott is jól tud muzsikálni, akkor még ugye ott van az első osztályú lehetőség. Szerintem ez nagyon jó lépcsőfok, és nagyon jó struktúra itt a klubon belül. Úgyhogy a játékosoknak ez megadott, mert hiszen számtalan példa van az első csapat öltözőjében, akik ezt az utat követték végig, úgyhogy ez is egy pozitív dolog. Szeretném ehhez hozzásegíteni a játékosokat.
1: Az edzői pályán ott folyamatos a tanulás. Neked van olyan szakember, akár magyar, akár külföldi, vagy futballfilozófia, ami különösen nagy hatással volt, van rád, és akit szeretnél követni, vagy amit szeretnél követni?
2: Én mindig is sok meccset néztem, illetve sok bajnokságot is. Szeretném a saját utamat járni, de nyilván nem kikerülve a kérdés, azért rengeteget lehet ma már tanulni, rengeteg mérkőzés van a tévékben, fönn van az interneten, rengeteg elemzés van. Az ember ezeket, hogyha figyeli, követi, esetleg be tudja illeszteni a saját elképzeléseibe azt. Folyamatosan változik a futball is, folyamatosan hoznak ugye új szabályokat, ami szerintem butaság lenne, hogyha az ember nem akarna alkalmazkodni, mert akkor lemaradna. Tehát olyan filozófiák szeretnék én is, amiben van rugalmasság. Tehát nem lehet, hogyha úgy adja a Jóisten, hogy 30-40 évig az ember edzősködhet, 30-40 évig nem tudsz ugyanabban a filozófiában végig irányítani a csapatot. Folyamatosan alkalmazkodni kell, amit az előbb mondtam, szabályokhoz, ugye módosításokhoz. Szóval nyilván ezeket a trendeket, ezeket követni kell, és az adott, szerinted az adott jó dolgokat be kell éleszteni a saját elképzeléseidbe.
1: Nemzetközi összehasonlításban a magyar NB3 hol tart?
2: Nem is a nemzetközihez hasonlítanám igazából össze, inkább lépcsőfokokban gondolkodnék. Amit mondtam is, az NB3 az egy olyan, nálunk legalábbis itt a második csapatok vannak, amit mondtam ismételve magamat, hogy az utánpótlásból kijövő gyerekek még nem készek arra, hogy a felnőtt bajnokságokban találkoznak ugye a felnőtt játékosokkal. Ott fizikailag is, gyorsaságban, játék gyorsaságban is nagyon nagy a lépcsőfok. Nekünk itt ez a feladatunk, hogy ezt minél hamarabb meglépjék, és akkor utána, amit mondtam, hogy ezeket szépen fölépítve, akik arra érdemesek, reméljük minél többen azokat szépen így NB2, NB1 szintig eljuttatni. Amit meg kérdeztél, nyilván az NB1-hez hasonlítanám nyilván a nemzetközi szintet, tehát a Magyarországon inkább abból indulnék ki. Én látok erőlépést, akár válogatott szinten is, hiába sajnos nem jutottunk ki ugye most a világbajnokságra, de azért látszik az, hogy tehát nekem nagyon nagy öröm, akár csak nézők itt is otthonról nézve az, hogy teljesen mindegy, kivel játszik a válogatott, megtelik a Puskás Aréna. Tehát az nem csak azon múlik, tehát azon múlik egy olyan pozitív szakmai előrelépés látható, a néző se hülye, de nem lehet becsapni. Tehát azért látszik az, hogyha pofozógép lennél, nem mennének ki annyian. Látszik, hogy vannak eredmények, nyilván mindegyünk, az ottani stáb is biztos, meg a játékosok is azt szeretnék, hogyha minden mérkőzésen győzelemmel hagynák el a pályát, de az elmúlt időszak nekem azt mutatja, hogy igenis lépkedünk előre, hol nagyobb léptekkel, hol kisebbekkel, de ilyen szerintem a fejlődés az tetten érhető.
1: Ha már a VB-t említetted, nézed, követed?
2: Igen, igen. Hát nyilván a hajnali meccseket azt hanyagoljuk, de felvételeket, meg hogyha olyan európai számításban, emberi időben vannak a mérkőzések, akkor igen.
1: És kinek szurkolsz? Vagy szerinted ki lesz, aki benne lesz, aki fönt lesz a dobogón? Kiket vársz oda?
2: Hú, hát spanyolok szerintem nem úgy kezd, nem annyira gördülékenyen kezdték a tornát, de azért látszik, hogy meg hát a komoly potenciál van bennük, rengeteg jó játékos van, franciák szintén azt mondom, hogy van 20 kész játékosuk igazából, hogyha az adott kezdőt nem is sikerül úgy eltalálni, akkor a padról így, hogy öcsere lehetőséged van, elég könnyen bele lehet nyúlni a mérkőzésekbe, és elég jól meg lehet változtatni az adott mérkőzés. De én személy szerint az argentinoknak szurkolok, a szenvedélyük nekem nagyon átjön a meccs elejétől az egész lefújásig, meg hát nyilván a Lionel Messi miatt szeretnénk, én is, hogyha egyszer már neki sikerült, az sikerül neki kétszer is ezt a pályafutást úgy megkoronázni, ahogy ő azt megérdemli.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Zsolt, hogy itt voltál nálunk, és akkor sok sikert kívánok neked itt a vezetőedzősködéshez, és várunk majd vissza ide a stúdióba is az eredményekkel.
2: Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a meghívást is.
1: Gévai Zsolttal, a Paksi FC újdonsült NB3-as vezetőedzőjével beszélgettem, most zene következik, és a zene után majd jövök vissza, méghozzá Minden igaz Strasser Andival.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsor.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Most magánvéleményt mondok, tehát én az MVM-et azt egy vízfejnek tartom, tehát nagyon sok mindenkit eltartunk egyébként, nem csak mi, nem csak a Paksi Atomerőmű, hanem az összes magyar energetikai vállalat, miközben egyébként a kockázatot minden üzemnél azok vállalják az üzemnek a működéséért, és nem csak az üzemnek a működéséért, hanem hogyha a Paksi Atomerőművet veszem, az azért egy annyira veszélyes üzem, hogy akár a következményeiért egy esetleges üzemzavarnak is, akik itt élnek a térségben, és szerintem nem volt korrekt és jogos az, hogy az MVM-et, nem csak az, hogy létrehozták, de ha még létrehozták volna, de a pénzeket, hogy elvitték innen. Na, azt szerintem abszolút nem jogos, mert itt lokálpatrióta emberek ülnek zömében a vállalatvezetésekben, Paks 1-nél is, Paks 2-nél is, ők át tudták érezni azt, hogy mi a fontos, mi az, ami nem fontos, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy az ő kezükben sokkal jobb helyen volt az a pénz, amiről döntöttek, mint az, hogy ők csak egy ilyen fogaskerék a rendszerben, és tovább tolják valakinek, aki Budapesten egyébként a budapesti kis életét éli, és majd onnan döntöget arról, hogy nem tudom én melyik egyesület kap-e pénzt mondjuk Pakson.
2: Igazad van. Tehát, hogy ha ez...
1: Akkor most vége a műsornak.
3: Majd én lehűtelek, ne aggódj.
2: Tehát, hogyha nevezzük ezt egy restaurációnak, hogyha ez a folyamat megtörténik, én annak nagyon fogok örülni. Nem titok, küzdök is érte, mert ez a jelzés szinte az országgyűlési képviselői karrieremnek a legelején befutott.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után, szerda délután közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, írja az MTI. Magyar Péter megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2030-ig. A bejegyzés végén közölte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Kedden délelőtt átadásra került a munkaterület a paksi Kurcsatov, Babics Mihály, Gagarin és Barátság utcák által határolt tömbelső felújításának kivitelezéséhez. A részletekről Szelecki József műszaki ellenőr beszélt rádiónknak.
6: A Kurcsatov tömbelső rekonstrukciójának a harmadik üteme fog megvalósulni, ez az utolsó ütem. Ez a terület a Kurcsatov utca, Barátság utca, Gagarin utca és Babics utca által határolt terület. Ezen a területen belül fognak megújulni a útburkolatok, egyéb járda térburkolatok. A föld alatt a közművek közül a vizes közművek, a ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz házi bekötések döntően lesznek cserélve, valamint új közvilágítás fog készülni ezen a területen belül. A felszínen növényzet is meg fog újulni. Ennek keretében lesznek kivágandó fák, egyéb növényfajták, de pótolva lesznek, és helyette újak fognak majd telepítésre kerülni.
5: A tömbelső föld felett és a föld alatt is megújításra kerül, valamivel több mint 1 hektár területen. Többek között térkőburkolat, aszfaltút, parkoló, kerékpártámaszt, gyalogos korlát, közvilágítási hálózat, új víziközművek, öntözőrendszer, cserjék, fák, hulladékgyűjtő és padok lesznek telepítve. A beruházás 6 hónap alatt mintegy bruttó 315 millió forintból valósul meg. Rozinka Attila, Paksi Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának osztályvezetője rádiónknak elmondta, a lakosság tájékoztatva lett a beruházás indulásáról és annak részleteiről. Arra kérik őket, türelemmel viseljék az ezzel járó kellemetlenségeket. A tervek szerint körülbelül 10 nap múlva kezdenek hozzá a munkákhoz.
7: elhangzott itt a munkaterület átadás során a kivitelező részéről. Van még egy bontási szakasza a Gesztenyes utcai parkoló kivitelezésének. Ez egy 10 napon belül megtörténik, és azt követően fogják átcsoportosítani az energiájukat, a munka folyamatát. 2-3 héten belül realizálódik itt egy bontási folyamat. A tervei szerint a munkaterületet kisebb ütemekre szétbontva, kisebb felületeket egységként kezelve kezdi meg a bontási és az építési munkákat, igyekezve az itt lakók minél kisebb zavarása mellett végezni az építési kivitelezést. Sávos ütemtervet fog készíteni a munkák elvégzésének előrehaladásáról. Erről majd a lakók is a kivitelező által tájékoztatást fognak kapni lépcsőházakban, illetve azokban az időpontokban, amikor parkolókat is érint a kivitelezési munka, akkor előzetesen az ott parkoló autókat, illetve a környéket előzetesen tájékoztatja a parkolás megszűnéséről, annak az átépítés időpontjáról. Minden olyan információ, ami a kivitelezés kapcsán a lakókat érintheti, azt a kivitelező időben igyekszik a lakóközösség tájékoztatására adni.
5: Július 11-én szombaton rendezik meg a 20. Birítói napot a Birítói Közösségi Háznál. A rendezvény reggel a 6. gulyás bajnoksággal indul, a főzőcsapatok jelentkezését 7 órától várják a helyszínen. A gasztronómiai verseny zsűri elnöke Bede Róbert mesterszakács lesz. Délután 14 és 18 óra között gyermekprogramokat szerveznek, köztük bábelőadást, kézműves foglalkozást és arcfestést. A zenei programok délután 4 órakor kezdődnek a Velorex GTI fellépésével, majd este a Gesarol és a Cartago együttes ad koncertet. A rendezvényt a Veracruz zenekar fellépése zárja. A programokról további információt kérni és a főzőversenyre jelentkezni a 0620 346 86 30-as telefonszámon lehet.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Élesztő!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 7 perckor folytatódik az élesztő, Jude Law-tól hallhattátok a lányt, és az előző óra végén pedig egy jó kis notermiri csok-csok puszit hoztam, és nem másért, mert hogy a Paksi FC öltözőjében, amikor nyertes meccsek vannak, akkor mindig egy jolly számot szoktak játszani, és gondoltam hasonlóan bulis a kettő, úgyhogy csak más az előadó, de igazából szerintem tökre illett a Paksi FC-hez. Na, visszatérve itt van Andi. Szia, Andi!
2: Szia, Gabi! Én azért jöttem, hogy megkérdezzem, hogy miért pont notárméri szólt, mert hogy tudom, hogy ezt más hallgató is feltette neked ezt a kérdést, hogy kerestem az összefüggést, mondom, hol is vagyunk? Milyen interjú? Mert az interjú ugye hát igen, megvan, Paksi FC edző, igen, felkonferálta a Gabi, hogy miért ez a szám jön? Nem. Akkor valami összefüggés van. Nem. Igen. Lehet, hogy csak nyár van.
1: Egyébként egy nyári slágernek is tök jó. Én nagyon szeretem. Notár Mérit én nagyon szeretem. Szerintem nem csak tehetséges, de tényleg ebbe a bulis cigány zenébe szerintem tök jó vonalat képvisel. Úgyhogy gondoltam, hogy most így nyár van, meg amúgy is tényleg ez egy ilyen jó kis bulizós szám, amikor a meccsek után, tudod, nyertes meccsek után így be lehet nyomni, és akkor meg lehet kezdeni az esti italozást és bulizást, úgyhogy.
2: Én maximálisan egyetértek, én is szeretem őt hallgatni, ez az igazság, és már csak az a kérdés, Gabi, hogy honnan tudod te azt, hogy mi zajlik a Paksi FC-sek öltözőjében?
1: Hát én beszélgettem Paksi FC-s játékosokkal, és ők kérdeztem, hogy melyik, vagy. Persze, szerintem a Windecker Jócival, vagy nem is tudom, valamelyik srác mondta, hogy mi az a zene, ami mindig az öltözőben elhangzik. Először, de egyébként azért megjegyzem, hogy amikor sajtótájékoztatóra megyünk egy-egy győztes meccs után a Páfi Katival, akkor mi halljuk is a zenét, úgyhogy le se lehetne tagadni.
2: Tehát
1: a másik kedvencem a Szabó János.
2: Ezt tisztázzuk, tehát nem a stadionban halljátok, hanem ahogy gondolom mentek a sajtószobába, ahol a sajtótájékoztatókat tartják, áthallatszik ott az öltöző. Na, abszolút. És mit szoktatok hallani? Na, most
1: hát
2: már
1: mondom, tisztázzuk. Jolly és Grófótól a No Rock Száj, ez aha, az egyik. Ezt egyébként meg is osztották a srácok itt velünk egyszer adásban. A másik pedig a Szabó János. Nyilván nem véletlen.
2: Figyelj, az a kérdés, hogy ki a fő DJ a Paksi FC-sek közül. Tehát ezt is tudjátok, hogy ki a fő DJ?
1: Hú,
2: tehát aki tudod, aki azt mondja, hogy na most beindítjuk, vagy beindítom a szokás szerint, akár a telefonján.
1: Figyelj, amíg még a Szapi itt játszott, akkor azt mondta nekünk egyszer az
2: Szappanos.
1: Osi, igen, aha, a Szappanos Peti, hogy a Szapi, de néha a Böde Dani így, hogyha már nagyon nyálas a zene, akkor beugrik, és akkor
2: változtat.
1: Igen, és tudjuk, hogy Dani meg nagy rock rajongó, szóval el tudod képzelni, hogy mi kell ahhoz, hogy akkor a Dani már bepipuljon, és azt mondja, hogy na jó, akkor ebből elég, most én jövök.
2: Azt hittem, Dani csípi a lakodalmast.
1: Szerintem most, a Dani a lakodalmast is csípi.
2: De most beugrott egyébként a daltip játékunk, az 2 évvel ezelőtt futott már szerintem.
1: Így van.
2: És ott beugrott, hogy a Böde Dani kedvenc dalára, amikor lehetett tippelni, emlékszel, hogy
1: igen,
2: mi volt?
1: Igen.
2: Deák Bill.
1: A Deák Bill, a zöld, a bíbor és a fekete.
2: Igen.
1: Aha, abszolút.
2: Igen.
1: És a többiekére emlékszel?
2: Én csak azt tudom, hogy amikor szerkesztőségi ülésen agyaltunk rajta, hogy milyen ABC verziókat adjunk meg, akkor te közölted, hogy szerinted a Böde Danihoz mondjuk azt, hogy szerintetek mi a kedvencem a Böde Daninak? A Deák Bill Gyulától ez, vagy Káli Minoktól.
1: Can't get még, you out of my head.
2: Még lehet, hogy halászjutkát is oda vigyeztettél, nem tudom, csak tudom, hogy te írtad ezeket az ötleteket.
1: Igen.
2: De várjál, valamit kérdeztél az előbb.
1: Semmi, csak hogy ki a többiekére emlékszel.
2: Nekem
1: megvan,
2: nézzük.
1: Azt hiszem megvan. Várjál, volt a Szapi, a Szappanos Petinek volt a Charlie száma. Na, gyorsan akartam mondani, a skandináv éjszakák talán, vagy valamelyik Charlie szám.
2: Nem, nincs meg
1: nem,
2: nekem
1: nincs
2: ez
1: meg?
2: Most így. Nincs.
1: Na, amíg rákeresel, addig elmondom, hogy mik az én tippjeim.
2: Na.
1: Akkor volt ugye a Seven Nation Army a Todd Barney-nak, az volt az övé. Aztán volt a Haraszti Zsoltnak, neki valami Majka szám volt, talán a Mindenki táncol.
2: Közben én mondom, Szappanos nyert, igen.
1: Igen.
2: Szappanos Péter, igen. Charlie. Ott egy Katy Perry-t adtunk meg B-versziónak.
1: Igen.
2: Az az igazság, akkor hogy rákerestem, és ugye nem csak...
1: Volt még az Ádám Martin, igen, mondjad.
2: Csak annyi, hogy ugye nem csak a Paksi FC-sekkel daltippeztünk, hanem dzsúdósokkal, kajakkerosokkal, és most rákerestem a Paksi FM Facebook oldalán. És a Szapit kidobta, de utána rögtön Borban átdobta ki például, úgyhogy nem feltétlenül a focistákat dobja ki. Na, igen,
1: és
2: szóval...
1: És Ádám Martinnál én valami Kovalszki meg a szemre, szemre emlékszem, de aztán baromira lehet, hogy nem. Uh-huh. De, mint hogyha a varázsszavak lett volna, vagy valami ilyesmi.
2: Hát a Haraszti Zsoltot megtaláltam, ott Dua Lipa ellenben Majka volt Majka? A két lehetőség.
1: Fú, figyeled a memóriámat?
2: Hihetetlenül jó vagy. Hihetetlenül jó vagy. És hát Ádám Martin megvan. Ádám Martin megvan, több százal játszottak velünk akkor is. Kovalszki meg a Vega, és a B lehetőség volt a Britney Spears.
1: Azért megnézném Szuki. Ezt is, ezt a szitút, ahogy tényleg az uhány alatt Spears. Az öltözőben, vagy a Britney Spears, igen.
2: Igen, igen, úgyhogy szerintem jó vagy, Gabi.
1: Jó, hát jól van. Szerintem akkor most itt át is adnám a szót Vivinek.
2: Jó, te most nézem, hogy nem is két éve, ez tavaly volt.
1: Tavaly volt?
2: Augusztusban. No, tehát tavaly nyáron daltuk.
1: Lassabban telik az idő, mint amennyire érzékeljük. Na, de most te is mesélj, mi újság veled?
2: Hát... Hogyha arra vagy kíváncsi, hogy mi ez a fantasztikus, gyönyörűséges pak, amit ma reggel velem, magammal hoztam.
1: Halmok itt.
2: Hallod, olyan felajánlás, olyan játék lesz itt menten perceken belül a hallgatókkal. Elsősorban a háziasszonyok figyelmét kérem. Na, hát a helyzet az, hogy van előttem itt az asztalon, hogy a hallgatók is értsék, hogy miről lesz szó, egy nagy kupac Jamfix. Nem tudom, tudod, hogy mire való a Jamfix?
1: Hát igen, tudom, lekvárkészítéshez.
2: Nem tudom, hogy mennyire tudod azt, hogy most van itt a befőzési, lekvár eltevési időszak.
1: Abszolút, abszolút. Anyukám is folyamatosan.
2: Tényleg?
1: Igen, igen.
2: Folyamatosan
1: most barack lekvárt főz, mert nekem még van, de én két éve, vagy nem tudom, mikor főztem be egy jó adag barack lekvárt, és én nekem azóta ez nem fogyott el, úgyhogy még nem tartom aktuálisnak az újabb főzés, de most van sárga barackunk, úgyhogy most anyukám barack lekvárt.
2: De milyen ügyes vagy, hogy befőzöl. De anyukád befőzés, ennek ellenére te is befőztél. Én mondtam, hogy addig nem főzök be, amíg a mamák ilyen aktívak nálunk, hogy mindig befőznek.
1: Hát azért megtanulom, tudod, aztán. Jó, hát nem csinálom minden évben, tehát amíg tart.
2: Nem 30 kilóból, nem. Baraszkból, sárga baraszkból főztél.
1: Amúgy sem vagyok lekváros, nem szeretem annyira lekvárt egyébként. De vannak bizonyos sütemények, amiben elengedhetetlen, mondjuk a zserbót imádom sütni is, és a zserbóba ugye abba kell.
2: Szerintem tudod, mikor nyúl az ember a lekvárhoz, mi legalábbis így vagyunk vele, amikor megunjuk a felvágottakat, és általában akkor unjuk meg a felvágottakat, bár abból is igyekszünk házit fogyasztani, amikor esetleg túltoljuk a bolti felvágottat, és akkor valamiért az dobja fel az algoritmus, hogy miért egészségtelen ilyesmit feldolgozott élelmiszer tenni, és akkor eszünkbe jut, hogy ott vannak a jó kis öreg
1: baracklekvárok,
2: igen, cukrozott lekvárok. Egyébként hihetetlen, hogy tehát a mamákat nem lehet rávenni, hogy édesítőszerrel csináljanak meg, legalább a felét mondjuk az adagnak, vagy van, tehát azt cukorral kell, igen, befőzni.
1: Igen, ez így is van.
2: Ez így is van.
1: Tartósít.
2: Igen. Képzeld el, hogy egyszer, amikor mi a körte befőtt eltevésnél tartottunk, miután a lányom is, a fiam is, meg egyébként sogornom is, többen kijelentették, hogy amennyiben cukrosan lesz eltéve, nem fognak belőle enni, és irdatlan mennyiség volt a körtefánkon. És mondtam a mamáknak, akik segítettek, hogy legalább a felét engedjék meg, hogy édesítőszerrel csináljuk, és akkor a munka felénél váltottunk, és édesítőszerre váltottunk, és képzeld el, hogy eltettünk vagy 50 üveg körtebefőttet, de nem jelöltük meg, hogy majd megcsináljuk.
1: Taktikus.
2: Igen, igen, és úgy fogyasztottuk el végül is a körtebefőttet az egy év alatt, hogy vagy hazudtam, hogy édesítőszerrel van csinálva, mert nem tudtuk, hogy mikor melyik üveg, vagy tippeltem, vagy
1: de
2: bevallottam.
1: Lehetett érezni a különbséget egyébként?
2: Nem. Egyáltalán hát akkor... nem. Egyáltalán jó, nem. Na, a következő
1: de
2: a
1: miért
2: helyzet.
1: Miért van nálad ennyi Jamfix?
2: Igen, nálam kérek szépen a 15-ből 10-et hoztam el, 10 csomag Jamfixet, a következő történt sárga barack. Egyébként az elmúlt években nagyon rossz volt a sárga barack termés Magyarországon, de most idén most úgy van. Tűnik, hogy nagyon jó, igen. És akkor jött a történet, hogy akkor be kell főzni a sárga barackot, ezt persze nem én kezdeményeztem, ezt azért hozzá szeretném tenni, és miután körülbelül 10 kiló sárga barackot elkezdtünk tegnap befőzni, kiderült, hogy még egy Jamfix, zacskó Jamfix hiányzik, és hát kit küldünk el a boltba, ugye a legkisebbet, Strasser Abner, menjél el a boltba, és hozzá egy Jamfixet. Direkt lefotóztuk neki, hogy mi az a Jamfix.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy... én szerettem volna látni az Ámbit, ahogy ott áll a sorok előtt, és néz tanácstalanul, és akkor valakihez oda fordul, hogy elnézést, Jamfixet keresek.
2: Igen. Na, és az a lényeg, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig maradtál, majdnem egy órát elmaradt, és már hát arra gondoltunk, hogy összefutott egy haverral, és biztos beszélget, mire egyszer csak megérkezett, és így konkrétan 15 darab Jamfixet levágott az asztal, amit mondunk neki, hogy csak egyet hozzon, és kérdeztük, hogy mi újság, és nagy bosszusan elmondta a sztorit, hogy abszolút hiányzik a városban Pakson a Jamfix, mert ő elment először a fenti lakótelepi Kóba, utána elment a fenti Spárba, utána lement a Tescóba, aztán bement a Koralba, aztán még két kóposboltot is állítólag, plusz még a Fehérváriba, meg a konzervgyáriba, és tehát majdnem mindenhol volt, és sehol nem talált, igyekezett mindenhol kommunikálni is az eladókkal, hát ha csak nem találja, és kapott néha ilyen jó ötleteket, tehát azt hiszem a Tesco-ban mondták neki, hogy az egész városban hiányzik a Jamfix, ne is keresse, de valahol kapott ilyen ötleteket, hogy nézze meg még a Koralba, nézze meg még itt, nézze meg még ott, és az egyik helyen nagyon kedvesen azt mondták neki, hogy még a vietnámiban nézze meg, és akkor ott már nagyon gondolkodott, hogy menjen-e még egy kört, de képzeld el, hogy ott talált.
1: És ekkor találkoztam én az Ábival tegnap, mert hogy bicikliztem el a vietnámi bolt előtt, és láttam, hogy ott jött, és köszöntünk, és egymásnak most már akkor tudom,
2: jó,
1: hogy ez
2: úgy,
1: a...
2: Jó, tényleg? És mennyire volt bosszus a feje?
1: Na, egyébként nem, vagy lehet, hogy csak engem meglátott, és jó kedvre, de fogalmam sincs, nem tudom, de nem tűnt annak.
2: Igen, abszolút. Figyelj, befelé ment, vagy kifelé jött?
1: Kifelé jött.
2: Akkor már vidám volt, ne viccelj, hát akkor már megvolt a Jamfix. Na most azt elfelejtettem tőle megkérdezni egyébként, hogy szóval közölte, hogy úgy gondolt, hogy akkor fölvásárolja a készletet, de azt elfelejtettük tőle megkérdezni, hogy mondjuk hány százalékát hozta el a készletnek, de ezek szerint ott nagyon kedvesek voltak, és nem szóltak rá a pénztárnál, tudod, hogy hát esetleg ennyit ne vigyen el, mert akkor másnak nem jut. De jártam már egyébként úgy üzletben, hogy azt mondták, hogy ne vigyem el, mert másnak nem jut. Ez milyen dolog szerinted? Hát nem örül, hogy megveszem?
1: Ja, tehát ez egy jó, érdekes... de jó, azért másokra is gondoljunk, nagyon cuki.
2: Igen, szerintem ez egy nagyon, nagyon érdekes történet. Na mindegy, szóval arra gondoltam, hogy egyébként megnéztem a szavatossága ezeknek a Jamfixeknek 2029 márciusáig jók, tehát a jövő évi és a következő évi befőzése is még alkalmas. Lehet, hogy most nagyon felelős.

0: Tehát amennyit akar, elviheti. Mit szólsz hozzá?
1: Jó, ez tök jó.
0: Na, úgyhogy itt zörögnek a mutatom.
1: A Gemfix-ek.
0: A Gemfix-ek, igen.
1: Oké. Jó, hát ez nekem nagyon tetszik, úgyhogy akkor kedves háziasszonyok, majd ezt akkor kitaláljuk, hogy is juthattok ehhez hozzá, és akkor...
0: Szerintem bármely elérhetőségünkön.
1: Csak bármely elérhetőségünkön
0: szóljanak, írjanak, vagy egyszerűen jöjjenek be érte Paks Kereszt utca 25 per A, majd igyekszünk mindenkit tájékoztatni arról, hogy van-e még a Gemfix-ből, minden esetre tehát úgy tudjuk, hogy Pakson hiányzik, de mi betankoltunk vele, úgyhogy rendelkezésre áll.
1: Ábit kell küldeni máskor is a boltba, és akkor mindebből ilyen halom lesz otthon.
0: Tehát mit csinál egy férfi, amikor felbosszantja magát, hogy valamiből nem kap, ha végre kap, akkor bevásárolt.
1: Ja. Na jól van. Hát akkor köszi, Andi, hogy itt voltál. Most Vivinek át fogjuk adni a terepet, ő fogja hozni a jó kis zenéket, úgyhogy hallgassátok továbbra is a Paks FM-et. Az élesztőnek most vége van, én Harmad Gabi voltam, köszi, hogy velem tartottatok, velem legközelebb majd a szabad péntekben találkozhattok, méghozzá holnap 2 és 4 óra között, úgyhogy köszi, hogy velem voltatok, szép napot és jó rádiózást, és akkor mivel zárjuk most az élesztőt?
0: Notár Méri?
1: Nem, az már volt.
0: Ja igen, akkor nézzük. Nem tudom, nem látom.
1: Szabó János, ja, Szabó János. Mivel mással? Ja, okay. Na, okay. Jól van, akkor sziasztok!
2: Mindenki felébredt? Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggel is veletek!

0: legtöbb változatosság indul. Most. Fox FM.
1: Összeköt.
2: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
3: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán meglessük, milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Taylor Swift-től az Opel Light 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

és Nagy Bogi szólt, tőlük pedig a Nem hiszek 2026-ból. Mi pedig már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint. Hát sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, csapadék pedig nem várható a térségben, szerencsére. Az északnyugati szél sokfelé élénk és erős lesz, délután pedig 26 fok körül alakul majd a csúcs hőmérséklet. Hát nagyon bízom benne, hogy ma egész nap inkább napos időjárás lesz, mert hogy úgy hagytam ma ott a kisfiamat az óvodában, hogy hatalmas sírás övezte a búcsúzásunkat, mert hogy nem sütött akkor még a nap, és teljesen kiborult, hogy ő már pedig napot és nyári időjárást szeretne. Én is ezt szeretném, legyen újra jó meleg, és élvezzük a nap melegét, esetlegesen egy vízparton vagy a strandon. Délután még jövök egy időjárás jelentéssel, ahol megnézzük, hogy milyen idő várható a holnapi napon. Most viszont megyünk tovább David Guettával és Alessoval, tőlük pedig szóljon a Never Going Home Tonight 2024-ből.

0: közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Először is nézzük az M6-os autópályát. A Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. A főváros felé Bátaszék térségében aszfaltoznak, a 163-as és a 165-ös kilométer között lezárták a belső sávot. A Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között a belső sávot zárták le híd és áteresz javítás miatt. A 6-os főúton Hird határában a 187-es kilométernél új csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületre kell számítani. Az 51-es főúton Dusnok térségében híd és áteresz karbantartást végeznek, ezért a 135-ös kilométer és a 136-os kilométer között félpályás lezárásra kell készülni. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Paks-Nagydorog-Sárszentlőrinc összekötő úton kaszálás és útépítés zajlik a 0-as és a 10-es kilométer között, mindkét irányban útszükületre kell számítani. Paks-Kölesd összekötő úton híd és áteresz javítás, karbantartás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 121-es és a 123-as kilométer között hézakés repedés, kiöntés zajlik, szintén mindkét irányba útszükület várható. Kaszálás zajlik még Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 123-as és a 135-ös kilométer között, valamint Kalocsajos Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 7-es és a 16-os kilométer között mindkét irányba útszükületre kell számítani. Szerencsére balesetet nem látok a környékünkön, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: vagyunk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ismét gyorsult a vendéglátóüzletek számának csökkenése, míg 2023 és 24 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb, addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 üzlet zárt be, közölte a Magyar Vendéglátókipar Testülete szerdán a vendéglátásról készített statisztikai helyzetjelentés alapján. Az MTI-nek elküldött összefoglaló szerint a hazai vendéglátóhelyek száma 41.900 volt tavaly évvégén, az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-esnél pedig 9500-zal kevesebb. A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 1400-zal, a munkahelyi vendéglátóhelyeké 278-zal csökkent a 2024 végi helyzethez képest. Az üzletbezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és zenés-táncos szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és gyorséttermeket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákat. Tavaly 10.000 lakosra 44 vendéglátóhely jutott, 9-el kevesebb, mint 2019-ben. Összefogás indult el a Györkönyi Tehenészet javára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete arra kéri a gazdálkodókat, hogy aki teheti, ajánljon fel egy-egy bála szénát a tehenészet számára, amely a vasárnapi tűzeset kapcsán 1500 bálát veszítette el. A tűz belobbanását a szakemberek a forró nyári napoknak tulajdonítják, mondta a rádiónknak az eset kapcsán Köves Péter, a Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője.
3: Kaptak egy riasztást, itt 3000 körben égett az előzetes információk szerint vasárnap hajnalban, Kossuth utcai szarvasmarhatelepen, és hát nem kevés 9 vízsugár, valamint 2000 számok segítségével sikerült felszámolni ezt a káresetet. Itt most ebben az ügyben nem indult tűzvizsgálat hivatalosan, én egyelőre még nem tudok róla. Természetesen erre van lehetőség egy helyszíni szemlét követően, hogyha éppen akkor az a kárérték, ami ezt így indokolná. Hát itt a nagy hőség, a szárazság az, ami egyszer problémát okozhat. Amivel viszont számolni kell a bárák tárolásánál, az pedig az öngyulladás, amit talán így sokan nem tudnak. Itt, hogyha esetleg valamilyen szinten nedvességet kap, vagy nedvesség tartalom éri, eső éri, esetleg ezeket a bárákat, illetve így lesznek betárolva, hogy nedvesen lesz betakarítva, akkor van olyan sajnos lehetőség, hogy képes itt oxidáció megindulni.
2: Köves Péter arról is beszélt, hogy a nyári hónapokban nagyon sok olyan szituáció van, amelyek kapcsán szabadtéri tűz lobbanhat fel.
3: Tehát gyakorlatilag annyi lehetőség van, ami egy nagy kiterjedésű tűzhöz vezethet, hogy felsorolni is nehéz. Tehát benne van az emberi tényező is, akár egy eldobott cigarettacsik, ilyenek is megfigyelhetők, hogy egy földúton, akár egy utcában, végig sétálva, végig biciklizve, végig autózva, sajnos még mindig előfordul olyan, hogy valaki kihajít egy-egy csikket, ami ilyenkor pillanatok alatt begyújtja a környezetét, tehát nem csak magunknak, hanem itt a szomszédoknak is bizony komoly problémákat tudunk okozni, vagy éppen a gazdáknak is. De természetesen vannak még olyan tényezők, amelyekkel nem lehet előre számolni. Egy-egy transformátor állomás akár, ahonnan bizony generálódhat olyan hő. Például akkor egy mezőgazdasági munkát, egy gyaratást végző munkagépen egy szoruló csapágy megint csak termelhet például hőt, vagy onnan egy lecsöpögő forró olaj megint meg tud gyújtani a környezetben valamit. Itt vannak például a különböző vasútvonalak, azok mentén is felelhető ilyen olyan tűzesetek, ott pedig egy-egy beragadó fékberendezés az, ami megint csak például szikrát felthet, vagy olyan hőt termelhet, ami begyújthat bizony nagyobb területeket is.
2: A nyári szünet idején a rendőrség kiemelten fontosnak tartja a gyermekek védelmét, ezért az egyenruhások ellátogattak egy robotikai táborba és egy családi napra, hogy prevenciós foglalkozásokat tartsanak, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök az elmúlt napokban két Tolna vármegyei helyszínen is interaktív foglalkozással készültek a gyermekek számára, Bonyhádon egy robotika tábort látogattak meg, Győrén pedig egy családi nap programját egészítették ki. A bonyhádi rendőrkapitányság megelőzési előadója napokban több rendezvényen is részt vett, például egy robotika témájú nyári táborban, ahol interaktív prevenciós foglalkozást tartott a rendőri munkával kapcsolatban. A témák között szerepelt az internetbiztonság, a nyári szünet veszélyei, a drogprevenció és a közlekedésbiztonság. A bűnügyi helyszínelők munkájáról is szó esett, ennek keretében a gyakorlatban tenyérnyomatot készítettek a gyerekek, majd kipróbálhatták a drogszemüveget. A táborozók végül a kerékpáros ügyességi pályán gyakorolhattak. A Győrén megtartott családi napon a felnőttek és gyerekek részére is játékos foglalkozásokat szerveztek a rendőrök, ahol felhívták a gyerekek figyelmét az idegenekre, a nyár veszélyeire, a 112-es segélyhívószám használatára, továbbá az internet veszélyeiről is szó esett. A rendezvényen a felnőttek prevenciós szóróanyagokat kaptak, valamint a rendőri hivatásról és az azzal kapcsolatos továbbtanulási lehetőségekről is tájékozódhattak. A prevenciós foglalkozásokon iskolaőrök segítették a rendőrök munkáját, hogy felhívják a figyelmet feladatuk fontosságára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
5: Akkor nagyon sok paksi vállalkozó lenni vagy nem lenni kérdést csinál abból, hogy neki szerepe lesz-e a Paks 2 projektbe. Azért nyissa ki egy fodrász üzletet, mert majd jönnek az oroszok. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerűsítő gondolkodás. Tehát a civil szervezetek ne arra várjanak, hogy majd az MVM-től mikor lesz elvéve ez a pénzosztási jog és visszaadva mondjuk a Paksi atomerőmű kommunikációs igazgatójához, hanem folyamatosan figyeljék azokat a lehetőségeket, amiket majd a Tisza kormány állít és dobál, hogy oda lehet menni pénzért, és igen, emellett bízom benne, és teszek is érte, csak látom, hogy ez egy lassabb folyamat, hogy mondjuk egy paksi társasjátékklub az általában fog tudni szerezni pénzt ezekből a Tisza kormány által kialakított csatornákon, és még pluszba, mivel ő viseli a Paks erőmű közelségének a kvázi a kockázatát, ezért innen is. De mondom, én azt látom most, hogy ott az említett hajó, ahogy kormányozzuk ezt a nagy csatahajót, hogy azt lehet, hogy hamarabb fogunk tudni elérni, hogy a civil szféra pénzhez jusson, mint hogy az MVM visszaalakuljon.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. És most.
6: Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem ebben az órában is velem tartotok, mert hogy jönnek a jó zenék, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. És hát megkezdődött a nyári szünet, ugye júniusban, megkezdődtek ezzel együtt a táborozások is. Ezzel kapcsolatban hoz nekünk két tudósítást Pálfi Kati kolléganőnk, az egyik a Paksi Pálma Lovastanya Lubas táboráról, a másik pedig a Paks Kistérségi Szociális Központ Paksi Játszótársak táboráról, úgyhogy érdemes velünk tartani, az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp hallgassátok a Paks FM-et és engem itt a stúdióból. Most pedig megyünk tovább Verép Tamással, tőle pedig szóljon az éjszakai járat 2018-ból.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: és most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Július 10-én egy jó kis koncert lesz a Dunaparti Gesztenye Fasoron. Cotton Club Singers fog énekelni nekünk 8 órakor. Július 11-én a Szenvedélyes Nők című romantikus végjátékot tekinthetitek meg a Holdfény moziban, Fad Domboriban. Augusztus 22-én a Padlás félig mese, félig musicalt tekinthetitek meg két részben a Veresegy Színház, a mi színházunk bemutatásában Kalocsán az érsekerti szabadtéri színpadon 8 órakor. Szeptember 7-én 18 órakor Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora művészek hangversenyét tekinthetitek meg a Művészetek Házában. Szintén Szekszárdon, a Művészetek Házában időbe zárva címmel tekinthetitek meg Móser Zoltán fotó kiállítását, melynek megnyitója 15 órakor fog kezdődni, és november 26-áig tekinthető meg 10 és 17 óra között, a belépés pedig díjtalan. Szeptember 16-án egy jó kis koncert lesz Best of Hungária címmel, legendás Hungária dalok fognak megszólalni, Novai Gábor és Maróti Viki, valamint a Budapest Rock and Roll Band fogja előadni a Babits Mihály Kulturális Központban 19 órakor. Október 9-én Kovács Kati és zenekara nagy koncert lesz megtekinthető Tolnán a Lovardában, Úgy szeretném meghálálni címmel 19 órakor. Remélem mindenkinek tudtam segíteni a programokkal, egy picit ugyan előrébb szaladtunk, szeptemberig akár már be tudtok táblázódni a naptárban, és remélem azt is, hogy mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Pálffy Kati kolléganőm tudósítását. Az elmúlt évekhez hasonlóan, és az idei évben is a családok segítése érdekében Paks város önkormányzata támogatásával a Paks Kistérségi Szociális Központ 3 turnusban szervez tábort Pakson. A paksi játszótársak tábora hétfőn indult el, és július 24-éig tart. Összesen mintegy 150 gyermek paksi lakcímmel rendelkező általános iskolás korú fiatal vesz részt a táborban. A jelentkezésnél előnyt élveztek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei. A táborok fő helyszíne a Paksi Kistérségi Szociális Központ, a táborok felügyeletét pedig a Szociális Központ munkatársai látják el. A táborozók napi háromszori étkeztetésben részesülnek, a programok között pedig szerepelnek kézműves és sportfoglalkozások, strandolás, mozizás, kutyás bemutató, jóga és még számos érdekesség. Miskolci Tamásné Tíme a táborvezetővel, Pálffy Kati kolléganőnk beszélgetett hét közepén a tábor részleteiről.
2: Itt vagyunk a Paksi Kistérségi Szociális Központban, ahol javában zajlik már a Paksi Játszótársak tábora. Mégpedig az első turnus, már egy pár napon túl vannak. Fiatalok nagyon jól érzik magukat, úgy látom, vidámak, jókedvűek. Akivel pedig beszélgetek, az nem más, mint Miskolci Tamásné Tíme, a táborvezető. Timi, mi történt eddig a héten, és mit terveztek még a hétre, ami úgy újdonság, érdekesség lehet a gyerekeknek, és körülbelül milyen korosztály az, amelyik most itt az első héten itt van?
3: Ezen a héten főleg alsó tagozatos gyerekek vesznek részt a tábor életébe, egy-két kivétellel, akik 5.-6. osztályosok. Ők most már segítőként is szerepelnek a táborba, nagyon aranyosak, önként jelentkeztek erre a segítői posztra, de ugyanúgy természetesen ők is táborlakók. A hétfő-keddi programok között szerepelt sárkányhajózás, kutyás bemutató, ezt nagyon szeretik a gyerekek, szinte minden évben többször is betesszük a programok közé, még hulladékból fognak a gyerekek különböző tárgyakat készíteni a Dunaföldvári Asztakeservit Egyesület segítségével, akkor jön hozzánk egy bohóc, aki lufit fog majd hajtogatni, és játékos gyerekprogramokat csinál a táborozók részére. Ezen kívül a strand és a mozi, ami elengedhetetlen, és minden héten különböző sportos tevékenység is van. Mi szervezünk itt játékos vetélkedőket a tábor területén, íjászok is voltak a tegnapi nap folyamán, jövő héten tenisz, karate. Tehát minden héten lesz sportos is, játékos vetélkedők is, tehát változatos a program. Az idei évben már a 7. év az, amikor táborokat tartok én is a kollégáimmal együtt. Több héten keresztül szervezzük kollégáimmal ezeket a táborokat.
2: Gondolom több hónapos munka előzi mindezt meg, mert hát azért felkészülni 3 hetes programokat tervezni ugye a gyerekeknek, azért az nem egy könnyű feladat.
3: Természetesen így van. A programok nagy részét a kolléganőm Fodor Melinda szervezésével valósítjuk meg. Természetesen mi is javaslunk programokat, és különböző vállalkozók segítségével szervezzük meg ezeket a játékos dolgokat. Kézműves foglalkozások, csillámtetkó, arcfestés, még a fiúk számára is érdekesek, nem csak a kislányoknak.
2: Még egy olyan kérdésem lenne, hogy mekkora volt a túljelentkezés, mert hát ha azt nézzük, viszonylag idézőjelbe téve olcsó a tábor, ugye, hogyha a többi táborokat nézzük akár a városban, akár az országban, és hát nagyon sok színes programot kínáltok mindezért, és hát napi 3-szori érkezést. Tehát mekkora volt a túljelentkezés, és könnyű volt-e szelektálni?
3: Az utóbbi évekhez képest most egy picit könnyebb volt. Az első héten nem volt túljelentkezés, de a második, harmadik héten igen. Volt olyan tanuló, aki csak sajnos egy hétre tudtunk bevenni, pontosan amiatt, hogy 50 fölötti a második és a harmadik hét létszáma, és mivel az idén csak 3 hetet tudunk biztosítani a gyerekek számára, ezért nagyon kevés az a tanuló, aki esetleg 2 héten keresztül is táborozni tud jönni. Igen, hála Isten, hogy az idén a mi táborunk nem drága, tehát nyilván ez nagyon fontos a szülők számára, főleg a hátrányos helyzetűeknek jelent ez nagy segítséget.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: ahol én vagyok.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
2: És már hozom is nektek Páfi Kati kolléganőm következő egyben utolsó tudósítását a mai napra a táborokról. A Paksi Pálma lovastanya évek óta szervez a lovastábort gyermekeknek, nagy tapasztalattal rendelkező Fritz József vezetésével, aki vallja, a lótartás, lovaglás fegyelemre, kötelességtudatra nevel. A napközis és bentlakásos tábor nagy népszerűségnek örvend, ahol a lovak szeretete és gondozása mellett tereplovaglás, pályalovaglási játékos feladatok és zárásként éjszakai lovastúra várja a vállalkozó kedvű fiatalokat. Kolléganőnk beszélgetett a táborlakókkal, akik szerdán este a Paksi Kosár kézműves és termelői piacra is belovaskocsiztak lángosozni. A 13 éves Orbán Naomi második éve jár, és ez már a negyedik lovastábora. A vele készült interjút hallhatjátok most.
3: Engem Orbán Naominak hívnak, most a Vakbottyán gimnáziumban tanulok. Most megyek 8. Én most a Pálma lovastanyán a lovastáborban vagyok, és nagyon jól érzem magam. Most vagyok 4. és napi szinten 3 lovagolunk, lovaskocsizunk, megvan a napi 3 étkezés, és van szabadidő és pihenőidő is.
4: Jársz lovagolni egyébként ezen kívül is?
3: Igen, nagyon szeretem a lovakat, és járok is napi szinten.
4: Mennyien vagytok egyébként a táborba, és hol alszotok? Mert én úgy tudom, hogy szalmán, meg ilyen helyeken szoktak aludni a táborosok, ti nem?
3: Mi, nekünk van egy külön házikunk, és ott matracokon alszunk, és mindenki visz saját magának pokrócot, meg lepedőt, meg ami kell, és most jelenleg 12 vagyunk. Több tábor van egy évben, és nekem ez a negyedik. Tavaly 3 táborban voltam, és most ez az első azóta, ja. Tehát második éve igazából.
4: Honnan egyébként ez a lovas szeretet neked?
3: Hát egyszer elkezdtem egy tereppel, és azóta napi szinten jártam, és nagyon megszerettem őket, és ez egy ilyen rutin lett.
4: Nem félsz a lovaktól, az állatoktól? Miket csináltok velük, azon kívül, hogy lovagoltok, gondozzátok is a táborban őket?
3: Én nem félek most már az állatoktól, de az elején féltem a lovaktól, mivel nagy testűek, és szerintem ilyen szélek voltak, de most már hozzászoktam, és lett önbizalmam. És lovagláson kívül szoktunk még földön munkázni velük, vagy játszani velük, meg napi szinten adunk nekik szénát, meg van, aki ad nekik répát enni, vagy jutalomfalatot.
4: Tanítgatjátok is őket valamire? Tehát, hogy van-e esetleg olyan jellegű feladat is?
3: Hát, akinek saját lova van, például bértartásban van, aki ilyen trükköket tanít a lovának, például akár leülni, lefeküdni, felágaskodni, vagy ilyesmi.
4: Hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Köszönöm szépen, érezd jól magad!
2: Orbán Naomi táborozót hallhattátok, most viszont Bauer Eliza Eszter következik, aki 11 éves, és élete első lovas táborában járt, ahol kitűnően érezte magát. Kedvenc kecses lovával nagyon megtalálták az összhangot, úgyhogy erről mesél nekünk majd a következőkben.
5: Bauer Eliza Eszter vagyok. Nekem ez az első táborom, de én itt a Pálma lovastanyán októberben kezdtem, de azelőtt én nagyon sokat jártam lovagolni máshova.
4: És kedvet kaptál akkor a táborozásra is?
5: Igen, persze, ez nálam egy döntés volt, hogy én szeretnék jönni táborba.
4: Vannak itt egyébként barátaid is a táborban?
5: Igen, mindenkivel jóba vagyok, mindenkivel van barátsági kapcsolat, és beszélgetünk.
4: És hát megvan a közös érdeklődés is, ugye?
5: Igen, persze. A lovak iránti szeretet.
4: Mi az, ami a táborban neked a legjobban tetszett?
5: Hát a terepek, azok nagyon jók voltak. Tereplovaglás.
4: Van-e kedvenc lovad?
5: Igen, van. Nekem a kecses a kedvenc lovam, a barátnőmnek pedig a korál. Nagyon sok időt töltünk velük, és foglalkozunk velük rendszeresen. A kecses azért a kedvenc lovam, mert amikor ráültem, kitűnt a többi ló közül, nem úgy éreztem rajta, mint a többi magam, hanem így valahogy összekapcsolódtam vele, és így átvettem, hogy együtt tudunk dolgozni.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben. New music.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Először is nézzük az M6-os autópályát. A Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. A főváros felé Bátaszék térségében aszfaltoznak, a 163-as és a 165-ös kilométer között lezárták a belső sávot. A Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között a belső sávot zárták le híd és áteresz javítás miatt. A 6-os főúton Hird határában a 187-es kilométernél új csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületre kell számítani. Az 51-es főúton Dusnok térségében híd és áteresz karbantartást végeznek, ezért a 135-ös kilométer és a 136-os kilométer között félpályás lezárásra kell készülni. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Paks-Nagydorog-Sárszentlőrinc összekötő úton kaszálás és útépítés zajlik a 0-as és a 10-es kilométer között, mindkét irányba útszűkületre kell számítani. Paks-Kölesd összekötő úton híd és átereszi javítás, karbantartás zajlik, mindkét irányba útszűkület várható. Budapest-Pécs-Bars elsőrendű főúton a 121-es és a 123-as kilométer között hézakés repedés, kiöntés zajlik, szintén mindkét irányba útszűkület várható. Kaszálás zajlik még Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 123-as és a 135-ös kilométer között, valamint Kalocsajos-Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 7-es és a 16-os kilométer között mindkét irányba útszűkületre kell számítani. Szerencsére balesetet nem látok a környékünkön, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
1: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: Kedvencek órájában készüljetek, mert egy igazi pörgős óra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, a munkálatok jövő héten véget érhetnek, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követő szerdai sajtótájékoztatón Budapesten az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium Agrárgazdaságért Felelős Államtitkára. Molnár János István közölte, a tavaszi fagy és a csapadékhiány nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, ám a szárazságnak köszönhető az is, hogy az aratás rendben halad, nincsenek fennakadások. A hétvégi jelentések alapján az őszi búza aratása körülbelül 60%-on állt a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Térségenként a hozamok között jelentős az eltérés, az országos átlag megközelítőleg 4 tonna, kivitelre idén is fog jutni. Őszi árpa 355 ezer hektáron termett, aratása majdnem teljesen befejeződött, az idei termés 1,5 millió tonna körül alakulhat. Őszi káposzta repcét 154 ezer hektáron arathatnak idén, a munkálatok készültsége 75% körüli. A többi szántóföldi növény mindegyikének 100 ezer hektár alatti a területe, aratásuk is többnyire alacsonyabb szinten, 20-30% körül áll, írja az MTI. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának. A tárcavezető ezt közösségi oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót Mátrai Károlyt. A gazdasági és energetikai miniszter július 7-én felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Cepek Gábort, az igazgatóság elnökét. Kapitány István ezután a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt írta, a Nemzeti Energetikai Holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja majd el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A portfólió értesülései szerint Pavlik Lívia, Bencédi Balázs és Barlai Róbert is távozik az MVM igazgatóságából. Ittason okozott sérüléses balesetet egy bölcskei fiatal, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség közleménye szerint egy 22 éves bölcskei sofőr közlekedett július 7-én kedden az éjszakai órákban a 6-os számú főúton Dunaföldvár térségében, amikor nem az út és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg sebességét, melynek következtében elvesztette uralmát járműve felett. Előbb lesodródott az útról, majd az út melletti árokba csapódott, ahol egy betonoszlop állította meg. A balesetben a sofőr súlyosan, szintén 22 éves utasa pedig könnyebben sérült meg. Az autót vezető férfival szemben a baleset okozása miatt szabálysértési feljelentést tettek, és mivel kiderült, hogy az incidens előtt alkoholt is fogyasztott, ezért ittas járművezetésért is felelnie kell.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Újabb edzőmeccset játszott tegnap a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat Telkiben az izraeli Maccabi Haifa együttesével csapott össze. A Paks 60 perc után teljes sorcserét hajtott végre, lehetőséget adva minden játékosának. A találkozó végül 3-3-as döntetlennel zárult. A PFC még egy edzőmeccset játszik itthon július 11-én a Kozár Mislen ellen, majd július 12-én a csapat elutazik ausztriai edzőtáborába, ahol további edzések és meccsek várnak a játékosokra. Az ausztriai edzőtáborból július 19-én tér majd haza a paksi alakulat.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Szirupi a híreket, a stúdióban pedig ismét Vivi. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jó kis Paks FM-es slágerek, valamint elkezdünk hangolódni a következő Best of órára, ugyanis jönnek az én kedvenceim, és mivel imádok koncertekre és fesztiválokra járni, főleg itt a nyári időszakban, amin eddig részt vettem, és amit biztosan nem fogok kihagyni, úgyhogy ti se hagyjátok ki. Érkezem még hozzátok egy tudósítással, Harmad Gabi kolléganőm által, aki Sáfrány Szilvivel, az Ökocsika Egyesület alapítójával beszélgetett arról, hogy miért ne etessük nyáron a madarakat, és miért fontos viszont itatni őket. Aztán szokásosan jövök nektek a bulvárhírekkel, és képzeljétek, egy kanadai szupersztár is csatlakozik az első foci VB-n rendezett félidei műsor fellépőihez, hogy ki, az hamarosan kiderül, és arról is szó lesz, hogy 2027-től hol fogják megszervezni az EFOT fesztivált. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartotok velem, most pedig jöjjön Benson Bontól a Sorry I'm Here for Someone Else 2025-ből.
1: Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
1: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: percek órájában. Készüljetek, mert egy igazi pörgősorra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig.

Báj Alex és a Slep Nagy Bogi közreműködésével, Szólt tőlük pedig a Nem hiszek 2026-ból. Én ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, ugyanis jönnek az én kedvenceim, és mivel nyár van, és itt a fesztivál szezon, valamint rengeteg koncerten vettem eddig is már részt, ezért olyan dalokat hoztam nektek, amiket nagyon várok már ezeken a koncerteken. Jön még például Dash, Azaria, Purple Disco Machine, Blaha Louisiana, One Republic, Meringer, Well Hello, Robin Schulz, BSV, Berecki, Daniel Figergő, Parnograszt, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont megyünk tovább egy olyan dallal, akinek a koncertjén már egyszer részt vettem, Pink, Marshmello és Sting közöse fog szólni, tőlük pedig a Dreaming 2023-ból.

0: maradjon.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
2: És már érkezem is nektek Harmat Gabi kolléganőm tudósításával. Sokan hiszik, hogy jót tesznek azzal, hogyha nyáron is etetik a madarakat, azonban ez korán sincs így. Erről Sáfrány Szilvi, az Ökocsiga Egyesület alapítója mesélt rádiónknak. A természetjáró szakember részletesen elmagyarázta, hogy miért nem szabad nyáron a költési időszakban etetni a madarakat, és arra is kitért, hogy miért fontos viszont itatni őket. A vele készült interjút hallhatjátok most.
3: Mert nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy ilyenkor ebben az időszakban nem szabad etetni. Ugye az etetési időszak az a fagyok tartós hidegbe köszöntével kezdődik, és hát a fagyok elmúltáig, tavaszig tart. Fontos az, hogy ha valaki elkezdi, akkor kitartóan rendesen kell ezt folytatni, hiszen a madarak megszokják és számítanak rá. Azonban amikor elmúlik a hideg időszak, akkor találnak egyrészt maguknak rovartáplálékot, aztán beköszönt a tavasz, aztán jönnek a hernyók és mindenféle csúszómászok, és amiért ez nagyon fontos, az, hogy a fióka nevelésnél a fiókák nem tudják a magokat megemészteni, tehát tilos etetni költési időszakba, hiszen nem tudja megemészteni a fióka, és feltorlódik a gyomrába, a nyelőcsövébe, és a pusztulásukhoz vezet. Tehát bármennyire is úgy gondolja az ember, hogy ő ezzel most segít, pont az ellenkezőjét teszi árt, hiszen elpusztítja a fészekaljat. És ezért szoktuk kérni azt, hogy semmi esetre se etessenek már a nyári időszakban a fiókákat.

0: kezdési időszakba, hogyha megszoktuk azt, hogy jönnek-mennek a kertünkbe a madarak, és szeretjük ezt figyelni, mert hát ki ne szeretné, akkor váltsunk vízre. Vagyis hát folytassuk az itatást, mert télen-nyáron kell itatni, csak ugye nyáron már nem fog befagyni, úgyhogy sokkal kevesebb törődést igényel egy madáritatónak a gondozása. És igaziból itt nem kell túl nagy dologra gondolni, nekünk van egy kis kerti tavunk az udvarba, amit úgy alakítottunk, hogy van egy keskenyebb, egy sekélyebb része, ahol nagyon nagy forgalom van, mert folyamatosan jönnek a verebek, a galambok, a rigók, és ott fürdenek, illetve isznak. De hogyha nem, természetesen nincs mindenkinek tó a kertjébe, de ugyanígy megteszi egy régi virágcserép alátét, ez az fontos, hogy lapos legyen, és hogyha ebbe teszünk még mondjuk kavicsokat is, akkor nem csak a madarakat fogja vonzani, hanem a beporzókat is, aminek ugye ugyanolyan nagy szerepe van a kertbe, fontos szerepe van a kertbe, mint a madaraknak.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Chris Brown és Justin Bieber szól, tőlük pedig a Next to You 2011-ből, és hát nem véletlenül hoztam ezt a slágert és ezt az előadót, mert hogy Justin Bieber is csatlakozik a fellépők listájához, mert hogy a futballvilágbajnokság döntőinek félidei műsorában július 19-én fel fog lépni Shakira, Madonna, BTS, valamint Burna Boy társaságában, és ez most derült ki, a FIFA tegnap tette ki, ha jól emlékszem, úgyhogy ez hamarosan meg fog történni július 19-én. Én már nagyon várom egyébként a világbajnokságnak maga a végét is. Én mindig azt szeretem, amikor tényleg már a döntő van, és az sokkal izgalmasabb nekem, mint az egyéb meccsek, amik idáig elvezetnek. Egy-két meccset láttam, vagyis belenéztem, de valamelyik nap megkérdeztem a férjemtől, hogy egyébként még kik vannak benn a bajnokságban. Ő felsorolta nekem, és igazából most sem tudnám visszamondani, hogy kik vannak benne, annyiról nem maradtam le, hogy Spanyolország nyert Portugália ellen, és így a Ronaldónak úgymond véget ért a világbajnokság. Ez egy nagyon szomorú hír, mert tudjuk azt, hogy mindig nagyon sokat tesz bele, és azt gondolom, hogy mindig maximálisan ott van a pályán, és tényleg 100%-ot nyújt mindig minden meccsen, úgyhogy ezért is jó, de a félidei műsor ugye most van először, eddig még sosem volt, és szuper fellépőkkel fogják tarkítani ezt az eseményt, úgyhogy hozok is egy jó kis dalt a BTS-től, ami szerintem biztosan fel fog csendülni, a Dynamite fog szólni 2020-ból. Let's go!
1: Here we are, BTS! And this is Dynamite.

Bruno és Paxol, tőlük pedig a Lokák 2023-ból. Na hát, tegnap elstartolt az EFO-t, és Brunoék is felléptek a fesztiválon, de nem ezért jelentkeztem most be hozzátok, hanem megvan végre az EFO-nak az új helyszíne, ugyanis múlt héten bejelentették, hogy elbúcsúznak a Velencei Tótól 10 év után. Egyébként ez mindig is egy vándorfesztivál volt, és mindig olyan városokba került, ahol sok diák tanul, vagy esetlegesen olyan helyszínek, ahol könnyebb a diákokat összefogni egy jó kis fesztivál erejéig. Radnai Márk országgyűlési képviselő és Hernádi Ádám esztergomi polgármester bejelentették, hogy jövőre, azaz 2027-be Esztergomba költözik az EFO-t. Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere arról beszélt, hogy az esztergomi közgyűlés elsöprő többséggel fogadta, hogy a város 10 éves stratégiai együttműködést kössön az EFO-tal. Ez gazdasági, turisztikai szempontból is kiemelkedő lehetőség a városnak, amelynek agglomerációjában 130 ezer ember él, ráadásul 6 ezer diák tanul itt, számukra is hatalmas lehetőséget jelent majd az EFO-t, ezt mondta Esztergom polgármestere Hernádi Ádám. Lasztovica Gábor, az EFO-t fesztivál igazgatója a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy feladatait idén utoljára látja el, a jövő évtől Zelenárk Márt tölti be ezt a posztot, aki eddig a szervezet sales vezetője volt. Idén egyébként 50 éves az EFO-t fesztivál, tök furcsa, mert én egyébként még sosem jártam az EFO-ton, egyszer már majdnem eljutottam, de aztán akkor is valami közbe jött, úgyhogy valószínű időn is kimarad, lehet, hogy jövőre majd Esztergomban találkozunk, addig is szóljanak a jó zenék, Endre Bocelli és a David Guetta fog szólni, tőlük pedig a DNA 2026-ból.

0: The Bieber-t szólt a Túl rajtad 2025-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és Robi hírei után érkeznek a legjobb fesztivál slágerek itt a Paks FM Best of órájában.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
0: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: kedvencek órájában. Készüljetek, mert egy igazi pörgősóra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
1: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után, szerda délután közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, írja az MTI. Magyar Péter megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A bejegyzés végén közölte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Kedden délelőtt átadásra került a munkaterület a paksi Kurcsatov, Babics Mihály, Gagarin és Barátság utcák által határolt tömbelső felújításának kivitelezéséhez. A részletekről Szelecki József műszaki ellenőr beszélt rádiónknak.
5: A Kurcsatov tömbelső rekonstrukciójának a harmadik üteme fog megvalósulni, ez az utolsó ütem. Ez a terület a Kurcsatov utca, Barátság utca, Gagarin utca és Babics utca által határolt terület. Ezen a terület belül fognak megújulni a útburkolatok, egyéb járda térburkolatok, a föld alatt a közművek közül a vizes közművek, a ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz, házi bekötések döntően lesznek cserélve, valamint új közvilágítás fog készülni ezen a területen belül. A felszíne növényzet is meg fog újulni. Ennek keretében lesznek kivágandó fák, egyéb növényfajták, de pótolva lesznek, és helyette újak fognak majd telepítésre kerülni.
4: A tömbelső föld felett és a föld alatt is megújításra kerül, valamivel több mint egy hektár területen. Többek között térkőburkolat, aszfaltút, parkoló, kerékpártámaszt, gyalogos korlát, közvilágítási hálózat, új víziközművek, öntözőrendszer, cserjék, fák, hulladékgyűjtő és padok lesznek telepítve. A beruházás 6 hónap alatt mintegy bruttó 315 millió forintból valósul meg. Rozinka Attila, paksi polgármesteri hivatal műszaki osztályának osztályvezetője rádiónknak elmondta, a lakosság tájékoztatva lett a beruházás indulásáról és annak részleteiről. Arra kérik őket, türelemmel viseljék az ezzel járó kellemetlenségeket. A tervek szerint körülbelül 10 nap múlva kezdenek hozzá a munkákhoz.
6: Elhangzott itt a munkaterület átadás során a kivitelező részéről. Van még egy bontási szakasza a Gesztenyés utcai parkoló kivitelezésének. Ez egy 10 napon belül megtörténik, és azt követően fogják átcsoportosítani az energiájukat a munka folyamatát. 2-3 héten belül realizálódik itt egy bontási folyamat. A tervei szerint a munkaterületet kisebb ütemekre szétbontva, kisebb felületeket egységként kezelve kezdi meg a bontási és az építési munkákat, igyekezve az itt lakók minél kisebb zavarása mellett végezni az építési kivitelezést. Sávos ütemterület fog készíteni a munkák elvégzésének előrehaladásáról. Erről majd a lakók is a kivitelező által tájékoztatást fognak kapni lépcsőházakban, illetve azokban az időpontokban, amikor parkolókat is érint a kivitelezési munka, akkor előzetesen az ott parkoló autókat, illetve a környéket előzetesen tájékoztatja a parkolás megszűnéséről, annak az átépítés időpontjáról. Minden olyan információ, ami a kivitelezés kapcsán a lakókat érintheti, azt a kivitelező időben igyekszik a lakóközösség tájékoztatására adni.
4: Július 11-én szombaton rendezik meg a 20. Birítói napot a Birítói Közösségi Háznál. A rendezvény reggel a 6. gulyás bajnoksággal indul, a főző csapatok jelentkezését 7 órától várják a helyszínen. A gasztronómiai verseny zsűri elnöke Bede Róbert mesterszakács lesz. Délután 14 és 18 óra között gyermekprogramokat szerveznek, köztük bábelőadást, kézműves foglalkozást és arcfestést. A zenei programok délután 4 órakor kezdődnek a Velorex GTI fellépésével, majd este a Gesarol és a Cartago együttes ad koncertet. A rendezvényt a Veracruz zenekar fellépése zárja. A programokról további információt kérni és a főzőversenyre jelentkezni a 0620 346 8630-as telefonszámon lehet.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Újabb edzőmeccset játszott tegnap a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat Telkiben az izraeli Maccabi Haifa együttesével csapott össze. A Paks 60 perc után teljes sorcserét hajtott végre, lehetőséget adva minden játékosának. A találkozó végül 3-3-as döntetlennel zárult. A PFC még egy edzőmeccset játszik itthon július 11-én a Kozár Mislen ellen, majd július 12-én a csapat elutazik ausztriai edzőtáborába, ahol további edzések és meccsek várnak a játékosokra. Az ausztriai edzőtáborból július 19-én tér majd haza a paksi alakulat.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik Best of kedvencek Vivitől. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a Paksfm-en.
7: 12 óra 4 perc van, és Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez, én ehhez szállítom nektek a legjobb fesztivál zenéket itt a Paks FM Best of órájában, ahol most az én kedvenc dalaim és előadóim fognak felcsendülni. Maradjatok velünk, nagyon jó lesz, ígérem. Báj Alex és a Slep, valamint Nagy Bogi közösét nagyon-nagyon szeretem, és a Fezen Fesztiválon hallottam először élőben, nekem nagyon tetszett, remélem nektek is, úgyhogy most szóljon a Nem hiszek 2026-ból.
1: Best of kedvencek Vivitől, déltől egyig, a keverőpultnál Takács Nagy Vivi.

A Várrepubliktól szólt a Something I Need 2013-ból. Hát, mint tudjátok, én nagyon szeretek koncertekre járni, tök mindegy, hogy fesztivál, vagy egy aréna, vagy egy Budapest park, a lényeg, hogy koncert legyen, és hatalmasat tudjak rábulizni. Ugye a Várrepublikon voltam 2 hete, és már volt szerencsém másodjára látni ezt a zenekart, én nagyon szeretem őket, és Ryan Tedder-t, az énekest, frontembert is kifejezetten szeretem és csodálom az ő lelkesedését és az ő munkáját, mert hogy ő nem csak a zenekarban veszi ki úgymond a részét, hanem rengeteg csodálatos dalt írt különböző együtteseknek, mint például a BTS, Beyoncé, Leona Lewis és Paul McCartney is szóba került, szóval egészen elképesztő, amilyen pályát futott be, de én a zenekarral szeretem a legjobban is azt, amikor ő énekel, mert annyira emberi és annyira személyes volt az egész koncert, attól függetlenül is, hogy egy 12 000-es paplászló sportarénában tartotta meg a koncertjét, úgyhogy ha tehetitek, és jön esetleg még ide a környékben, egyébként Európában turnézik, most Párizsba volt nemrég, aztán Prágába, Krakkóba, szóval mindenképp menjetek el, hogyha tehetitek, mert tényleg egészen elképesztő, amit az együttes, valamint a

Meringer Martinak a zeneiségét, úgyhogy most a késő már fog szólni, amivel igazából bekerült az X-faktorba, vagyis hát tovább jutott az X-faktorba, úgyhogy szóljon a késő már!

az egyetlen ember, akit soha nem fogok tudni kihagyni a repertoárból szerintem, mert valahogy mindig ott van a kedvenceim között, az Berecki Zoli, tőle pedig most a Kerek egész szólt 2010-ből. Na hát, most véget ért a koncert, vagy a nagy koncert előtti csend és nyugalom, mert hát ugye a készülés gátolta abban, hogy akár koncertjei legyenek, vagy akár színdarabjai színházakban, de most újra visszatért, és mindenhol feltűnik. Zoli múlt héten Fluor Tamásnak a Budapest Parkos koncertjén jelent meg, ahol Brass Bencével énekelt a Lehetsz királyt, meg az Ajándék szólalt fel szintén Brass Bencével és egyéb előadókkal, úgyhogy zseniális szerintem, amit most Zoli újra és újra a színpadra visz. Hát tegnap ugye EFOT volt, és ott is feltűnt, és ott végre előadhatták újra Brunóval az új számukat, a Sexy Babyt, amit egyébként először nagyon nem szerettem, aztán most már egészen megszoktam, mert Zolitól egyáltalán nem a megszokott hangzás csendül fel ebben a dalban, de nem is ez a lényeg, hanem ugye elkezdte reklámozni azt, hogy az 50 éves koncertjét elviszi különböző helyekre, és itt a nyári szezonban Balatonlellén lesz egy jó kis koncertje, amire természetesen már megvan a jegyem, úgyhogy ezen is ott leszek, majd hozom nektek a jó kis felvételeket a Paks FM Facebook oldalán, de most megyünk tovább a jó kis slágerekkel, nagyon szeretem.

0: király Viktor szólt, tőlük pedig a 6. emelet 2017-ből. Én ezzel a dallal zárom a Best of órát. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok, de nem menjetek sehova, mert Robi hírei után érkezem vissza hozzátok, és egy órán keresztül hozom még a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Best of kedvencek órája Vivitől. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a Paks FM-en minden csütörtökön déltől 1-ig.

0: a Pax FM slágereivel. És most következik a Pax FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. július 9-e csütörtök 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. Átadták a munkaterületet a paksi Kurcsatov utcai tömbelső felújításához. Gyűjtés indult a tűzkárt szenvedett Györkönyi tehenészet javára. Edzőmeccset játszott a PFC. Már is jövök a részletekkel.
0: Pax FM hírek.
1: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának. A tárcavezető ezt közösségi oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót Mátrai Károlyt. A gazdasági és energetikai miniszter július 7-én felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Cepek Gábort, az igazgatóság elnökét. Kapitány István ezután a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt írta, a Nemzeti Energetikai Holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja majd el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A portfólió értesülései szerint Pavlik Lívia, Bencédi Balázs és Barlai Róbert is távozik az MVM igazgatóságából. Kedden délelőtt átadásra került a munkaterület a paksi Kurcsatov, Babics Mihály, Gagarin és Barátság utcák által határolt tömbelső felújításának kivitelezéséhez. A részletekről Szelecki József műszaki ellenőr beszélt rádiónknak.
2: A Kurcsatov tömbbelső rekonstrukciójának a harmadik üteme fog megvalósulni, ez az utolsó ütem. Ez a terület a Kurcsatov utca, Barátság utca, Gagarin utca és Babics utca által határolt terület. Ezen a területen belül fognak megújulni a útburkolatok, egyéb járda, térburkolatok, a föld alatt a közművek, közül a vizes közművek, a ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz, házi bekötések döntően lesznek cserélve, valamint új közvilágítás fog készülni ezen a területen belül. A felszíne növényzet is meg fog újulni. Ennek keretében lesznek kivágandó fák, egyéb növényfajták, de hótolva lesznek, és helyette újak fognak majd telepítésre kerülni.
1: A tömbelső föld felett és a föld alatt is megújításra kerül, valamivel több mint egy hektár területen. Többek között térkőburkolat, aszfaltút, parkoló, kerékpártámaszt, gyalogos korlát, közvilágítási hálózat, új víziközművek, öntözőrendszer, cserjék, fák, hulladékgyűjtő és padok lesznek telepítve. A beruházás 6 hónap alatt mintegy bruttó 315 millió forintból valósul meg. Rozinka Attila, paksi polgármesteri hivatal műszaki osztályának osztályvezetője rádiónknak elmondta, a lakosság tájékoztatva lett a beruházás indulásáról és annak részleteiről. Arra kérik őket, türelemmel viseljék az ezzel járó kellemetlenségeket. A tervek szerint körülbelül 10 nap múlva kezdenek hozzá a munkákhoz.
3: Elhangzott itt a munkaterület átadás során a kivitelező részéről. Van még egy bontási szakasza a Gesztenyés utcai parkoló kivitelezésének. Ez egy 10 napon belül megtörténik, és azt követően fogják átcsoportosítani az energiájukat a munka folyamatát. 2-3 héten belül realizálódik itt egy bontási folyamat. A tervei szerint a munkaterületet kisebb ütemekre szétbontva, kisebb felületeket egységként kezelve kezdi meg a bontási és az építési munkákat, igyekezve az itt lakók minél kisebb zavarása mellett végezni az építési kivitelezést. Sávos ütemtervet fog készíteni a munkák elvégzésének előrehaladásáról. Erről majd a lakók is a kivitelező által tájékoztatást fognak kapni lépcsőházakban, illetve azokban az időpontokban, amikor parkolókat is érint a kivitelezési munka, akkor előzetesen az ott parkoló autókat, illetve a környéket előzetesen tájékoztatja a parkolás megszűnéséről, annak az átépítés időpontjáról. Minden olyan információ, ami a kivitelezés kapcsán a lakókat érintheti, azt a kivitelező időben igyekszik a lakóközösség tájékoztatására adni.
0: Pax FM hírek.
1: Összefogás indult el a Györkönyi tehenészet javára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete arra kéri a gazdálkodókat, hogy aki teheti, ajánljon fel egy-egy bála szénát a tehenészet számára, amely a vasárnapi tűzeset kapcsán 1500 bálát veszítette el. A tűz belobbanását a szakemberek a forró nyári napoknak tulajdonítják, mondta a rádiónknak az eset kapcsán Köves Péter, a Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője.
4: Kaptak egy riasztást, itt 3000 körben égett az előzetes információk szerint vasárnap hajnalban, egy Kossuth utcai szarvasmarhatelepen, és hát nem kevés 9 vízsugár, valamint 2000 számok segítségével sikerült felszámolni ezt a káresetet. Itt most ebben az ügyben nem indult tűzvizsgálat hivatalosan, én egyelőre még nem tudok róla. Természetesen erre van lehetőség egy helyszíni szemlét követően, hogyha éppen akkor az a kárérték, ami ezt így indokolná. Hát itt a nagy hőség, a szárazság az, ami egyszer problémát okozhat. De amivel viszont számolni kell a bárák tárolásánál, az pedig az öngyulladás, amit talán mi sokan nem tudnak. Itt, hogyha esetleg valamilyen szinten nedvességet kap, vagy nedvesség tartalom éri, eső éri, esetleg ezeket a bárákat, illetve így lesznek betárolva, hogy nedvesen lesz betakarítva, akkor van olyan sajnos lehetőség, hogy képes itt az oxidáció megindulni.
1: Köves Péter arról is beszélt, hogy a nyári hónapokban nagyon sok olyan szituáció van, amelyek kapcsán szabadtéri tűz lobbanhat fel.
4: Tehát gyakorlatilag annyi lehetőség van, ami egy nagy kiterjedésű tűzhöz vezethet, hogy felsorolni is nehéz. Tehát benne van az emberi tényező is, akár egy eldobott cigarettacsik. Ilyenek is megfigyelhetők, hogy egy földúton, akár egy utcában, végisétálva, végigbiciklizve, végigautózva sajnos még mindig előfordul olyan, hogy valaki kihajít egy csikket, ami ilyenkor pillanatok alatt begyújtja a környezetét, de nem csak magunknak, hanem itt a szomszédoknak is bizony komoly problémákat tudunk okozni, vagy éppen a gazdáknak is. De természetesen vannak még olyan tényezők, amelyekkel nem lehet előre számolni. Egy-egy transformátor állomás akár, ahonnan bizony generálódhat olyan hő. Például akkor egy mezőgazdasági munkát, gyaratást végző munkagépen egy szoruló csapágy megint csak termelhet például hőt, vagy onnan egy lecsöpögő forró olaj megint meg tud gyújtani a környezetben valamit. Itt vannak például a különböző vasútvonalak, azok mentén is fel lehető ilyen olyan tűzesetek, ott pedig egy-egy beragadó fékberendezés az, ami megint csak például szikrát fedhet, vagy olyan hőt termelhet, ami begyújthat bizony nagyobb területeket is.
1: Ittason okozott sérüléses balesetet egy bölcskei fiatal, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség közleménye szerint egy 22 éves bölcskei sofőr közlekedett július 7-én kedden az éjszakai órákban a 6-os számú főúton Dunaföldvár térségében, amikor nem az út és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg sebességét, melynek következtében elvesztette uralmát járműve felett. Előbb lesodródott az útról, majd az út melletti árokba csapódott, ahol egy betonoszlop állította meg. A balesetben a sofőr súlyosan, szintén 22 éves utasa pedig könnyebben sérült meg. Az autót vezető férfival szemben a baleset okozása miatt szabálysértési feljelentést tettek, és mivel kiderült, hogy az incidens előtt alkoholt is fogyasztott, ezért ittas járművezetésért is felelnie kell.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Újabb edzőmeccset játszott tegnap a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat Telkiben az izraeli Maccabi Haifa együttesével csapott össze. A Paks 60 perc után teljes sorcserét hajtott végre, lehetőséget adva minden játékosának. A találkozó végül 3-3-as döntetlennel zárult. A PFC még egy edzőmeccset játszik itthon július 11-én a Kozár Mislen ellen, majd július 12-én a csapat elutazik ausztriai edzőtáborába, ahol további edzések és meccsek várnak a játékosokra. Az ausztriai edzőtáborból július 19-én tér majd haza a paksi alakulat. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
6: 13 óra 9 perc van, és Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy még egy órán keresztül hozom nektek a Paks FM legjobb slágereit, valamint meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön, aztán azt is megtudhatjátok, hogy milyen időre számíthatunk a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint, de csak a jó kis dalok után. Szóljon most David Guetta, a Teddy Swims és a Toons & Dye közös a Gán 2025-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Július 10-én egy jó kis koncert lesz a Dunaparti Gesztenye Fasoron. Cotton Club Singers fog énekelni nekünk 8 órakor. Július 11-én a Szenvedélyes Nők című romantikus végjátékot tekinthetitek meg a Holdfény moziban, Fad Domboriban. Augusztus 22-én a Padlás félig mese, félig musicalt tekinthetitek meg két részben a Veresegy Színház, a mi színházunk bemutatásában Kalocsán az érsekerti szabadtéri színpadon 8 órakor. Szeptember 7-én 18 órakor Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora művészek hangversenyét tekinthetitek meg a Művészetek Házában. Szintén Szekszárdon, a Művészetek Házában időbe zárva címmel tekinthetitek meg Móser Zoltán fotó kiállítását, melynek megnyitója 15 órakor fog kezdődni, és november 26-áig tekinthető meg 10 és 17 óra között, a belépés pedig díjtalan. Szeptember 16-án egy jó kis koncert lesz Best of Hungária címmel, legendás Hungária dalok fognak megszólalni, Novai Gábor és Maróti Viki, valamint a Budapest Rock and Roll Band fogja előadni a Babits Mihály Kulturális Központban 19 órakor. Október 9-én Kovács Kati és zenekara nagy koncert lesz megtekinthető Tolnán a Lovardában, Úgy szeretném meghálálni címmel 19 órakor. Remélem mindenkinek tudtam segíteni a programokkal, egy picit ugyan előrébb szaladtunk, szeptemberig akár már be tudtok táblázódni a naptárban, és remélem azt is, hogy mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már is nézzük, milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon. Az időkép előrejelzése szerint sok napsütés várható, a kemény és gomoly felhőből csapadék pedig nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor vagy egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25 és 31 fokig melegszik a levegő. Ennek én nagyon örülök, mert holnap már újra esküvőzöm, és természetesen a legfontosabb az az, hogy eső ne essen semmiféleképpen, de ez a 29 fok, amit ír nálunk itt Paks környékén, az egy tökéletes nyári esküvős időjárás, úgyhogy reménykedünk benne, hogy minden így is fog alakulni. Ti pedig vigyázzatok magatokra, kenjétek be magatokat naptejjel, hogyha kimozdultok, vagy ha kimentek a strandra, igyatok jó sok folyadékot, vigyázzatok az egészségetekre, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

A Várrepubliktól szólt a Better Days 2023-ból, és ha már Horvátországba megyünk a jövő héten a családdal, akkor gondoltam meglesem, hogy milyen időjárás és milyen vízhőmérséklet vár bennünket, mert azért az elég fontos a számunkra. Horvátországban jelenleg igazi nyári időjárás uralkodik, ez olvasható az interneten. A levegő hőmérséklete a legtöbb tengerparti régióban 30 és 32 fokot is elérheti. A tengervize kifejezetten kellemes, átlagosan 24 és 28 fok között alakul, ideális a fürdéshez. Már is nézem, mert mi az Isztria környékére megyünk, ott 26 fok körül alakul a víz hőmérséklete, hát ennek kifejezett örülök. Remélem ti is mentek nyaralni, esetlegesen a Balatonra csak leugrani egy-egy napra, akár a hétvége folyamán is, vagy hát itt van a jó kis paksi strandunk, amit mi nagyon szeretünk a kisfiammal, rengetegszer járunk, reménykedem benne, hogy lesz még időnk kimenni a nyári időjárás miatt és a szeszélyessége miatt, mert a héten is ki szerettem volna menni, de nem tette lehetővé ezt az idő, de ti pedig, ha tudtok, akkor menjetek mindenképp, és élvezzétek a nyári időjárást. Most viszont megyünk tovább a jó zenékkel, Emilio, Radics Gigi és Dr. Béres fog szólni, tőlük pedig a Ne nézz vissza rám 2019-ből.

Beyoncé és Jay-Z szólt, tőlük pedig a Crazy Love 2003-ból. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebb majd két hét múlva fogunk találkozni, mert most én vasárnap lelépek Horvátországba a családdal és a barátokkal, és ott fogom élvezni a jó kis meleg nyári időjárást egy-két koktél kíséretében. Úgyhogy ti is pihenjetek, hogyha tudtok, menjetek jó sokat a strandra vagy vízpartra, és mindenképp kenjétek be magatokat naptejjel, hogyha kimozdultok, mert nagyon erős lesz a jövő heti UV-sugárzás, ezt már most látom itt az időkép előrejelzése szerint. Igyatok jó sok folyadékot, vigyázzatok magatokra, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et. Most átadom a stúdiót Levinek, aki egészen hatig itt lesz veletek, és hozza a jó zenéket. Én Takás Nagy Vivi voltam, csodás napot nektek, sziasztok!

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Viszont beszéljünk még egy picit az MVM-ről, illetve az MVM-es pénzekről, mert ugye az nagy szívfájdalma itt a térségnek, hogy nagyon sokáig a paksi atomerőmű dönthetett különböző térségbe juttatott forrásokról, aztán egyszer csak ugye létrehozták az MVM-et, az rengeteg pénzt elvitt, és ma már mondjuk 4-5 hónapot is, sőt valamikor több mint fél évet kell várni arra egy paksi vagy környéki szervezetnek, hogy megérkezzen a válasz az MVM-től olyan dolgokban, amit egyébként korábban a paksi atomerőmű ZRT az pillanatok alatt eldöntött. A másik szívfájdalma a polgármestereknek, amiről folyamatosan beszélnek és hangoztatják, az például a JETA-nak a megszüntetése, amit az előző kormány megszüntetett, évek óta nincsen, pedig hiánypótló volt, mondják ezt a polgármesterek, akik itt vannak a térségben.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről, minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ismét gyorsult a vendéglátóüzletek számának csökkenése, míg 2023 és 24 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb, addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 üzlet zárt be, közölte a Magyar Vendéglátókipar Testülete szerdán a vendéglátásról készített statisztikai helyzetjelentés alapján. Az MTI-nek elküldött összefoglaló szerint a hazai vendéglátóhelyek száma 41.900 volt tavaly évvégén, az egy évvel korábbinál 1.700-zal, a 2019-esnél pedig 9.500-zal kevesebb. A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 1.400-zal, a munkahelyi vendéglátóhelyeké 278-al csökkent a 2024 végi helyzethez képest. Az üzletbezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és zenés-táncos szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és gyorséttermeket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákat. Tavaly 10.000 lakosra 44 vendéglátóhely jutott, 9-el kevesebb, mint 2019-ben. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának. A tárcavezető ezt közösségi oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót Mátrai Károlyt. A gazdasági és energetikai miniszter július 7-én felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Cepek Gábort, az igazgatóság elnökét. Kapitány István ezután a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt írta, a Nemzeti Energetikai Holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja majd el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A portfólió értesülései szerint Pavlik Lívia, Bencédi Balázs és Barlai Róbert is távozik az MVM igazgatóságából. Összefogás indult el a Györkönyi Tehenészet javára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete arra kéri a gazdálkodókat, hogy aki teheti, ajánljon fel egy-egy bála szénát a tehenészet számára, amely a vasárnapi tűzeset kapcsán 1500 bálát veszítette el. A tűz belobbanását a szakemberek a forró nyári napoknak tulajdonítják, mondta a rádiónknak az eset kapcsán Köves Péter, a Tolna vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője.
4: kaptak egy riasztást, itt 3000 körben égett az előzetes információk szerint vasárnap hajnalban, egy Kossuth utcai szarvasmarhatelepen, és hát nem kevés 9 vízsugár, valamint 2000 számok segítségével sikerült felszámolni ezt a káresetet. Itt most ebben az ügyben nem indult tűzvizsgálat hivatalosan, én egyelőre még nem tudok róla. Természetesen erre van lehetőség egy helyszíni szemlét követően, hogyha éppen akkor az a kárérték, ami ezt így indokolná. Tehát itt a nagy hőség, a szárazság az, ami egyszer problémát okozhat. De amivel viszont számolni kell a bárák tárolásánál, az pedig az öngyulladás, amit talán itt sokan nem tudnak. Itt, hogyha esetleg valamilyen szinten nedvességet kap, vagy nedvesség tartalom éri, eső éri, esetleg ezeket a bárákat, illetve így lesznek betárolva, hogy nedvesen lesz betakarítva, akkor van olyan sajnos lehetőség, hogy képes itt oxidáció megindulni.
3: Köves Péter arról is beszélt, hogy a nyári hónapokban nagyon sok olyan szituáció van, amelyek kapcsán szabadtéri tűz lobbanhat fel.
4: Tehát gyakorlatilag annyi lehetőség van, ami egy nagy kiterjedésű tűzhöz vezethet, hogy felsorolni is nehéz. Tehát benne van az emberi tényező is, akár egy eldobott cigarettacsik, ilyenek is megfigyelhetők, hogy egy földúton, akár egy utcában, végig sétálva, végig biciklizve, végig autózva, sajnos még mindig előfordul olyan, hogy valaki kihajít egy csikket, ami ilyenkor pillanatok alatt begyújtja a környezetét, tehát nem csak magunknak, hanem itt a szomszédoknak is bizony komoly problémákat tudunk okozni, vagy éppen a gazdáknak is. De természetesen vannak még olyan tényezők, amelyekkel nem lehet előre számolni. Egy-egy transformátorállomás akár, ahonnan bizony generálódhat olyan hő. Például akkor egy mezőgazdasági munkát, egy beavatást végző munkagépen egy szoruló csapád megint csak termelhet például hőt, vagy onnan egy lecsöpögő forró olaj megint meg tud gyújtani a környezetben valamit. Itt vannak például a különböző vasútvonalak, azok mentén is fellelhetők, ilyen olyan tűzesetek, ott pedig egy-egy beragadó fékberendezés az, ami megint csak például szikrát vethet, vagy olyan hőt termelhet, ami begyújthat bizony nagyobb területeket is.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 14 óra 5 perc van, július 9-e, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, a Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fergetegesen izgalmas órák állnak előttünk, amennyiben egy csomó jó zene lesz, és hamisítatlan Harmad Gabi és Pál Fikati féle tudósítások garmadájával is jelentkezni fogok az elkövetkezendő órákban. Kezdjünk zenével, Taylor Swift-től jön az Opalite 2025-ből, let's go!
1: Újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Ez volt Eminem és a 2024-es Houdini. Nos, július 9-e van. Ez azt jelenti, hogy a mai napon Lukrécia, Vera, Eleonóra, Margit, Félix, Veronika, Hajna, Koppány, Faustina és Gottfried nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Menjünk tovább. Tom Grennan következik, 2021-ből halljátok tőle a Little Bit of Love című számot. Let's go!

Post Malone-t hallottátok, ez volt a 2024-es I Had Some Help. Nos, még következik egy blokknyi zene, utána pedig egy hamisítatlan pálfikati féle tudósítás vár rátok, nem másról, mint a nemrég lezajlott paksi játszótársak táboráról. De most a szó még Offenbach és Lagi kombójáé, a Wasted Love következik tőlük 2021-ből.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is a családok segítése érdekében Paks város önkormányzata támogatásával a Paks Kistérségi Szociális Központ 3 turnusban szervez tábort Pakson. A paksi játszótársak tábora hétfőn indult, és július 24-éig tart. Összesen mintegy 150 gyerek, paksi lakcímmel rendelkező általános iskoláskorú fiatal vesz részt a táborban. A jelentkezésnél előnyt élveztek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei. A táborok fő helyszíne a Paks Kistérségi Szociális Központ. A táborozók felügyeletét a Paks Kistérségi Szociális Központ munkatársai látják el. A táborozók napi háromszori étkezésben részesülnek. A programok között szerepelnek kézműves és sportfoglalkozások, strandolás, mozizás, kutyás bemutató, jóga és még számos érdekesség. Miskolci Tamásné Tíme a táborvezetővel Pálfi Katalin beszélgetett a hét közepén a tábor részleteiről.
2: Itt vagyunk a Paksi Kistérségi Szociális Központban, ahol javában zajlik már a Paksi Játszótársak tábora. Mégpedig az első turnus, már egy pár napon túl vannak. Fiatalok nagyon jól érzik magukat, úgy látom, vidámak, jókedvűek. Akivel pedig beszélgetek, az nem más, mint Miskolci Tamásné Tíme, a táborvezető. Tími, mi történt eddig a héten, és mit terveztek még a hétre, ami úgy újdonság, érdekesség lehet a gyerekeknek, és körülbelül milyen korosztály az, amelyik most itt az első héten itt van?
3: Ezen a héten főleg alsó tagozatos gyerekek vesznek részt a tábor életébe, egy-két kivétellel, akik 5.-6. osztályosok. Ők most már segítőként is szerepelnek a táborba, nagyon aranyosak, önként jelentkeztek erre a segítői posztra, de ugyanúgy természetesen ők is táborlakók. A hétfő-keddi programok között szerepelt sárkányhajózás, kutyás bemutató, ezt nagyon szeretik a gyerekek, szinte minden évben többször is betesszük a programok közé, még hulladékból fognak a gyerekek különböző tárgyakat készíteni a Dunaföldvári Asztakeservit Egyesület segítségével. Akkor jön hozzánk egy bohóc, aki lufit fog majd hajtogatni, és játékos gyerekprogramokat csinál a táborozók részére. Ezen kívül a strand és a mozi, ami elengedhetetlen, és minden héten különböző sportos tevékenység is van. Mi szervezünk itt játékos vetélkedőket a tábor területén, íjászok is voltak a tegnapi nap folyamán, jövő héten tenisz, karate. Tehát minden héten lesz sportos is, játékos vetélkedők is, tehát változatos a program. Az idei évben már a 7. év az, amikor táborokat tartok én is a kollégáimmal együtt. Több héten keresztül szervezzük kollégáimmal ezeket a táborokat.
2: Gondolom több hónapos munka előzi mindezt meg, mert hát azért felkészülni 3 hetes programokat tervezni ugye a gyerekeknek, azért az nem egy könnyű feladat.
3: Természetesen így van. A programok nagy részét a kolléganőm Fodor Melinda szervezésével valósítjuk meg. Természetesen mi is javaslunk programokat, és különböző vállalkozók segítségével szervezzük meg ezeket a játékos dolgokat. Kézműves foglalkozások, csillámtetkó, arcfestés, még a fiúk számára is érdekesek, nem csak a kislányoknak.
2: Még egy olyan kérdésem lenne, hogy mekkora volt a túljelentkezés, mert hát ha azt nézzük, viszonylag idézőjelbe téve olcsó a tábor, ugye, hogyha a többi táborokat nézzük akár a városban, akár az országban, és hát nagyon sok színes programot kínáltok mindezért, és hát napi 3-szori étkezést. Tehát mekkora volt a túljelentkezés, és könnyű volt-e szelektálni?
3: Az utóbbi évekhez képest most egy picit könnyebb volt. Az első héten nem volt túljelentkezés, de a második, harmadik héten igen. Volt olyan tanuló, aki csak sajnos egy hétre tudtunk bevenni, pontosan amiatt, hogy 50 fölötti a második és a harmadik hét létszáma, és mivel az idén csak 3 hetet tudunk biztosítani a gyerekek számára, ezért nagyon kevés az a tanuló, aki esetleg 2 héten keresztül is táborozni tud jönni. Igen, hála Isten, hogy az idén a mi táborunk nem drága, tehát nyilván ez nagyon fontos a szülők számára, főleg a hátrányos helyzetűeknek jelent ez nagy segítséget.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

James Hype-ot hallottátok, ez volt a 2024-es 7 Seconds. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, a munkálatok jövő héten véget érhetnek, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követő szerdai sajtótájékoztatón Budapesten az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium Agrárgazdaságért Felelős Államtitkára. Molnár János István közölte, a tavaszi fagy és a csapadékhiány nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, ám a szárazságnak köszönhető az is, hogy az aratás rendben halad, nincsenek fennakadások. A hétvégi jelentések alapján az őszi búza aratása körülbelül 60%-on állt a csak nem 1 millió hektáros termőterületen. Térségenként a hozamok között jelentős az eltérés, az országos átlag megközelítőleg 4 tonna, kivitelre idén is fog jutni. Őszi árpa 355 ezer hektáron termett, aratása majdnem teljesen befejeződött, az idei termés 1,5 millió tonna körül alakulhat. Őszi káposzta repcét 154 ezer hektáron arathatnak idén, a munkálatok készültsége 75% körüli. A többi szántóföldi növény mindegyikének 100 ezer hektár alatti a területe, aratásuk is többnyire alacsonyabb szinten, 20-30% körül áll, írja az MTI. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának. A tárcavezető ezt közösségi oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót Mátrai Károlyt. A gazdasági és energetikai miniszter július 7-én felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Cepek Gábort, az igazgatóság elnökét. Kapitány István ezután a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt írta, a Nemzeti Energetikai Holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja majd el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A portfólió értesülései szerint Pavlik Lívia, Bencédi Balázs és Barlai Róbert is távozik az MVM igazgatóságából. Ittason okozott sérüléses balesetet egy bölcskei fiatal, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség közleménye szerint egy 22 éves bölcskei sofőr közlekedett július 7-én kedden az éjszakai órákban a 6-os számú főúton Dunaföldvár térségében, amikor nem az út és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg sebességét, melynek következtében elvesztette uralmát járműve felett. Előbb lesodródott az útról, majd az út melletti árokba csapódott, ahol egy betonoszlop állította meg. A balesetben a sofőr súlyosan, szintén 22 éves utasa pedig könnyebben sérült meg. Az autót vezető férfival szemben a baleset okozása miatt szabálysértési feljelentést tettek, és mivel kiderült, hogy az incidens előtt alkoholt is fogyasztott, ezért ittas járművezetésért is felelnie kell.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Újabb edzőmeccset játszott tegnap a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat Telkiben az izraeli Maccabi Haifa együttesével csapott össze. A Paks 60 perc után teljes sorcserét hajtott végre, lehetőséget adva minden játékosának. A találkozó végül 3-3-as döntetlennel zárult. A PFC még egy edzőmeccset játszik itthon július 11-én a Kozár Mislen ellen, majd július 12-én a csapat elutazik ausztriai edzőtáborába, ahol további edzések és meccsek várnak a játékosokra. Az ausztriai edzőtáborból július 19-én tér majd haza a paksi alakulat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsor műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
5: A pontos idő 15 óra 4 perc, július 9-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Dua Lipa kezdi be ezt az órát a 2024-es Illusion-nel. Let's go!
0: És most egy újabb óra

Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 26 Celsius fok van odakint, némileg felhős, de inkább napsütéses idő jellemző a mai napra. Szeles napos nyári idő, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket, és nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap pénteken már 29 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, aztán szombaton elérjük a 30 fokos álomhatárt, sőt, túl is lépjük, 32 fok lesz, vasárnap pedig 30. A lényeg, hogy a magas UVB sugárzás értékekre a hétvége mindhárom napján, pénteken, szombaton és vasárnap is figyelmeztet bennünket az oldal, de szerintem ma is elég szignifikáns lehet azért, hogyha kimerészkedtek a napra, akkor mindenképpen magas faktorú naptejjel kenjétek be magatokat, hogyha érzékeny a bőrötök, illetve kalapot, sapkát viseljetek, és UV-szűrős napszemüveget is, a napkáros sugarait kiszűrendő. Illetve mivel a kánikula ismét közeleg, ezért mindenkinek azt tanácsolom, hogy hidratálja magát, igyatok sok vizet, hogy a napközben elveszített folyadékot pótolja.

Coldplaytől hallottátok a 2024-es We Pray című tracket. Nos, még következik egy blokknyi zene, utána pedig Pál Fikati visszatér, a Paksi Pálma lovastanya lovastáboráról lesz szó. A szó most még Sam Smith-é, 2020-ban jön a Diamond.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: A Paksi Pálma lovastanya évek óta szervez lovastábor gyerekeknek. A nagy tapasztalattal rendelkező Fritz József vezetésével, aki vallja, a lótartás, lovaglás fegyelemre, kötelességtudatra nevel. A napközis és bentlakásos tábor nagy népszerűségnek örvend, ahol a lovak szeretete és gondozása mellett tereplovaglás, pályalovaglás, játékos feladatok és zárásként éjszakai lovastúra várja a vállalkozókedvű fiatalokat. Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a táborlakókkal, akik szerdán este a Paksi Kosár kézműves és termelői piacra is belovaskocsiztak lángosozni. A 13 éves Orbán Naomi második éve jár, és ez már a negyedik lovastábora.
2: Engem Orbán Naominak hívnak, most a Vakbottyán gimnáziumban tanulok. Most megyek 8-ba. Én most a Pálma lovastanyán a lovastáborban vagyok, és nagyon jól érzem magam. Most vagyok negyedjére, és napi szinten háromszor lovagolunk, lovaskocsizunk, megvan a napi 3 étkezés, és van szabadidő és pihenőidő is.
3: Jársz lovagolni egyébként ezen kívül is?
2: Igen, nagyon szeretem a lovakat, és járok is napi szinten.
3: Mennyien vagytok egyébként a táborba, és hol alszotok? Mert én úgy tudom, hogy szalmán, meg ilyen helyeken szoktak aludni a táborosok, ti nem?
2: Mi, nekünk van egy külön házikunk, és ott matracokon alszunk, és mindenki visz saját magának pokrócot, meg lepedőt, meg ami kell, és most jelenleg 12-en vagyunk. Több táborban egy évben, és nekem ez a negyedik. Tavaly 3 táborban voltam, és most ez az első azóta, ja. Tehát második éve igazából.
3: Honnan egyébként ez a lovas szeretet neked?
2: Hát egyszer elkezdtem egy tereppel, és azóta napi szinten jártam, és nagyon megszerettem őket, és ez egy ilyen rutin lett.
3: Nem félsz a lovaktól, az állatoktól? Miket csináltok velük, azon kívül, hogy lovagoltok, gondozzátok is a táborban őket?
2: Én nem félek most már az állatoktól, de az elején féltem a lovaktól, mivel nagy testűek, és szerintem ijesztőek voltak, de most már hozzászoktam, és lett önbizalmam. És lovagláson kívül szoktunk még földön munkázni velük, vagy játszani velük, meg napi szinten adunk nekik szénát, meg van, aki ad nekik répát enni, vagy jutalomfalatot.
3: Tanítgatjátok is őket valamire? Tehát, hogy van-e esetleg olyan jellegű feladat is?
2: Hát, akinek saját lova van, például bértartásban van, aki ilyen trükköket tanít a lovának, például akár leülni, lefeküdni, felágaskodni, vagy ilyesmi.
3: Hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Köszönöm szépen, érezd jól magad!
1: A 11 éves Bauer Eliza Eszter élete első lovastáborában kitűnően érzi magát. Kedvenc kecses lovával nagyon megtalálták az összhangot.
4: Bauer Eliza Eszter vagyok. Nekem ez az első táborom, de én itt a Pálma lovastanyán októberben kezdtem, de azelőtt én nagyon sokat jártam lovagolni máshova.
3: És kedvet kaptál akkor a táborozásra is?
4: Igen, persze, ez nálam egy döntés volt, hogy én szeretnék jönni táborba.
3: Vannak itt egyébként barátaid is a táborban?
4: Igen, mindenkivel jóba vagyok, mindenkivel van barátsági kapcsolat, és beszélgetünk.
3: És hát megvan a közös érdeklődés is, ugye?
4: Igen, persze. A lovak iránti szeretet.
3: Mi az, ami a táborban neked a legjobban tetszett?
4: Hát a terepek, azok nagyon jók voltak. Tereplovaglás.
3: Van-e kedvenc lovad?
4: Igen, van. Nekem a kecses a kedvenc lovam, a barátnőmnek pedig a Korel. Nagyon sok időt töltünk velük, és foglalkozunk velük rendszeresen. A kecses azért a kedvenc lovam, mert amikor ráültem, kitűnt a többi ló közül, nem úgy éreztem rajta, mint a többi magam, hanem így valahogy összekapcsolódtam vele, és így átvettem, hogy együtt tudunk dolgozni.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben. Sára!

Tate McRae-t hallottátok, ez volt a 2025-ös Sports Car. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési híreket fogtok hallani, utána reklám és Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat. Super!

0: közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Bátaszék térségében szintén aszfaltozás miatt a 163-as és a 165-ös kilométer között a belső sávot zárták le.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk.

0: Paks FM. Összeköt.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Gyenge kezek, görnyedt testtartás és homályos látás? A tudomány mai állása telefontest szindrómaként titulálja mindezt. Ezzel biztosan fogunk következő tudományos magazinunkban foglalkozni, mint ahogy a nyár meleggel is. Vajon 500 vagy 1000 évvel ezelőtt hogyan fejezték ki az emberek azt, hogy mennyire van meleg? És egyáltalán mikor találták fel a Celsius skálát? Erről is szó lesz. Ki az, akinek eszébe jutott már akár idén nyáron, akár az elmúlt években, hogy nyaranta északra kéne utazni? Egy francia biológus minden nyarát az északi sarkvidéken tölti. Nem véletlenül. És ki az, aki szereti nézegetni a manapság nagyon divatos miniház megoldásokat? Nos, úgy tűnik, hogy leselejtezett szélturbinákból épülhet nem csak miniház, de egy egész úszó falu a jövőben, nem is egy. 24 óra alatt 500 évnyi munkát végezel egy új szuperszámítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Erről is szó lesz, és a futball VB okos labdájáról is. Bebizonyította a futballlabdába épített szenzor, hogy mit tud, hiszen eldöntötte, hogy Horvátország helyett Portugália jut tovább a VB-n. Hogy is történt az eset tudományos szempontból? Ezt is megnézzük majd. Remélem találkozunk, és Strasser Andi vagyok.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó!
6: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után, szerda délután közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, írja az MTI. Magyar Péter megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2030-ig. A bejegyzés végén közölte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Összefogás indult el a Györkönyi Tehenészet javára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete arra kéri a gazdálkodókat, hogy aki teheti, ajánljon fel egy-egy bála szénát a tehenészet számára, amely a vasárnapi tűzeset kapcsán 1500 bálát veszítette el. A tűz belobbanását a szakemberek a forró nyári napoknak tulajdonítják, mondta a rádiónknak az eset kapcsán Köves Péter, a Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője.
8: Kaptak egy riasztást, itt 3000 körben égett az előzetes információk szerint vasárnap hajnalban, egy Kossuth utcai szarvasmarhatelepen, és hát nem kevés 9 vízsugár, valamint 2 szerszámok segítségével sikerült felszámolni ezt a káresetet. Itt most ebben az ügyben nem indult tűzvizsgálat hivatalosan, én egyelőre még nem tudok róla. Természetesen erre van lehetőség egy helyszíni szemlét követően, hogyha éppen akkor az a kárérték, ami ezt így indokolná. Hát itt a nagy hőség, a szárazság az, ami egyszer problémát okozhat. Amivel viszont számolni kell a bárák tárolásánál, az pedig az öngyulladás, amit talán itt sokan nem tudnak. Itt, hogyha esetleg valamilyen szinten nedvességet kap, vagy nedvesség tartalom éri, eső éri, esetleg ezeket a bárákat, illetve így lesznek betárolva, hogy nedvesen lesz betakarítva, akkor van olyan rasszalmas lehetőség, hogy képes itt oxidáció megindulni.
7: Köves Péter arról is beszélt, hogy a nyári hónapokban nagyon sok olyan szituáció van, amelyek kapcsán szabadtéri tűz lobbanhat fel.
8: Tehát gyakorlatilag annyi lehetőség van, ami egy nagy kiterjedésű tűzhöz vezethet, hogy felsorolni is nehéz. Tehát benne van az emberi tényező is, akár egy eldobott cigarettacsik, ilyenek is megfigyelhetők, hogy egy földúton, akár egy utcában, végisétában, végigbiciklizve, végigautózva sajnos még mindig előfordul olyan, hogy valaki kihajít egy-egy csikket, ami ilyenkor pillanatok alatt begyújtja a környezetét, tehát nem csak magunknak, hanem itt a szomszédoknak is bizony komoly problémákat tudunk okozni, vagy éppen a gazdáknak is. De természetesen vannak még olyan tényezők, amelyekkel nem lehet előre számolni. Egy-egy transformátorállomás akár, ahonnan bizony generálódhat olyan hő. Például akkor egy mezőgazdasági munkát, egy gyaratást végző munkagépen egy szoruló csapágy megint csak termelhet például hőt, vagy onnan egy lecsöpögő forró olaj megint meg tud gyújtani a környezetben valamit. Itt vannak például a különböző vasútvonalak, azok mentén is felelhető ilyen olyan tűzesetek, ott pedig egy-egy beragadó fékberendezés az, ami megint csak például szikrát fedhet, vagy olyan hőt termelhet, ami begyújthat bizony nagyobb területeket is.
7: Július 11-én szombaton rendezik meg a 20. Birítói napot a Birítói Közösségi Háznál. A rendezvény reggel a 6. gulyás bajnoksággal indul, a főző csapatok jelentkezését 7 órától várják a helyszínen. A gasztronómiai verseny zsűri elnöke Bede Róbert mesterszakács lesz. Délután 14 és 18 óra között gyermekprogramokat szerveznek, köztük bábelőadást, kézműves foglalkozást és arcfestést. A zenei programok délután 4 órakor kezdődnek a Velorex GTI fellépésével, majd este a Gesarol és a Cartago együttes ad koncertet. A rendezvényt a Veracruz zenekar fellépése zárja. A programokról további információt kérni és a főzőversenyre jelentkezni a 0620 346 86 30-as telefonszámon lehet.
5: És most, sporthírek a Paks FM-en.
7: Újabb edzőmeccset játszott tegnap a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat Telkiben az izraeli Maccabi Haifa együttesével csapott össze. A Paks 60 perc után teljes sorcserét hajtott végre, lehetőséget adva minden játékosának. A találkozó végül 3-3-as döntetlennel zárult. A PFC még egy edzőmeccset játszik itthon július 11-én a Kozár Mislany ellen, majd július 12-én a csapat elutazik ausztriai edzőtáborába, ahol további edzések és meccsek várnak a játékosokra. Az ausztriai edzőtáborból július 19-én tér majd haza a Paksi alakulat.
5: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
9: A pontos idő 16 óra 5 perc, július 9-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, míg pedig, ahogy ezt beígérhettem az előző óra végén, Luis Capaldi kezd. 2025-ből fogjátok hallani a Survive című tracket, de még ebben az órában hamisítatlan harmad Gabi féle tudósítás is vár rátok. Let's go!
5: És most egy újabb óra

Ez volt Jax Jones és a 2024-es Never Be Lonely. Nos, július 9-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Lukrécia, Vera, Eleonóra, Margit, Félix, Veronika, Hajna, Koppány, Faustina és Gottfried nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó Martin Garrixé, a Butterflies-t fogjátok hallani. Let's go!

Eva Max és Kygo szólt az imént a 2024-es Whatever. Nos, még két track következik, egy Youngbloodtól, egy pedig a Lost Frequencies-től, aztán utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, és Harmad Gabi is jelentkezik egy nagyon érdekes és fontos témával, méghozzá a nyári madáretetés kelepcéről. Youngblood következik, 2020-ból fogjátok hallani a Cotton Candy című track.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
2: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Sokan hiszik, hogy jót tesznek azzal, ha nyáron is etetik a madarakat, azonban ez korán sincs így. Erről Sáfrány Szilvia, az Ökocsiga Egyesület alapítója mesélt rádiónknak. A természetjáró szakember részletesen elmagyarázta, hogy miért nem szabad nyáron a költési időszakban etetni a madarakat, és arra is kitért, hogy miért fontos viszont itatni őket.
2: Mert nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy ilyenkor ebben az időszakban nem szabad etetni. Ugye az etetési időszak az a fagyok tartós hidegbe köszöntével kezdődik, és hát a fagyok elmúltáig, tavaszig tart. Fontos az, hogy ha valaki elkezdi, akkor kitartóan rendesen kell ezt folytatni, hiszen a madarak megszokják és számítanak rá. Azonban amikor elmúlik a hideg időszak, akkor találnak egyrészt maguknak rovartáplálékot, aztán beköszönt a tavasz, aztán jönnek a hernyók és mindenféle csúszómászok, és amiért ez nagyon fontos, az, hogy a fióka nevelésnél a fiókák nem tudják a magokat megemészteni, tehát tilos etetni költési időszakba, hiszen nem tudja megemészteni a fióka, és feltorlódik a gyomrába, a nyelőcsövébe, és a pusztulásukhoz vezet. Tehát bármennyire is úgy gondolja az ember, hogy ő ezzel most segít, pont az ellenkezőjét teszi árt, hiszen elpusztítja a fészekaljat. És ezért szoktuk kérni azt, hogy semmi esetre se etessenek már a nyári időszakba, a fióka nevelési időszakba. Hogyha megszoktuk azt, hogy jönnek-mennek a kertünkbe a madarak, és szeretjük ezt figyelni, mert hát ki ne szeretné, akkor váltsunk vízre. Vagyis hát folytassuk az itatást, mert télen-nyáron kell itatni, csak ugye nyáron már nem fog befagyni, úgyhogy sokkal kevesebb törődést igényel egy madáritatónak a gondozása. És igaziból itt nem kell túl nagy dologra gondolni, nekünk van egy kis kerti tavunk az udvarba, amit úgy alakítottunk, hogy van egy keskenyebb, egy sekélyebb része, ahol nagyon nagy forgalommal, mert folyamatosan jönnek a verebek, a galambok, a rigók, és ott fürdenek, illetve isznak. De hogyha nem, természetesen nincs mindenkinek tó a kertjébe, de ugyanígy megteszi egy régi virágcserép alátét, ez az fontos, hogy lapos legyen, és hogyha ebbe tesszünk még mondjuk kavicsokat is, akkor nem csak a madarakat fogja vonzani, hanem a beporzókat is, aminek ugye ugyanolyan nagy szerepe van a kertbe, fontos szerepe van a kertbe, mint a madaraknak.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Ez volt Rita óra és a 2017-es Your Song. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklám következik, utána pedig Robi jön a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő órát. We're going-

0: Ez a Pax FM. Minden pénteken szabad a péntek a Pax FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Tudsz-e mondani biztatót itt a térségbeli polgármestereknek, illetve a térségbeli szervezeteknek, hogy van-e arra törekvés benned, hogy visszahozzál ezekből a pénzekből, és a paksi atomerőmű kapjon arra jogosultságot, hogy önállóan nagyobb összegről mondjuk dönthessen, mint amennyiről az MVM jelenleg dönt?
2: Hát ha egy szóval kell válaszolni, akkor igen, csak nem feltétlenül ugyanaz a világ fog visszajönni. Ez egy nagyon messzire mutató szakmai kérdés, hogy az MVM hova adja vissza, visszaadja el le alsóbb szintre a döntést.
1: Neked nem az lenne a szereped és a feladatod országgyűlési képviselőként, hogy pontosan azt az egyébként korábban kedvező helyzetet, amit kialakítottak még nagyon-nagyon régen, a fideszes kétharmadok előtt, hogy azokat visszahozd a térségbe?
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepecs.hu.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ismét gyorsult a vendéglátóüzletek számának csökkenése, míg 2023 és 2024 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb, addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 üzlet zárt be, közölte a Magyar Vendéglátóipar Testülete szerdán a vendéglátásról készített statisztikai helyzetjelentés alapján. Az MTI-nek elküldött összefoglaló szerint a hazai vendéglátóhelyek száma 41.900 volt tavaly év végén, az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-esnél pedig 9500-zal kevesebb. A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 1400-zal, a munkahelyi vendéglátóhelyeké 278-al csökkent a 2024 végi helyzethez képest. Az üzletbezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és zenés-táncos szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és gyorséttermeket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákat. Tavaly 10.000 lakosra 44 vendéglátóhely jutott, 9-el kevesebb, mint 2019-ben. Kedden délelőtt átadásra került a munkaterület a paksi Kurcsatov, Babics Mihály, Gagarin és Barátság utcák által határolt tömbelső felújításának kivitelezéséhez. A részletekről Szelecki József műszaki ellenőr beszélt rádiónknak.
6: A Kurcsatov tömbelső rekonstrukciójának a harmadik üteme fog megvalósulni, ez az utolsó ütem. Ez a terület a Kurcsatov utca, Barátság utca, Gagarin utca és Babics utca által határolt terület. Ezen a területen belül fognak megújulni a útburkolatok, egyéb járda, térburkolatok. A föld alatt a közművek közül a vizes közművek, a ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz, házi bekötések döntően lesznek cserélve, valamint új közvilágítás fog készülni ezen a területen belül. A felszínen növényzet is meg fog újulni, ennek keretében lesznek kivágandó fák, egyéb növényfajták, de pótolva lesznek, és helyette újak fognak majd telepítésre kerülni.
5: A tömbelső föld felett és a föld alatt is megújításra kerül, valamivel több mint 1 hektár területen. Többek között térkőburkolat, aszfaltút, parkoló, kerékpártámaszt, gyalogos korlát, közvilágítási hálózat, új víziközművek, öntözőrendszer, cserjék, fák, hulladékgyűjtő és padok lesznek telepítve. A beruházás 6 hónap alatt mintegy bruttó 315 millió forintból valósul meg. Rozinka Attila, a paksi polgármesteri hivatal műszaki osztályának osztályvezetője rádiónknak elmondta, a lakosság tájékoztatva lett a beruházás indulásáról és annak részleteiről. Arra kérik őket, türelemmel viseljék az ezzel járó kellemetlenségeket. A tervek szerint körülbelül 10 nap múlva kezdenek hozzá a munkákhoz.
7: Elhangzott itt a munkaterület átadás során a kivitelező részéről. Van még egy bontási szakasza a Gesztenyés utcai parkoló kivitelezésének. Ez egy 10 napon belül megtörténik, és azt követően fogják átcsoportosítani az energiájukat a munka folyamatát. 2-3 héten belül realizálódik itt egy bontási folyamat. A tervei szerint a munkaterületet kisebb ütemekre szétbontva, kisebb felületeket egységként kezelve kezdi meg a bontási és az építési munkákat, igyekezve az itt lakók minél kisebb zavarása mellett végezni az építési kivitelezést. Sávos ütemtervet fog készíteni a munkák elvégzésének előrehaladásáról. Erről majd a lakók is a kivitelező által tájékoztatást fognak kapni lépcsőházakban, illetve azokban az időpontokban, amikor parkolókat is érint a kivitelezési munka, akkor előzetesen az ott parkoló autókat, illetve a környéket előzetesen tájékoztatja a parkolás megszűnéséről, annak az átépítés időpontjáról. Minden olyan információ, ami a kivitelezés kapcsán a lakókat érintheti, azt a kivitelező időben igyekszik a lakóközösség tájékoztatására adni.
0: És most sporthírek a Paksetemen.
5: Újabb edzőmeccset játszott tegnap a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat Telkiben az izraeli Maccabi Haifa együttesével csapott össze. A Paks 60 perc után teljes sorcserét hajtott végre, lehetőséget adva minden játékosának. A találkozó végül 3-3-as döntetlennel zárult. A PFC még egy edzőmeccset játszik itthon július 11-én a Kozár Mislen ellen, majd július 12-én a csapat elutazik ausztriai edzőtáborába, ahol további edzések és meccsek várnak a játékosokra. Az ausztriai edzőtáborból július 19-én tér majd haza a paksi alakulat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
8: A pontos idő 17 óra 5 perc, július 9-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy az beígérettem az előző óra végén, Huntrix Golden című trackje következik David Guetta tavalyi remixében. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Július 22-én szerdán Mesél az ég címmel utazó planetáriumi előadás várja a gyerekeket a Tolnai Művelődési Központban. Az óvodásoknak 16 órától, a 7-től 12 éves korú gyerekeknek pedig 17 órától kezdődik. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni pedig a 0630 960 87 72-es telefonszámon, a kultúrakukac.tolna.hu e-mail címen vagy pedig Facebookon lehet. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb holnap, azaz 10-én pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit, először 16 órától a Vajana című családi kalandfilmet vetítik, 18 órától a Találkozás a Buddhával következik, 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a Zongora hangoló című thriller.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Ez volt a Purple Disco Machine és a 2024-es Beat of Your Heart. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes júliusi délutának a lendületét. Cardi B és a Maroon 5 kettőse következik 2018-ból a Girls Like You.

0: lassan, hibon zsinór fiú.
1: Irányos strand és csobbany a medencében.
2: Summertime!
1: Ez a te nyári megállód. Paks FM. Összeg.

Ez volt Josh Wawaz, és az idei Like a Prayer. Nos, globalhír.hu cikkét olvasom. Elhunyt ugyanis Bonnie Tyler, a 75 éves walesi származású énekesnő, akit olyan felejtetetlen slágerek tettek világhírűvé, mint a Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, vagy az It's a Heartache. A művésznő halálhírét hivatalos weboldalán tették közzé, ahol a családja és menedzsmentje mély fájdalommal tudatta, hogy az énekesnő váratlanul hunyt el egy portugáliai kórházban, ahol korábban egy betegséggel kezelték. Nos, a cikk hosszan értekezik a legendás Bonnie Tyler életművéről, mi pedig itt a Paks FM hullámhosszán egy számmal búcsúzunk az énekesnőtől. Bonnie Tyler következik, az 1977-es Lost in France.

Selena Gomez-től és Benny Blankótól szólt a Sunset Boulevard, egy tavalyi szerzemény. Nos, én ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Gracza Levente vagyok, és holnap reggel az élesztőben találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok, srácok!

0: Clash FM slágereivel.
1: Clash FM. Összeköt.
0: Minden pénteken szabad a péntek a Clash FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: A Paks 2-t mondtad, hogy kudarc. Nem lehet az, hogy azért azok az érzések, amik állandóan bennünk vannak, hogy nem úgy van, hogy van egy vezető, akinek van egy elképzelése, van egy programja, az beadja, és addig, ameddig megnézzük, hogy megvalósul, vagy nem tudja megvalósítani, hanem egy kicsit, hogy is mondjam, kézi vezérléssel vannak, tehát egyáltalán nem úgy működik, vagy működhetnek ezek a cégek, ahogyan azt mi mondod, hogy az üzleti életben nincs ennyi idő. De hát, hogyha mindig én szólok bele, hogy a szövetségi kapitánynak, mert most VB van, hogy mi legyen a bal szélső, mert nekem nem tetszik, amit ő tud, pedig nem érlik bele a rendszerbe. Vagy ez nem, ezt mi látjuk innen rosszul, hogy túl sok a kézi beavatkozás?
3: Egyik oldalon nem, mert hogy valóban annak is köszönheti ez az egész projekt, annak köszönheti a jelenlegi státuszát, és akkor már így még sose hívtam, de nevezzük kézi vezérlésnek és beavatkozásnak. Máshol ezt közpénzek elherdálásának és eltulajdonításának hívják, tehát valóban érte nagyon sok ilyen kézi vezérlés, kézi beavatkozás ezt a projektet.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó!
5: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, a munkálatok jövő héten véget érhetnek, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követő szerdai sajtótájékoztatón Budapesten az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium Agrárgazdaságért Felelős Államtitkára. Molnár János István közölte, a tavaszi fagy és a csapadékhiány nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, ám a szárazságnak köszönhető az is, hogy az aratás rendben halad, nincsenek fennakadások. A hétvégi jelentések alapján az őszi búza aratása körülbelül 60%-on állt a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Térségenként a hozamok között jelentős az eltérés, az országos átlag megközelítőleg 4 tonna, kivitelre idén is fog jutni. Őszi árpa 355 ezer hektáron termett, aratása majdnem teljesen befejeződött, az idei termés 1,5 millió tonna körül alakulhat. Őszi káposzta repcét 154 ezer hektáron arathatnak idén, a munkálatok készültsége 75% körüli. A többi szántóföldi növény mindegyikének 100 ezer hektár alatti a területe, aratásuk is többnyire alacsonyabb szinten, 20-30% körül áll, írja az MTI. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának. A tárcavezető ezt közösségi oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót Mátrai Károlyt. A gazdasági és energetikai miniszter július 7-én felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Cepek Gábort, az igazgatóság elnökét. Kapitány István ezután a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt írta, a Nemzeti Energetikai Holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja majd el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A portfólió értesülései szerint Pavlik Lívia, Bencédi Balázs és Barlai Róbert is távozik az MVM igazgatóságából. Ittason okozott sérüléses balesetet egy bölcskei fiatal, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség közleménye szerint egy 22 éves bölcskei sofőr közlekedett július 7-én kedden az éjszakai órákban a 6-os számú főúton Dunaföldvár térségében, amikor nem az út és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg sebességét, melynek következtében elvesztette uralmát járműve felett. Előbb lesodródott az útról, majd az út melletti árokba csapódott, ahol egy betonoszlop állította meg. A balesetben a sofőr súlyosan, szintén 22 éves utasa pedig könnyebben sérült meg. Az autót vezető férfival szemben a baleset okozása miatt szabálysértési feljelentést tettek, és mivel kiderült, hogy az incidens előtt alkoholt is fogyasztott, ezért ittas járművezetésért is felelnie kell.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
6: Újabb edzőbeccset játszott tegnap a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat Telkiben az izraeli Maccabi Haifa együttesével csapott össze. A Paks 60 perc után teljes sorcserét hajtott végre, lehetőséget adva minden játékosának. A találkozó végül 3-3-as döntetlennel zárult. A PFC még egy edzőmeccset játszik itthon július 11-én a Kozár Mislen ellen, majd július 12-én a csapat elutazik ausztriai edzőtáborába, ahol további edzések és meccsek várnak a játékosokra. Az ausztriai edzőtáborból július 19-én tér majd haza a paksi alakulat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Gyenge kezek, görnyedt testtartás és homályos látás? A tudomány mai állása telefontest szindrómaként titulálja mindezt. Ezzel biztosan fogunk következő tudományos magazinunkban foglalkozni, mint ahogy a nyár meleggel is. Vajon 500 vagy 1000 évvel ezelőtt hogyan fejezték ki az emberek azt, hogy mennyire van meleg? És egyáltalán mikor találták fel a Celsius skálát? Erről is szó lesz. Ki az, akinek eszébe jutott már akár idén nyáron, akár az elmúlt években, hogy nyaranta északra kéne utazni? Egy francia biológus minden nyarát az északi sarkvidéken tölti. Nem véletlenül. És ki az, aki szereti nézegetni a manapság nagyon divatos miniház megoldásokat? Nos, úgy tűnik, hogy leselejtezett szélturbinákból épülhet nem csak miniház, de egy egész úszó falu a jövőben, nem is egy. 24 óra alatt 500 évnyi munkát végezel egy új szuperszámítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Erről is szó lesz, és a futball VB okos labdájáról is. Bebizonyította a futballlabdába épített szenzor, hogy mit tud, hiszen eldöntötte, hogy Horvátország helyett Portugália jut tovább a VB-n. Hogy is történt az eset tudományos szempontból? Ezt is megnézzük majd. Remélem találkozunk. Én Strasser Andi vagyok.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után, szerda délután közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, írja az MTI. Magyar Péter megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A bejegyzés végén közölte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Kedden délelőtt átadásra került a munkaterület a paksi Kurcsatov, Babics Mihály, Gagarin és Barátság utcák által határolt tömbelső felújításának kivitelezéséhez. A részletekről Szelecki József műszaki ellenőr beszélt rádiónknak.
2: A Kurcsatov tömbelső rekonstrukciójának a harmadik üteme fog megvalósulni, ez az utolsó ütem. Ez a terület a Kurcsatov utca, Barátság utca, Gagarin utca és Babics utca által határolt terület. Ezen a területen belül fognak megújulni a útburkolatok, egyéb járda térburkolatok, a föld alatt a közművek közül a vizes közművek, a ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz, házi bekötések döntően lesznek cserélve, valamint új közvilágítás fog készülni ezen a területen belül. A felszínen növényzet is meg fog újulni. Ennek keretében lesznek kivágandó fák, egyéb növényfajták, de hótolva lesznek, és helyette újak fognak majd telepítésre kerülni.
1: A tömbelső föld felett és a föld alatt is megújításra kerül, valamivel több mint egy hektár területen. Többek között térkőburkolat, aszfaltút, parkoló, kerékpártámaszt, gyalogos korlát, közvilágítási hálózat, új víziközművek, öntözőrendszer, cserjék, fák, hulladékgyűjtő és padok lesznek telepítve. A beruházás 6 hónap alatt mintegy bruttó 315 millió forintból valósul meg. Rozinka Attila, a paksi polgármesteri hivatal műszaki osztályának osztályvezetője rádiónknak elmondta, a lakosság tájékoztatva lett a beruházás indulásáról és annak részleteiről. Arra kérik őket, türelemmel viseljék az ezzel járó kellemetlenségeket. A tervek szerint körülbelül 10 nap múlva kezdenek hozzá a munkákhoz.
3: Elhangzott itt a munkaterület átadásának kivitelező részéről. Van még egy bontási szakasza a Gesztenyés utcai parkoló kivitelezésének. Ez egy 10 napon belül megtörténik, és azt követően fogják átcsoportosítani az energiájukat a munka folyamatát. 2-3 héten belül realizálódik itt egy bontási folyamat. A tervei szerint a munkaterületet kisebb ütemekre szétbontva, kisebb felületeket egységként kezelve kezdi meg a bontási és az építési munkákat, igyekezve az itt lakók minél kisebb zavarása mellett végezni az építési kivitelezést. Sávos ütemtervet fog készíteni a munkák elvégzésének előrehaladásáról. Erről majd a lakók is a kivitelező által tájékoztatást fognak kapni lépcsőházakban, illetve azokban az időpontokban, amikor parkolókat is érint a kivitelezési munka, akkor előzetesen az ott parkoló autókat, illetve a környéket előzetesen tájékoztatja a parkolás megszűnéséről, annak az átépítés időpontjáról. Minden olyan információ, ami a kivitelezés kapcsán a lakókat érintheti, azt a kivitelező időben igyekszik a lakóközösség tájékoztatására adni.
1: Július 11-én szombaton rendezik meg a 20. Birítói napot a Birítói Közösségi Háznál. A rendezvény reggel a 6. gulyás bajnoksággal indul, a főzőcsapatok jelentkezését 7 órától várják a helyszínen. A gasztronómiai verseny zsűri elnöke Bede Róbert mesterszakács lesz. Délután 14 és 18 óra között gyermekprogramokat szerveznek, köztük bábelőadást, kézműves foglalkozást és arcfestést. A zenei programok délután 4 órakor kezdődnek a Velorex GTI fellépésével, majd este a Gesarol és a Cartago együttes ad koncertet. A rendezvényt a Veracruz zenekar fellépése zárja. A programokról további információt kérni és a főzőversenyre jelentkezni a 0620 346 86 30-as telefonszámon lehet.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most! újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Viszont beszéljünk még egy picit az MVM-ről, illetve az MVM-es pénzekről, mert ugye az nagy szívfájdalma itt a térségnek, hogy nagyon sokáig a paksi atomerőmű dönthetett különböző térségbe juttatott forrásokról, aztán egyszer csak ugye létrehozták az MVM-et, az rengeteg pénzt elvitt, és ma már mondjuk 4-5 hónapot is, sőt valamikor több mint fél évet kell várni arra egy paksi vagy környéki szervezetnek, hogy megérkezzen a válasz az MVM-től olyan dolgokban, amit egyébként korábban a paksi atomerőmű ZRT az pillanatok alatt eldöntött. A másik szívfájdalma a polgármestereknek, amiről folyamatosan beszélnek és hangoztatják, az például a JETA-nak a megszüntetése, amit az előző kormány megszüntetett, évek óta nincsen, pedig hiánypótló volt, mondják ezt a polgármesterek, akik itt vannak a térségben.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Your husband is coming.
1: Box.
2: Box.
1: F.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ismét gyorsult a vendéglátó üzletek számának csökkenése, míg 2023 és 2024 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb, addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 üzlet zárt be, közölte a Magyar Vendéglátóipar Testülete szerdán a vendéglátásról készített statisztikai helyzetjelentés alapján. Az MTI-nek elküldött összefoglaló szerint a hazai vendéglátóhelyek száma 41.900 volt tavaly évvégén, az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-esnél pedig 9500-zal kevesebb. A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 1400-zal, a munkahelyi vendéglátóhelyeké 278-al csökkent a 2024 végi helyzethez képest. Az üzletbezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és zenés-táncos szórakozó helyeket, valamint az éttermeket, büféket és gyorséttermeket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákat. Tavaly 10.000 lakosra 44 vendéglátóhely jutott, 9-el kevesebb, mint 2019-ben. Összefogás indult el a Györkönyi Tehenészet javára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete arra kéri a gazdálkodókat, hogy aki teheti, ajánljon fel egy-egy bála szénát a tehenészet számára, amely a vasárnapi tűzeset kapcsán 1500 bálát veszítette el. A tűz belobbanását a szakemberek a forró nyári napoknak tulajdonítják, mondta a rádiónknak az eset kapcsán Köves Péter, a Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője.
2: Kaptak egy riasztást, itt 3000 körben égett az előzetes információk szerint vasárnap hajnalban, egy Kossuth utcai szarvasmarhatelepen, és hát nem kevés 9 vízsugár, valamint 2000 számok segítségével sikerült felszámolni ezt a káresetet. Itt most ebben az ügyben nem indult tűzvizsgálat hivatalosan, én egyelőre még nem tudok róla. Természetesen erre van lehetőség egy helyszíni szemlét követően, hogyha éppen akkor az a kárérték, ami ezt így indokolná. Hát itt a nagy hőség, a szárazság az, ami egyszer problémát okozhat. Amivel viszont számolni kell a bárák tárolásánál, az pedig az öngyulladás, amit talán itt sokan nem tudnak. Itt, hogyha esetleg valamilyen szinten nedvességet kap, vagy nedvességtartalom éri, eső éri, esetleg ezeket a bárákat, illetve így lesznek betárolva, hogy nedvesen lesz betakarítva, akkor van olyan sajnos lehetőség, hogy képes itt oxidáció megindulni.
1: Köves Péter arról is beszélt, hogy a nyári hónapokban nagyon sok olyan szituáció van, amelyek kapcsán szabadtéri tűz lobbanhat fel.
2: Tehát gyakorlatilag annyi lehetőség van, ami egy nagy kiterjedésű tűzhöz vezethet, hogy felsorolni is nehéz. Tehát benne van az emberi tényező is, akár egy eldobott cigarettacsik. Ilyenek is megfigyelhetők, hogy egy földúton, akár egy utcában, végig sétálva, végig biciklizve, végig autózva sajnos még mindig előfordul olyan, hogy valaki kihajít egy csikket, ami ilyenkor pillanatok alatt begyújtja a környezetét, mert nem csak magunknak, hanem itt a szomszédoknak is bizony komoly problémákat tudunk okozni, vagy éppen a gazdáknak is. De természetesen vannak még olyan tényezők, amelyekkel nem lehet előre számolni. Egy-egy transformátor állomás akár, ahonnan bizony generálódhat olyan hő. Például akkor egy mezőgazdasági munkát, egy gyalatást végző munkagépen egy szoruló csapágy megint csak termelhet például hőt, vagy onnan egy lecsöpögő forró olaj megint meg tud gyújtani a környezetben valamit. Itt vannak például a különböző vasútvonalak, azok mentén is felelhető ilyen olyan tűzesetek, ott pedig egy-egy beragadó fékberendezés az, ami megint csak például szikrát fedhet, vagy olyan hőt termelhet, ami begyújthat bizony nagyobb területeket is.
1: A nyári szünet idején a rendőrség kiemelten fontosnak tartja a gyermekek védelmét, ezért az egyenruhások ellátogattak egy robotikai táborba és egy családi napra, hogy prevenciós foglalkozásokat tartsanak, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök az elmúlt napokban két Tolna vármegyei helyszínen is interaktív foglalkozással készültek a gyermekek számára, Bonyhádon egy robotika tábort látogattak meg, Györén pedig egy családi nap programját egészítették ki. A bonyhádi rendőrkapitányság megelőzési előadója napokban több rendezvényen is részt vett, például egy robotika témájú nyári táborban, ahol interaktív prevenciós foglalkozást tartott a rendőri munkával kapcsolatban. A témák között szerepelt az internetbiztonság, a nyári szünet veszélyei, a drogprevenció és a közlekedés biztonság. A bűnügyi helyszínelők munkájáról is szó esett, ennek keretében a gyakorlatban tenyérnyomatot készítettek a gyerekek, majd kipróbálhatták a drogszemüveget. A táborozók végül a kerékpáros ügyességi pályán gyakorolhattak. A Győrén megtartott családi napon a felnőttek és gyerekek részére is játékos foglalkozásokat szerveztek a rendőrök, ahol felhívták a gyerekek figyelmét az idegenekre, a nyár veszélyeire, a 112-es segélyhívószám használatára, továbbá az internet veszélyeiről is szó esett. A rendezvényen a felnőttek prevenciós szóróanyagokat kaptak, valamint a rendőri hivatásról és az azzal kapcsolatos továbbtanulási lehetőségekről is tájékozódhattak. A prevenciós foglalkozásokon iskolaőrök segítették a rendőrök munkáját, hogy felhívják a figyelmet feladatuk fontosságára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paksfm slágereihez és a Best of élettőhöz.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Itt van velem a vonalban László Boldizsár, a Cotton Club Singers énekese. Szia Boldi, jó reggelt!
2: Szervuszok, jó reggelt kívánok, üdvözlöm
1: a Paksiakat! Hát július 10-én pénteken 20 órakor érkeztek ide hozzánk a Paksi Dunapartra, a hajószínpadra, és ennek kapcsán fogunk beszélgetni, mert hogy egy nagyon különleges produkcióval készültök, aminek, ha jól tudom, május 9-én már volt egy ilyen első nekifutása, ahol 2500-an a Budapesti Kongresszusi Központban voltak jelen, és nagyon-nagyon nagy sikerrel adtátok elő a Hofi 90 Swing Up koncerteteket, ha jól tudom. Ezt hozzátok ide Paksra is, ugye?
2: Igen, igen. Igen, ez egy nagyon a szerencsétlenségben van egy szerencse. Mert hogy mi ugye jöttünk volna a Paks napjára fellépni, csak ott hirtelen arra napra nagyon égszakadás, földindulás volt, és akkor gyakorlatilag ezt a koncertet áthelyeztük erre a július 10-i most pénteki dátumra.
1: Uh-huh. Igen.
2: Na, hát és akkor utána tovább gondoltuk a műfáz igazgatójával, az Alánnal ezt az egészet, hogy akkor ha már most így tudtattuk majdnem 2 hónapot az egészen, akkor adjunk egy csavar hozzá, és akkor hozzuk el magát a Hofi 90 műsorunkat, mert akkor egy csima koncert lett volna, hát csima, nálunk soha nincs csima koncert, de az lett volna rossz, de így legalább ezt a nagyon friss, nagyon új műsorunkat láthatják a Paksiak, és szerencsére több zenét is fogunk tudni hozni most, és egy sokkal összetettebb, látványosabb hangot. Meg hogy mondjam, tőlünk egy nem megszokott műsort hozunk, mert ezért a Hofi Géza munkásságát mutatja be alapvetően.
1: Igen, és ha már itt tartunk, akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy egyébként az eredeti ötletgazda az ki volt, és egyáltalán hogy jött az, hogy Hofinak az életművét idézzétek egy kicsit ilyen swingesített formában meg?
2: Egyrészt nem kellett swingesíteni a Hofit, mert a Hofi az alapvetően swingesen énekelt, tehát hogy ő szinte az összes dalát. Tehát mi nem nagyon tértünk el az ő stílusától, nyilván a vokális dolog az egy kicsit hozzáfokolt ez a sztorihoz, de az ötlet az adva volt, mert mi ezt 18-19 évvel ezelőtt egy lemezt kiadtunk már Hofi Mánia címmel, akkor feldolgoztuk, csak azt a zenei anyagot gondoltuk most újra, és raktunk bele nagyon sok újdonságot. És gyakorlatilag én azt mondom, hogy egy teljesen más új műsor született ahhoz képest is. Uh-huh. Egy bő fél évet dolgoztunk ezen most, hogy ez ilyen jó legyen.
1: Értem. Te egyébként neked vannak ilyen személyes emlékeid, vagy emlékeid Hofi Gézával kapcsolatban? Te is nagy rajongója voltál?
2: Hát szerintem mindenki. Tehát ez eleve így indul, hogy nem tudok vele, nem ki nem. De én nekem gyerekként voltam ilyen 10 éves, amikor jött a Hofi Kabaré címmel, többször is évente megjelent, és akkor egyszer engem hátra vittek hozzá, és ott mutattak neki. Arra az nagyon előttem van. És aztán már jó hosszú évek után a Madács Kamarába mentem el hozzá, mint a Singers, tehát együtt mentünk el. Fel akart kérni őt, hogy jön a vendégnek, de azt mondta, hogy ő nem vállal már ilyeneket, úgyhogy kétszer is lerázott minket nagyon kedvesen. De mint kiderült, egyébként ő esténként nem tudott aludni, és kazettás magnóra a rádióból gyűjtött zeneszámokat, és rengeteg felvétele volt tőlünk, mert nagyon szerette a zenénket. Úgyhogy ez önmagában nekem egy nagyon elég erőteljes visszacsatolás. Meg nagyon sokban hasonlít a színpadhoz, a zenéhez való is nagyon. Tehát azért nálunk is színházszerűek általában koncertjeink, van benne valami dramaturgia, és jó-rosszul mi is próbálunk humorosak lenni.
1: Értem. És egyébként most is erre számíthatunk? Tehát ezen a Hofi 90 Swing Up esten is lesz ilyen jellegű dramaturgia, illetve a humort magát ti is belecsempészitek a koncertbe?
2: Hát ezt maga Géza fogja megteremteni, mert nagyon sok bejátszó lesz. És nagyon, és hát maga a Hofi Géza szól hozzánk is, meg a közönséghez is. Egy teljesen új szövegeket, tehát egy dramaturg írt nekünk szövegeket erre az egészre. Aztán viccesen azt szoktam mondani, hogy a végeredményre azt mondta mindenki, hogy úristen, ez AI. Mondom, igen, AI, csak nem AI, hanem AI, mert Éles István a híres utánzó humorista, ővele mondottunk fel vele beszólásokat egy fantasztikus Solt Robert nevezettű dramaturg tollából. Ő pedig úgy írta meg az egész estét nekünk, hogy eredeti, csak Hofi által használt szavakat mondott fel az életista, és ez valami hihetetlenül működik, és él az egész műsor. De gyakorlatilag a Géza mindig beszól a műsorba, nekünk is beszól, és a közönségnek pedig, a közönséggel együtt bátorít minket arra, hogy ezt a műsort szépen ügyesen csináljuk.
1: Volt egyébként olyan dal, vagy olyan Hofi mondjuk jelenet, amit nagyon szerettetek volna így becsempészni már a május 9-i műsorba is, és aztán valahogy mégis kimaradt belőle?
2: Nem, mert na most már azért ügyesebben tervezünk, mint régen, és nagyon hamar szállt műsor, meg volt ennek egy április végi előbemutatója Szegeden, tehát így a timingot nagyon szépen kitoltuk, és megvalósítottunk mindent, de alapvetően azáltal, hogy már lejátszott műsort hozunk Paksra, ez mit sem csorbít az egész élményen, sőt szerintem sokkal összeforrottabb anyagot fognak látni, és szerintem, ha valaki látta valahol ezt a koncertet az utóbbi két hónapban, nem lesz hiányérzet, ahol még egyszer megnézi, mert ugyanakkor nagyon élő az egész, és nagyon sok új dolgot szoktunk beleimprovizálni, úgyhogy ez mindig adja magát.
1: Egyébként az eddigi koncerteken milyen visszajelzéseket kaptatok a közönségtől?
2: Hát azt, hogy az életünk egyik legjobban összerakott anyaga most.
1: Tényleg? De jó.
2: Nagyjából ezeket mondták. Igen, mert azért, ha belegondoltok, az utóbbi 30, ez a Singers 30 éves fennállása alatt szinte csak angolul énekeltünk. Tehát azok a tematikus műsoraink nagyon kevés, amilyen magyar nyelvű. És ez most, hogy ennyire, tehát a Gézának a magyar nyelvű számai, az ugye, azok nagyon működik az, hogy mi újra végre magyarul énekelünk egy egész estét. Tehát, hogy ez adja az erejét, meg azt, hogy a nézők ennyire szeretik.
1: Igen, hát ő egy ikon volt, ez szerintem mindenki számára egyértelmű, még a mai fiatalok számára is. És hát szerinted, vagy hát legalábbis így, amikor készültetek és készültök egy-egy ilyen koncertre, akkor mi van bennetek, hogyha Hofi Géza ma beülne a nézőtérre, akkor mi lenne az első mondata, amit a koncert után mondana nektek?
2: Hát... most aztán szedjétek össze magatokat, és aztán pusszantás mindenkinek. Aki eljött, vagy aki kimaradt, annak is, és boldog új, ezt mondta mindig a Géza, boldog új évfejet. Úgyhogy nem tudom, ő biztos szeret, tehát örömmel látja ezt. Egyébként nagyon fura jeleket kaptunk így. Például mondtuk egy nagyon-nagyon durva dolgot, próbáltuk a próbateremben a koncertműsort, és akkor a Kiöregedett Vadászkutya című dal próbája ment, és próbált a zenekar, és valahogy volt egy kis idő, és ott a menedzserre ránéztünk, hogy fogyott-e még jegy a koncertre, és pont amikor ezt próbáltuk, ezt a Vadászkutya dalt, ez alatt egy olyan nevű hölgy vett jegyet, hogy teljesen padlót fogtunk, ugyanis úgy hívják, hogy ez egy vadász kitty. Hogy így a vadászkutya alatt egy vadász kitty nevű hölgy vett jegyet.
1: Óriási.
2: És akkor így, azt így elmondtuk a Malekvikinek, és rezignáltan egyet mondott. Azt mondja, Géza megtréfált minket.
1: Ennyi, szóval, igen. Ez nagyon aranyos.
2: Úgyhogy szerintem igen, figyel minket, figyel. Hát. Egy nagyon nagy egyéniség, hogyha hiszünk abban, hogy egy emberek fölkerülnek valahova, és ott folytatódik az életük, akkor ő biztos, hogy ezeket most figyeli, és nagyon sok jelzés, ilyen érzés jelzésünk volt.
1: Tök jó.
2: Meg az, hogy mi működik, mi nem, így mindig belegondoltam, hogy erre most Géza mit szólna, és akkor amíg nem működött, az rögtön ki is húztuk.
1: Aha. Értem. Na és akkor, ha már itt a folytatás szó valahogy így szóba került, egyébként az év hátra levő részében készültök valamire, vagy most végigviszitek ezt az évet ezzel a koncert turnéval?
2: Még ősszel lesz pár állomás a Hofi 90-ből, illetve hát Malek Miklósnak lesz egy életmű koncertje a Kongresszus Központban szeptember 19-én. És az nekem azért is, most már egy nappal a szülinapom után. Úgyhogy és arra nagyon készülünk, mert ott mi leszünk az egyik vendégek. És aztán nem nagyon, mert mindenki teszi azért a saját dolgát. Tehát, hogy most épp elég dolgot hoztunk létre itt az utóbbi egy évben, vagy ha kitágítom, akkor az utóbbi négy évben azért csak színre raktuk az abban műsort, a Sinatra estet, akkor van az Óbudapest műsorunk, azt is elővettük, most az a Hofi, négy nagy tematikus műsor, ezeket ha összeadom, ez több mint 8 óra ezzel megjönnek. Tehát azért ez brutál. Tehát, hogy ahhoz képest nem létezik egy zenekar, ahhoz képest elég értelmékenek.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Megérkezett hozzám a stúdióba. Egyrészt Kiszli Vanda, az a se örökös maratoni kajakos bajnok. Szia, jó reggelt, Vanda!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És itt van vele három kicsi táborozója, Szabó Zsófi. Szia, Zsófi, jó reggelt! Mikrofonban, nyugodtan a mikrofonban belet. Úgy, köszi. Szia, illetve Szabó István is tiszti. Jó reggelt. És Schmitzberger Julianna Lilla. Szia, Lilla, jó reggelt.
3: Jó reggelt.
1: Ugye kajakkenú táborban vesztek részt, aminek Vanda az egyik táboroztatója, ti pedig a lelkes táborozói. Hány hete zajlik ez a tábor, Isti?
3: Három hete.
1: Három hete is a kezdetektől fogva ott vagy?
3: Igen.
1: Igen, végig. A többiek, Lilla, te?
3: Nekem így egy pár nap kihagyás volt.
1: Pár nap kihagyás volt, és neked, Zsófi? Húzd magad elé, nyugodtan, úgy.
4: Én is három hete járok, nekem egy nap kimaradás volt.
1: Aha, egy nap kimaradás volt. Na, hát akkor ti vagytok a leglelkesebb táborozók,
5: ezek
1: nem?
5: A kimaradások, ez versenyt jelent, hogy azért nem voltak táborban, mert versenyen vettek részt, úgyhogy ha azt vesszük, akkor edzésen, illetve versenyen voltak, úgyhogy ha azt vesszük, akkor végig
1: táboroztak,
5: végig kajakoztak, igen.
1: Na hát akkor, hogyha már itt versenyekről volt szó, akkor meséljétek el, ki milyen versenyen volt ezekben a pár napban.
3: Linda? Én egyszer négyest mentem, meg egyest.
1: Aha, és merre? Merre itt az országon belül, hol? Jó kérdés? Jó kérdés?
5: Szolnokon.
1: Szolnokon. Aha, Szolnokon. Te is ott voltál?
3: Hát, igen, én is ott voltam, én ott PC4-be indultam.
1: PC4, na segíts, Vanda, nekem, hogy ez micsoda.
5: A PC4 az olyan, mint a lányoknál a kajak négyes, négyen vannak benne, négyen eveznek.
1: Ja, értem. Oké, jó, és te, Zsófi?
4: Én csak egyesben versenyeztem.
1: Egyesben versenyeztél, na, oké. Akkor beszéljünk egy kicsit a táborról. Ki mióta járt, tehát hogy régóta jártok, minden évben jártok, vagy most ez az első táborozásotok, Lilla?
3: Én már régóta járok.
1: Régóta jársz, igen. Zsófi, nyugodtan mondd te is.
4: Nekem ez a második...
1: Második táborod? Tábor. Igen, és neked is, ti?
3: Nekem is ez a második táborom.
1: Akkor ezek szerint tetszett nektek az első is, igaz? Tehát, hogy bejött. Na, oké. Mi volt, és miért jelentkeztetek egyébként? Lilla?
3: Nagyon jó, érdekes. Uh-huh. Jó programok vannak.
1: Aha.
3: Sok új barátot lehet szerezni.
1: Aha. Igen.
3: Meg az edzők is kedvesek nagyon.
1: Hát jó, hát ezt nem csodáljuk, hiszen Vandát ismerjük. Oké, szuper. És mi volt az eddigi legjobb élményetek, Isti?
3: Hát én a pénteken nekem a habfürdő szokott nagyon tetszeni, meg a pillangóbüfé, mikor átevezünk a túloldalra.
1: A habfürdő. Hol van ez a habfürdő? Ott a csónakháznál?
3: Igen.
1: Hát akkor

0: és a teendők azok így maguk alá temetnek. Sikerült megugrani, szerintem egész jó programok vannak, illetve jól sikerülnek ezek a táborok. Sok segítséget is kaptam ugye a többi edzőtől, illetve a Blatt Kristóftól, aki előttem csinálta, aki előttem volt a kis csoporttal. Úgyhogy így összességében szerintem jól sikerült.
1: De nektek kellett a programokat, vagy neked kellett a programokat is leszervezni, vagy igazából ezek bejáratott programok, majd mindjárt beszélünk részletesen róla, amiket igazából csak egy telefon volt, hogy figyeljetek, akkor idén is jönnénk, ekkor jövünk, oké, nem oké, vagy azért kellett még plusz erőfeszítést tenni?
0: Nem, ezek így nagyjából bejáratott programok, ugye Tóth Marcinak van elég sok ismerőse, kapcsolata rajta keresztül, vagy általa sikerült mindenhova megszervezni a dolgokat. Volt, ami bejáratott program, volt, ami kicsit újabb, de így a segítség az jól jött.
1: Aha. Gyerekek, ti nektek melyik programelem tetszett a legjobban? Azt meséljétek el, kérlek, a hallgatóknak. Lilla?
2: Nekem a habfürdő az nagyon tetszett.
1: Te is a habfürdő? Aha.
2: Meg a fürdés és az evezés.
1: Aha, fürdés-evezés. Neked te már ugye az imént említetted, hogy a habfürdő az egyik kedvenced. És te, Zsófi?
3: Nekem a fürdés és az evezés volt a kedvencem.
1: A fürdés, aha, oké, szuper. És volt olyan feladat, amire esetleg, Zsófi, te így először úgy voltál vele, hogy azt annyira nem akarom, vagy egy kicsit féltél tőle, és aztán végül is mégiscsak kipróbáltad, és bejött?
3: Hát legelsőnek a Dunában a fürdés.
1: A Dunában fürdés. Fürdöttél már előtte is a Dunában?
3: Igen.
1: Igen? És azt attól azért egy kicsit mindig tartasz?
3: Hát még tavaly kicsit tartottam tőle, de idén most már kevésbé.
1: Jó, hát figyelj, ezzel mindenki így van szerintem, hogy hozzászokik, és akkor utána már bátran jön, megy, vagy jár kell a Dunán is. Na, akkor még meséljétek el, légy szíves, és nyugodtan Vanda, te pedig majd egészítsd ki, hogy akkor hogy telik a hét, ugye a hétfői napon például tegnap milyen programjaitok voltak, Isti, most akkor kérlek, ezt te mondd el, te meséld el.
4: Hát hétfőn délelőtt evezni szoktunk, délután megjönnek a vízirendőrök.
1: Aha, és a vízirendőrök mit csinálnak?
4: Hát elmondják nekünk, hogy mire kell figyelni a Dunán, mik a veszélyesebb dolgok, meg ilyeneket mondanak el nekünk.
1: Lilla, mire kell figyelni a Dunán? Mire emlékszel azokból, amit elmondtak a vízirendőrök? Mik a veszélyek például?
4: Hát...
1: Nehéz kérdés?
4: Igen.
1: Nehéz kérdés, akkor megkérdezzük Vandát.
0: Nehéz kérdés, bár ebbe vannak, mert minden nap ugye a Dunán vagyunk, és ezért tudják a szabályokat. Ugye a Duna az egy folyóvíz, nem olyan, hogyha bemész egyik ponton, akkor ugyanott tudsz kijönni. Nagy a sodrás, főleg, hogyha még nagy szél is van, akkor az még jobban viszi akár a hajót, akár az embert, mikor hogy vagyunk a Dunába. Úgyhogy nagyon kell figyelni arra, hogy... közel a parthoz, ugye arra mindig figyelünk, hogy nem megyünk be a Duna közepére, hogyha evezünk, akkor is a part mentén evezünk, illetve hogyha fürdőzés van, akkor is kijelölünk egy pontot, amitől beljebb már nem szabad menni, hiszen ugye mi hárman vagyunk segítők, de több gyerek van, mint nem tudom, szóval nem mindenkire egy gyerek jut, hogy akkor egyre figyeljen, hanem több gyerekre, és nagyjából olyan területet próbálunk kijelölni, amit így le tudunk fedni, mint szemmel, mint pedig cselekedettel, hogyha ha bármi olyasmi adódna. Úgyhogy a sodrás az nagyon veszélyes tud lenni, illetve ugye szoktunk fürdeni ebben a nagy hőségben, ami például múlt héten is volt, hogy nem ugrunk be csak úgy szárazon a Dunába, hanem először meg kell fürdeni, vagy meg kell vizezni magunkat, kezünket, lábunkat, mellkasunkat, hogy ne az legyen, hogy a felhevült testünkkel beleugrunk egy hidegebb vízbe. Szoktak mesélni a jetskiről, ami nagyon tetszik így főleg a fiúknak, a jetskik meg a motorosokról. Szoktak mesélni a vízirendőrségnek a feladatairól, úgyhogy ilyenek.
1: És szót szoktatok fogadni a táboroztatóknak? Mindig betartjátok ezeket a szabályokat, Lilla?
2: Hát...
0: Őszintén?
2: Nem mindig. Néha többször rán kell szólni utána.
1: Igen. És ilyenkor ti a szívetekhez kaptok egyébként? Nagyon féltitek a gyerekeket?
0: Hát én nekem, mivel

0: Ez az első, az elején én nagyon paráztam ezektől a dolgoktól, meg nagyon féltem, hogy úristen, hogy tartok életben ennyi gyereket. De tudom, hogy nekik is van már benne rutinjuk, hiszen nem először vannak a Dunán, sokszor voltak ők is vízbe is, mint hajóba, mint pedig fürdéssel, úgyhogy tudom, hogy azért ők is figyelnek valamennyire, de mégiscsak veszélyes ez a Duna, és oda kell figyelni. A türelem az nagyon fontos, és próbálok határozott lenni, hogyha van szabály, akkor ezt be kell tartani, mert ez nem azért van, hogy nem tudom, az én heppem.
1: Korlátozzon, igen.
0: Igen, hanem azért, hogy a biztonság legyen az első.
2: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Na akkor menjünk tovább. Például a mai napon milyen programok várnak rátok, vagy hogyha múlt héten is ugye minden jótok voltatok már több napot, vagy több hete ott vagytok, tehát mondjuk egy keddi napon milyen programok voltak? Vagy ha nem is a keddet, hanem úgy általában véve, merre jártatok még? Lilla?
2: Moziba.
1: Aha, moziba.
2: A túlpartra szoktunk átevezni, fürdeni, aha, megsütkérezni.
1: Oké, milyen mozit láttatok például, Isti?
3: Hát megnéztük a Shrek-et, meg a Paddington 1-et.
1: Aha, igen. Melyik tetszett neked, Zsófi, a legjobban az eddigi mozik közül?
4: Nekem a Paddington.
1: Paddington? Aha, aha. Oké. Jó, ezen kívül, tehát akkor mozi, azt kiveséztük. Mi volt még? Merre jártatok? Lilla?
2: Hát ugye habfürdőztünk. Aha. Meg voltak a vízirendőrök is.
1: Aha, és múzeumban jártatok? Igen. Valamilyen múzeumban? Melyik múzeumban voltatok?
2: Az atomenergetikai múzeumban.
1: És ott kipróbáltatok mindenféle ott kipróbálható interaktív játékot?
2: Én igen.
1: Igen? Igen. Te is, ti?
3: Hát én is kipróbáltam majdnem mindent szerintem.
1: Neked tetszik a fizika? Tehát szereted az ilyen fizikai, igen, dolgokat, meg az atomenergetikai dolgokat? Igen?
3: Igen.
1: Oké, szuper. Jó, na Vanda, még akkor egy picit hozzád fordulok, hogy számodra mi a leg... Most azon kívül ugye ezt mondtad, hogy ez egy nagy kihívás, hogy életben tartani 30-40 gyereket, tehát mondjuk ez mondhatnám, hogy már elég, de ezen felül volt-e valami olyan, amit kifejezetten ilyen nagy kihívásként éltél meg?
5: Igazából ezt az egész szervezős dolgot, mert nekem ez nagyon új volt, de az egyik segítőm, Stróbul Adél, ő már több táborban részt vett, többször segítette akár a Tóth Marcinak, hogyha ő volt éppen a picikkel, vagy a Blatt Kristófnak, úgyhogy neki ebben sokkal több tapasztalata volt, hozzá is sokszor fordultam, hogy mit, hogyan érdemes, vagy hogy szoktak, illetve még tábor szervezés közben is, illetve most már, amikor zajlik a tábor, akkor is sokat segít, vagy segített.
1: Az egész.
5: Hát nem
1: nagy
5: tudom, nem tudok.
1: Egy nagy kihívás.
5: Igen, nem tudok egyet kiemelni, mert így unblock az egész.
1: Az
5: nekem
1: még
5: kihívás.
1: Még nem megy rutinból, még nem olyan, mint a maratoni kajakozás, hogy már minden a kis ujjadban van. Ti gyerekek egyébként szereztetek új barátokat a táborban? Lilla?
2: Én szereztem. Nekem lett egy fiú barátom is, a Gellért, meg lányok közül a Mira, a Lili, meg a Kriszti.
1: Őket nem ismerted korábban?
2: A Lilit igen,
1: de a többiekkel még nem találkoztál, tehát teljesen új neked is, ti?
3: Hát én kettő új barátot szereztem, az egyik a Peti, a másik meg a...
1: Hú, nem jut eszedbe, nem baj, itt az izgulástól van ilyen. Zsófi, neked van valaki?
4: Hát én három új barátot szereztem, az egyik úgy hívja, hogy Barbara, Lili meg a Kriszti.
1: Aha, Barbara, Lili meg a Kriszti. Oké, hát akkor szuper hely ez arra is, hogy megismerkedjetek új emberekkel, és ezen kívül mi volt a legviccesebb emléketek, vagy mi a legviccesebb emléketek eddig, ha van ilyen? Valakinek van esetleg, amit így nagyon-nagyon megmaradt benne, mert nagyon-nagyon jól szórakozott? Lilla, te esetleg?
2: Hát, szerintem ott a fürdésnél, amikor a Vanda meg a Bence, ott bedobáltak minket.
1: Ja, igen, szóval ilyen is van.
5: Vannak ilyenek, igen.
1: Na, szuper. Tök jó. És milyen volt Dunaszent Benedeken? Mert ha úgy tudom a Vandától, hogy átmentetek a túlpartra is, és ott még valami kis szalonna sütés, meg hasonló is volt. Azt hogy éreztétek? Isti?
3: Hát én, nekem nagyon jó volt. Tudtunk játszani a barátaimmal, meg tudtunk együtt sütögetni.
1: És finom volt, amit megsütöttetek, igaz? Na, szuper. Jól van. Vanda, szerinted mi az, amit tud a tábor most a kajakkenuzáson kívül adni a gyerekeknek? Tehát, hogy miért jó ebbe a táborba eljönni?
5: Szerintem a közösség, ami nagyon fontos, főleg gyerekkorban, ami akár megtartó erő is lehet. Nagyon sokan vannak, ugye, akik folyamatos résztvevője az edzéseknek. Ők nagyon sokat segítenek az én munkámban is, hiszen hogyha jön pár új gyerkőc, hál' Istennek minden héten vannak szép számmal újak is, akik most vannak először, ők is nagyon sokat segítenek abban, hogyha például átmegyünk a túlpartra, és ott ki lehet próbálni a hajókat, akkor nem az van, hogy csak mi hárman edzők segítünk az újaknak, hanem ők is beszállnak, és akkor ők fogják a hajót, ők mondják, hogy mit, hogyan kellene, és ez nagyon jó, hogy ilyen szeretettel fordulnak az újakhoz is, és nyitottak arra, hogy új barátokat szerezzenek, és hogy a sportot, magát a kajakkenut megismertessék és megszerettessék a többiekkel. Úgyhogy szerintem ez a közösség, ami nagyon nagy húzóerő lehet, illetve az, hogy tényleg a szabadban vagyunk, nagyon szép helyen, hiszen szerintem a Duna az gyönyörű, és jó ez a sport szerintem.
1: És őszintén, mi a nehezebb, egy hosszú körös maratoni világbajnokságot letolni, vagy 3 hét gyerektábor?
5: Az utóbbit mondanám nehezebbnek, úgyhogy sőt, én nemrég azt mondtam, hogy megcsinálnék újra egy felkészülést, mint hogy egy tábort leszervezzek, de ez majd változni fog valószínű, ahogy belejövök ebbe az egészbe. Még nehéz volt nekem.
1: Persze, most még biztos te is túlizgulod, mert nagyon az első. Igen. Neked is.
0: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Kis Péter Bölcskei gazdálkodó a vendégem. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Amikor kombájra vagy traktorra kell ülnöd nyáron aratás szezonban, akkor hány órakor kelsz?
2: Akkor 6 órakor kelek.
1: Akkor most körülbelül akkor keltél.
2: Igen, most hozzá vagyok szokva.
1: Köszönöm, hogy eljöttél ezen a korai órán. Azt ígértük a hallgatóknak, hogy az idei aratás kapcsán többek között az asztályhelyzetről is beszélgetünk majd. Nem ért még véget az aratás, viszont vannak már olyan termények, amelynek a betakarításával végeztetek. Bölcskén és környékén mindenek előtt kezdjük már azzal, hogy mondd el kérlek, te nagyon sokan ismernek téged és a családodat, de aki esetleg nem ismerne, mekkora területen gazdálkodtok és mióta?
2: Körülbelül 250 hektáron gazdálkodunk, és a 90-es évek közepe óta is nagyjából még egy ilyen ugyanekkora mennyiségű bérmunkát szoktunk vállalni.
1: Tehát, hogyha a családot nézzük, akkor mondjuk nem a nagyszülők, hanem a szülők kezdték a gazdálkodást. Jól tették, hogy belevágtak?
2: Jól, persze. Hát, nem mondanék más.
1: Nem mondanám. A klímaváltozás ellenére, de hát azt meg nem lehetett tudni egyébként még 30 évvel ezelőtt ennyire behatóan. Egy hihetetlenül aszályos évünk lesz, illetve van. No, milyen termés várható? A legfontosabb kérdés. Mit tapasztaltatok eddig, illetve mit takarítottatok be?
2: Mi magunk már a saját aratásainkkal végeztünk, meg a bérmunkáinkkal is, tehát, hogy mi már nem aratunk konkrétan, nem vagyok megelégedve a termésmennyiséggel, tehát nem is voltak nagy elvárásaink ugye a hazaszállyal kapcsolatban. Olyan 40-50 mázsa közötti a hektáros átlag árpából és buzából.
1: Bocsáss meg, csak akkor mondjál előző évi adatokat is, mondjuk egy jobb évben mennyi, ha most 40-50?
2: De ezelőtt egy 10 éve, tehát azért a 60 és a 80 között szokott lenni.
1: Jó, csak hogy mégis tudjunk viszonyítani.
2: Persze.
1: Oké, tehát mondjuk 40-50, és akkor ez most inkább közepes, vagy inkább gyenge?
2: Hát attól függ, honnan nézzük. Tehát a 80-hoz képest a 40 az a közepe, de tehát úgy ez gyenge. Tehát hogyha ez már... Ez nem egy ilyen 20-30 mázsára, mint ahogy most a Szeged környéki gazdákról írják, hogy annyi termet náluk, azért az már tényleg ott már az önköltséget se tudom, hogy tudják abból kitermelni.
1: Hú, az, hogy ti hogy tudjátok kitermelni, meg egyáltalán mit mutat a piac, az egy óriási kérdéskör. Arról is fogunk beszélgetni, de visszatérve tehát az aratásra, azért a forró nyári napok mindig kényszerérést is hoznak, tehát nem tudom, hogy mennyivel előbb kell ilyenkor fölülni a kombájnra.
2: Ez egy érdekes megfigyelés, tehát én amióta ezt csinálom főállásban 2009 óta, ez az első év, hogy július 20-a előtt végeztünk az aratással, most gyakorlatilag nem is tudom mikor, július 3-án, vagy nem tudom mikor végeztünk, tehát hogy sokkal előbb, viszont nem kezdtük előbb, mint szoktuk, talán csak egy pár nappal.
1: De akkor is felállt a negatív rekord.
2: Igen, mondjuk meg is van rá a magyarázat, tehát egyszerűen nincs annyi harmat és pára éjszaka, tehát reggel rögtön lehet kezdeni, mert régen azért várni kellett 9 óráig, 10 óráig, hogy felszálljon a harmat, és este ugyanez van, hogy egyszerűen nem vizesedik vissza, úgyhogy este is lehet tovább menni, illetve minél kisebb a termés, a kombány annál gyorsabban tud menni. Tehát amíg levágtunk ezelőtt 5-10 évvel naponta 18-20 hektárt egy géppel, addig most 30 hektárt.
1: De ugye ennyire régóta foglalkozol ezzel, illetve hát nyilván édesapádék is és a család, teljesen egyértelműen látható ez a változás, tehát mindenki, aki azt mondja, hogy nincs klímaváltozás, az nem mond igazat? Mi a véleményed erről?
2: Én a saját bőrünkön mi tapasztaljuk, hogy tehát én úgy érzem, hogy nyakig benne vagyunk. Tehát amit gyerekkorunkban tanultunk és olvastunk, hogy felmelegedés jön, meg klímaváltozás. Én úgy érzem, hogy abban mi teljesen nyakig benne vagyunk. Még ha a csapadék nincs is feltétlenül kevesebb, hogyha megnézzük a statisztikákat, de a kipárolgás sokkal nagyobb. Hát melegebb van, hamarabb elpárolog, és nincsen párolgási utánpótlás, amiből aztán újabb csapadék kialakulhatna.
1: Az, hogy hova vezet mindez, arról is mindjárt fogunk beszélgetni, de azért visszatérve az aratásra, és arra, hogy mi térül meg, meg mi nem térül meg, mit mutat majd a piac, mit mutatnak majd az árak, mennyit lehet eladni a termést?
2: Tőlünk termelőtől úgy, hogy nem tároljuk be, hanem ugye rögtön értékesítésre visszük a terményt, 5600 és ilyen 6700 forint mázsája az árpának és a buzának, most az árpa volt talán az olcsóbb. Ennyire.
1: Az előző évekhez képest ez mit jelent?
2: Ezelőtt 10 éve is volt 6000 forint a buza, ami akkor ugye jónak számított, most nem jónak számít, de 2022-ben azt hiszem, akkor talán volt a buza ilyen 10000 magasságában is, ha jól emlékszem.
1: A búza, tehát a maga a búzának a jelenléte Magyarországon, vagy egyáltalán a minősége azért is érdekes, mert azért hosszú évekig prémium búzát tudtunk termelni Magyarországon, amelyet többek között Olaszországba vittünk ki, ott csináltak belőle nagyon jó minőségű lisztet, illetve hát az olasz tészták is véletőleg egy része abból készült. Nem tudom, hogy ezzel hogy állunk, ebben is van változás?
2: Azt termeltük mi is, annak idején ilyen olasz tészta minőséget, teljesen külön kellett tárolni. Annak volt 6000 forint az ára, ezelőtt mondjuk több mint 10 éve is. Hát egyszerűen most már
1: tehát
2: nem.
1: Kell még az olaszoknak a hát biztos, magyar búza.
2: Biztos kell nekik, csak nincs már akkora árkülönbség a takarmány minőség, meg a között a minőség között. Ugye annak nagyon magas volt a sikértartalma, ahhoz nyilván, ahhoz is csapadék kell, meg olyan időjárás kell, most ilyen száraz időkben, meg nagy hőmérsékletű, ilyen hőségnapokon nyilván romlik a minősége a termés.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, a munkálatok jövő héten véget érhetnek, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követő szerdai sajtótájékoztatón Budapesten az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára. Molnár János István közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, ám a szárazságnak köszönhető az is, hogy az aratás rendben halad, nincsenek fenn akadások. A hétvégi jelentések alapján az őszi búza aratása körülbelül 60%-on állt a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Térségenként a hozamok között jelentős az eltérés, az országos átlag megközelítőleg 4 tonna, kivitelre idén is fog jutni. Őszi árpa 355 ezer hektáron termett, aratása majdnem teljesen befejeződött, az idei termés 1,5 millió tonna körül alakulhat. Őszi káposzta repcét 154 ezer hektáron arathatnak idén, a munkálatok készültsége 75% körüli. A többi szántóföldi növény mindegyikének 100 ezer hektár alatti a területe, aratásuk is többnyire alacsonyabb szinten, 20-30% körül áll, írja az MTI. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának. A tárcavezető ezt közösségi oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót Mátrai Károlyt. A gazdasági és energetikai miniszter július 7-én felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Cepek Gábort, az igazgatóság elnökét. Kapitány István ezután a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt írta, a Nemzeti Energetikai Holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja majd el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A portfólió értesülései szerint Pavlik Lívia, Bencédi Balázs és Barlai Róbert is távozik az MVM igazgatóságából. Ittason okozott sérüléses balesetet egy bölcskei fiatal, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség közleménye szerint egy 22 éves bölcskei sofőr közlekedett július 7-én kedden az éjszakai órákban a 6-os számú főúton Dunaföldvár térségében, amikor nem az út és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg sebességét, melynek következtében elvesztette uralmát járműve felett. Előbb lesodródott az útról, majd az út melletti árokba csapódott, ahol egy betonoszlop állította meg. A balesetben a sofőr súlyosan, szintén 22 éves utasa pedig könnyebben sérült meg. Az autót vezető férfival szemben a baleset okozása miatt szabálysértési feljelentést tettek, és mivel kiderült, hogy az incidens előtt alkoholt is fogyasztott, ezért itas járművezetésért is felelnie kell.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Újabb edzőmeccset játszott tegnap a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat Telkiben az izraeli Maccabi Haifa együttesével csapott össze. A Paks 60 perc után teljes sorcserét hajtott végre, lehetőséget adva minden játékosának. A találkozó végül 3-3-as döntetlennel zárult. A PFC még egy edzőmeccset játszik itthon július 11-én a Kozár Mislen ellen, majd július 12-én a csapat elutazik ausztriai edzőtáborába, ahol további edzések és meccsek várnak a játékosokra. Az ausztriai edzőtáborból július 19-én tér majd haza a paksi alakulat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
3: Paksfm.
2: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: slágereivel. Hírek a Pax FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után, szerda délután közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, írja az MTI. Magyar Péter megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A bejegyzés végén közölte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Kedden délelőtt átadásra került a munkaterület a paksi Kurcsatov, Babics Mihály, Gagarin és Barátság utcák által határolt tömbelső felújításának kivitelezéséhez. A részletekről Szelecki József műszaki ellenőr beszélt rádiónknak.
2: A Kurcsatov tömbelső rekonstrukciójának a harmadik üteme fog megvalósulni, ez az utolsó ütem. Ez a terület a Kurcsatov utca, Barátság utca, Gagarin utca és Babics utca által határolt terület. Ezen a terület belül fognak megújulni a útburkolatok, egyéb járda térburkolatok, a föld alatt a közművek közül a vizes közművek, a ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz, házi bekötések döntően lesznek cserélve, valamint új közvilágítás fog készülni ezen a területen belül. A felszíne növényzet is meg fog újulni. Ennek keretében lesznek kivágandó fák, egyéb növényfajták, de hótolva lesznek, és helyette újak fognak majd telepítésre kerülni.
1: A tömbelső föld felett és a föld alatt is megújításra kerül, valamivel több mint egy hektár területen. Többek között térkőburkolat, aszfaltút, parkoló, kerékpártámaszt, gyalogos korlát, közvilágítási hálózat, új víziközművek, öntözőrendszer, cserjék, fák, hulladékgyűjtő és padok lesznek telepítve. A beruházás 6 hónap alatt mintegy bruttó 315 millió forintból valósul meg. Rozinka Attila, a paksi polgármesteri hivatal műszaki osztályának osztályvezetője rádiónknak elmondta, a lakosság tájékoztatva lett a beruházás indulásáról és annak részleteiről. Arra kérik őket, türelemmel viseljék az ezzel járó kellemetlenségeket. A tervek szerint körülbelül 10 nap múlva kezdenek hozzá a munkákhoz.
3: Elhangzott itt a munkaterület átadásának kivitelező részéről. Van még egy bontási szakasza a Gesztony és utcai parkoló kivitelezésének. Ez egy 10 napon belül megtörténik, és azt követően fogják átcsoportosítani az energiájukat a munka folyamatát. 2-3 héten belül realizálódik itt egy bontási folyamat. A tervei szerint a munkaterületet kisebb ütemekre szétbontva, kisebb felületeket egységként kezelve kezdi meg a bontási és az építési munkákat, igyekezve az itt lakók minél kisebb zavarása mellett végezni az építési kivitelezést. Sávos ütemtervet fog készíteni a munkák elvégzésének előrehaladásáról. Erről majd a lakók is a kivitelező által tájékoztatást fognak kapni lépcsőházakban, illetve azokban az időpontokban, amikor parkolókat is érint a kivitelezési munka, akkor előzetesen az ott parkoló autókat, illetve a környéket előzetesen tájékoztatja a parkolás megszűnéséről, annak az átépítés időpontjáról. Minden olyan információ, ami a kivitelezés kapcsán a lakókat érintheti, azt a kivitelező időben igyekszik a lakóközösség tájékoztatására adni.
1: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának. A tárcavezető ezt közösségi oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót Mátrai Károlyt. A gazdasági és energetikai miniszter július 7-én felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Cepek Gábort, az igazgatóság elnökét. Kapitány István ezután a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt írta, a Nemzeti Energetikai Holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja majd el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A portfólió értesülései szerint Pavlik Lívia, Bencédi Balázs és Barlai Róbert is távozik az MVM igazgatóságából. Július 11-én szombaton rendezik meg a 20. Birítói napot a Birítói Közösségi Háznál. A rendezvény reggel a 6. gulyás bajnoksággal indul, a főző csapatok jelentkezését 7 órától várják a helyszínen. A gasztronómiai verseny zsűri elnöke Bede Róbert mesterszakács lesz. Délután 14 és 18 óra között gyermekprogramokat szerveznek, köztük bábelőadást, kézműves foglalkozást és arcfestést. A zenei programok délután 4 órakor kezdődnek a Velorex GTI fellépésével, majd este a Gesarol és a Cartago együttes ad koncertet. A rendezvényt a Veracruz zenekar fellépése zárja. A programokról további információt kérni és a főzőversenyre jelentkezni a 0620 346 86 30-as telefonszámon lehet.
0: És most, sporthírek a Paksefemen.
1: Újabb edzőmeccset játszott tegnap a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat Telkiben az izraeli Maccabi Haifa együttesével csapott össze. A Paks 60 perc után teljes sorcserét hajtott végre, lehetőséget adva minden játékosának. A találkozó végül 3-3-as döntetlennel zárult. A PFC még egy edzőmeccset játszik itthon július 11-én a Kozár Mislen ellen, majd július 12-én a csapat elutazik ausztriai edzőtáborába, ahol további edzések és meccsek várnak a játékosokra. Az ausztriai edzőtáborból július 19-én tér majd haza a paksi alakulat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: összekött. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Most magánvéleményt mondok, tehát én az MVM-et azt egy vízfejnek tartom, tehát nagyon sok mindenkit eltartunk egyébként, nem csak mi, nem csak a Paksi Atomerőmű, hanem az összes magyar energetikai vállalat. Miközben egyébként a kockázatot minden üzemnél azok vállalják az üzemnek a működéséért, és nem csak az üzemnek a működéséért, hanem hogyha a Paksi Atomerőművet veszem, az azért egy annyira veszélyes üzem, hogy akár a következményeiért egy esetleges üzemzavarnak is, akik itt élnek a térségben, és szerintem nem volt korrekt és jogos az, hogy az MVM-et, nem csak az, hogy létrehozták, de ha még létrehozták volna, de a pénzeket, hogy elvitték innen. Na, azt szerintem abszolút nem jogos, mert itt lokálpatrióta emberek ülnek zömében a vállalatvezetésekben, Paks 1-nél is, Paks 2-nél is, ők át tudták érezni azt, hogy mi a fontos, mi az, ami nem fontos, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy az ő kezükben sokkal jobb helyen volt az a pénz, amiről döntöttek, mint az, hogy ők csak egy ilyen fogaskerék a rendszerben, és tovább tolják valakinek, aki Budapesten egyébként a budapesti kis életét éli, és majd onnan döntöget arról, hogy nem tudom én melyik egyesület kap-e pénzt mondjuk Pakson.
2: Igazad van. Tehát, hogy ha ez...
1: Akkor most vége a műsornak.
3: Majd én lehűtelek, ne
2: adj egyet. Tehát, hogyha nevezzük ezt egy restaurációnak, hogyha ez a folyamat megtörténik, én annak nagyon fogok örülni. Nem titok, küzdök is érte, mert ez a jelzés szinte az országgyűlési képviselői karrieremnek a legelején befutott.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től

0: a Pax FM.
1: Pax FM.
0: Pax FM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Gyenge kezek, görnyedt testtartás és homályos látás? A tudomány mai állása telefontest szindrómaként titulálja mindezt. Ezzel biztosan fogunk következő tudományos magazinunkban foglalkozni, mint ahogy a nyár meleggel is. Vajon 500 vagy 1000 évvel ezelőtt hogyan fejezték ki az emberek azt, hogy mennyire van meleg? És egyáltalán mikor találták fel a Celsius skálát? Erről is szó lesz. Ki az, akinek eszébe jutott már akár idén nyáron, akár az elmúlt években, hogy nyaranta északra kéne utazni? Egy francia biológus minden nyarát az északi sarkvidéken tölti. Nem véletlenül. És ki az, aki szereti nézegetni a manapság nagyon divatos miniház megoldásokat? Nos, úgy tűnik, hogy leselejtezett szélturbinákból épülhet nem csak miniház, de egy egész úszó falu a jövőben, nem is egy. 24 óra alatt 500 évnyi munkát végezel egy új szuperszámítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Erről is szó lesz, és a futball VB okoslabdájáról is. Bebizonyította a futballlabdába épített szenzor, hogy mit tud, hiszen eldöntötte, hogy Horvátország helyett Portugália jut tovább a VB-n. Hogy is történt az eset tudományos szempontból? Ezt is megnézzük majd. Remélem találkozunk, és Strasser Andi vagyok.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Pax FM-en.